Kettő óra után néhány perccel már is folytatódik a Jazzy éjszakai műsora, a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Tóth Vera? Hát róla nem tudok elfogultság nélkül beszélni, mert azt, hogy milyen tehetséges énekes, azt szerintem az első Megasztár óta nagyon sokan tudják, de azt, hogy milyen csodálatos ember és milyen csodálatos barát, azt pedig kérem nekem higgyék el. Tóth Vera és a tó fölött az ég. Hamarosan. Premetz Mátyás csapatával, a Kék Nyúl Hammond Banddel kezdünk, Rooftops című dalukat indítom, itt a Jazzén.

a Jazzin, ez a Jazzy Night. Már is induló összeállításunkban a Soul Tramps 2013-as dalát is elhozom önöknek Worry Me címmel, és Takács Noémi csapatát Noémó néven keressék. Tőlük a Hableánydal indul már is, itt a Jazzy Nightban.

0: Itt a Jazzin, ez a Jazz The Night. A lejátszóban pedig nem sokára Radóczi Justina, Semjén Dávid, Bánki Géza, Varga Péter, Bálint és Szűcs Huba csapatának a Jazz Impernek egy felvétele, az Ő is csak egy férfi című melódia. Előtte még Enyedi Sugárka is hallható, az énekes dalszerzőtől most a When I Saw You Falling In Love érkezik, és egy Megasztár győztessel indul az összeállítás. Király Viktor itt a Jazzin, és tőle egy őrült bossa. Tartsanak velünk a továbbiakban is, hiszen fantasztikus muzsikák várják még önöket. Én Bárány Anna most búcsúzom, de este 10-től újra számítok önökre. Jó ét!
1: You feel sexy tonight.

0: Jazzy.
1: Skadladdeldu, skadladdeldu.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendrei Skanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúb Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúb Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége majd a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az ESZI a rendszerben a minimálbéradó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és táncelőadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Sziasztok! Mi vagyunk a Kamilka és a Pestisik. Ez itt a Jazzy. Együtt vagyunk.

0: astonishing voyage to a place where our world ends and another begins. Step into another dimension and experience what you have never seen before. Be prepared for anything and everything.
1: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendrei Skanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az SZIA rendszerben a minimálbéradó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és tánc előadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendre is kanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Ruf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége majd a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az ESZI a rendszerben a minimálbéradó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és táncelőadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: A hírek után újra Jazzy zene. Nekem úgy tűnik.

0: Hát én ebben egy kicsit radikális vagyok, úgyhogy én azt mondanám, hogy születéstől, bár vannak olyan kutatási eredmények, amik alátámasztják azt, hogy már a születés előtt rendszeresen hallott verseket, meséket és ismerős tartalomként üdvözlik a babák megszületésük után. Tehát, hogyha valaki még nálam is radikálisabb, akkor érdemes már akkor elkezdeni, amikor még a pocakban van a baba, de hogy a születés után, akár az első napon elkezdhető, az abszolút biztos.
1: Lehet arról tudni valamit, hogy a babák mit érzékelnek ebből?
0: Azt hiszem, hogy egy picit érdemes innen visszalépni, tehát visszakanyarodni oda, hogy a baba agy fejlődése a fogantatás utáni 5. héten kezdődik. Tehát a nők többsége olyankor még nem is érzi, vagy nem tudja biztosan, hogy babát vár. És innentől kezdve szinte minden nyomot hagy a baba agyában. Ezért is mondtam azt, hogy a pocakbeli mesék is tulajdonképpen hasznosulnak, hogy milyen csúnyán mondjam ezt. Úgyhogy tulajdonképpen erre vonatkozó kutatásokat a 80-as években kezdtek, egyre nagyobb számban bizonyítják azt, hogy abszolút megmarad már ekkor nagyon sok minden, és aztán, amikor megszületik a baba, akkor is tulajdonképpen az édesanyja hangja az egyetlen olyan dolog, amit már a pocakból is hallott, tehát a biztonságérzetét, amikor már kint van a pocakból, ha az anyuka csak egy verset felolvas neki, vagy énekel neki, tehát ha a hangját hallja, ez egyfajta biztonságérzetet is jelent, ugyanakkor az első néhány évben természetesen az olvasásnak a legfontosabb hozománya az, hogy az alapszókincse kialakuljon, illetve hogy a kommunikációs alapokat megteremtsük számára. Tehát nem kell, hogy József Attila szakértő legyen, bármit lehet neki olvasni, de nagyon fontos, hogy minél több ilyen jellegű, tehát minél többet kommunikáljanak a babákkal. Tehát szokták mondani, hogy a sokat beszélő anyukák gyermekei ilyen szempontból borzasztó nagy előnyben vannak, hiszen sokkal több hallott tartalmat kapnak, és ez nagyon nagy mértékben segíti őket. És akkor ehhez kapcsolnék még egy dolgot, ami mondjuk a mi gyerekkorunkban még nem volt, viszont most mindennapos, az, hogy a digitális eszközöket a babák tulajdonképpen az első pillanattól látják a szülőknél. Tehát régebben mondjuk, amikor egy anyuka szoptatott, akkor jó eséllyel a baba szemébe nézett, vagy a babát figyelte. Most nagyon sokan már a telefonjukat nézik, így tulajdonképpen az a fajta szemkontaktus is elvész, ami akkor még teljesen természetes volt, és a kommunikációt és a metakommunikációt is tulajdonképpen egy kicsit torzítja, illetve befolyásolja. Tehát nagyon röviden összefoglalva, a gyerekek abszolút érzékelik a szülő jelenlétét, részben a hangok miatt, részben pedig a testi közelség miatt, ami ilyenkor azért evidens. Tehát nyilván nem úgy képzeljük el a mesét, hogy a baba tőlünk 2 méterre fekszik az ágyban, hanem mindenki az ölébe veszi, és felolvas neki 2-3 kis mondókát.
1: És ez egy nagyon meghités bensőséges állapot, amit egyébként érzelmileg is visz a baba tovább.
0: Hogyne, persze, és ez azért is fontos, mert tulajdonképpen ha ehhez az olvasáshoz, illetve a könyvhöz az a fajta pozitív élmény kapcsolódik, ami az édesanyja és az általa nyújtott biztonságérzet maga, akkor ez a későbbiekben is egy fajta pozitív hozomány lesz a gyerekeknek, amikor mondjuk meg kell tanulni olvasni, tehát akkor a könyvet nem mint egy idegen tárgyat, hanem egy meghitt és számára otthonos és közeli tárgyat fogja üdvözölni, és ez nagyon nagy segítség mindenkinek, amikor a gyereke iskolába kerül.
1: Zsani, amit az előbb elmondtál, hogy végül is már az édesanyja hasában is érzékeli a baba a hangokat, illetve hát akár a meséket is, akkor voltaképpen már akkor jó, hogyha az ember elkezdi a mesék mondását, amikor megtudja, hogy babát vár, nem?
0: Hát egészen biztosan el lehet kezdeni beszélni a babákkal, de a konkrét kutatás, amit végeztek, az volt, hogy a születés előtti utolsó hónapban naponta 3-szor felolvastattak anyukákkal egy adott verset, és amikor a babák megszülettek, akkor felolvasták nekik ezt a verset, ugyanezt az egy verset, és megpróbálták úgy tesztelni, hogy a gyerekekre ez hogy hat egy ilyen kis cumis tesztel, tehát a cumizás ritmusából következtettek arra, hogy a babákat ez milyen irányban befolyásolja, és egyértelműen megnyugtatóak hatott rá, tehát a szöveget ugyan még nem mondták vissza az első héten, de abszolút lehetett látni, hogy ez számukra egy megnyugtató valami.
1: Pedig azt hittem, hogy visszamondták. Hát na, nem. Jól van. Jövünk vissza, vendégem Kovács Zsanett, gyerekirodalmi szakértő, a Móra könyvkiadó munkatársa. Jazzy.

0: Vendégem Kovács Zsanett, gyerekirodalmi szakértő, a Móra Könyvkiadó munkatársa. Zsani, az olvasás fontosságáról beszélgettünk. Hát ugye olvasásról még babakorban annyira nem beszélhetünk, de mondjuk mi lehet a különbség a között, hogyha a baba hallja az édesanyja hangját, akár úgy, hogy mesét olvas, illetve a között, hogy látja a képeket?
1: Hogyha arról beszélünk még mindig, hogy a születés pillanatától mutogatunk könyveket a babáknak, akkor azt nagyon fontos tudni, hogy a babák látása 8. hónapra válik tökéletessé. Az születéskor körülbelül 20 cm-re látnak, és életlenül. Éppen ezért nagyon sok olyan jellegű könyv elérhető most már, ami kontrasztos, és ami a babák számára is jól látható. Illetve ebből vannak tudatosan és kevésbé tudatosabb megszerkesztett könyvek, de azért vannak olyan geometrikus formákkal készített könyvek, amik pontosan a látásfejlődést és a szem mozgás koordinációját is segítik. Tehát, hogy ezek túl azon, hogy szép, meg esztétikus darabok, nagyon sok módon fejlesztik a babák látását. Tehát, hogy mindenképpen érdemes minden esetben a babák látásához illeszkedő könyvet választani. Tehát ez, ugye születéskor ezek a kontrasztos könyvek, olyan egyéves kortól még hogyha találnak olyan könyveket, amiben kevés és nagyobb kép van, akkor az nyilván a bizonyos tárgyaknak vagy dolgoknak a beazonosítását megkönnyíti. Tehát, hogyha nincs 1000 apró mint a képen, az előnyös tud lenni, és nyilván minél nagyobb, minél szélesebb szeletet lát a világból, minél több tárgyat ismer fel evidensen, annál inkább lehet menni az elvontabb és részletgazdagabb grafikák felé.
0: Ugye az, hogy egy baba mikor mivel találkozik, mikor mit lát, mikor mit hall, az kardinális kérdés. De ebben milyen hibákat követhetünk el, illetve milyen előnye van annak, hogyha ezt az időszakot jól választjuk meg? Tehát jókor jót találunk.
1: A könyvek esetében nagyon fontos a babák pillanatnyi tudása, mint ahogy egyébként ez számunkra is így van, hiszen mondjuk egy óvodásnak egészen biztos nem fogunk kántot a kezébe adni, mert nem fog hozzá tudni kapcsolódni. Ez a babák fejlődésénél ugyanígy van, tehát nyilván először az abszolút hétköznapi dolgok, a hétköznapi tárgyak megnevezése, illetve az őket szűken körülvevő világ megismerése a cél a könyvek által is, illetve az összes kommunikációban. Ez nyilván egyre távolodik, és egyre szélesebb körből olvashatóak a mesék. Mindig fontos, hogy csak olyan meséket kapjanak a gyerekek, amikhez értelmileg tudnak kapcsolódni, vagy érzelmileg tudnak kapcsolódni, és hogy ne ezeket az ismereteket ne ugorjuk nagy mértékben át, ahol éppen tartanak. Tehát, hogy körülbelül 2 éves korra jutnak el odáig, hogy leginkább a magukról szóló mesék, tehát ezek az úgynevezett én mesék foglalkoztatják őket. Erről is van egy csomó sorozat, ahol egy kisgyerekről vagy egy állatkáról szól, és különféle kalandjai vannak. Tehát ez az időszak egyébként egyben, az 1 millió ismétléssel járó. Tehát a szülőnek már hullik a haja, de a gyerek még 50-szer is ugyanazt a könyvet szeretné, mert van valami, amit szeretne ebből megtanulni. Úgyhogy az a rossz hír, hogy érdemes végigolvasni 52-szer is, és amint mindent magáévá tett, amit a könyv tartalmaz, el fogja engedni, és végre tovább lehet lépni. Illetve, ami még nagyon fontos, hogy körülbelül 3 éves korra áll össze az elő-utó idejűség ismeret, és az ok-okozati összefüggések stabilitása, ami azt jelenti, hogy egészen addig nem nagyon érdemes nekik hosszabb, összetettebb meséket mesélni, mert nem értik meg pontosan az összefüggéseket, és hogyha ezt nem értik, akkor értelemszerűen nem fogják kérni. Tehát, hogy azért fontos, hogy mindig a korosztályuknak megfelelő könyvet olvassunk, mert ha nem élvezi a mesét, akkor nagyon hosszú időre elveszíthetjük őket olvasóként, és ez mindig nehéz lesz, mert nem maga az olvasás és az irodalom az, ami csak és kizárólag fontos ebben, hanem hogy neki mindig is olvasnia kell ahhoz, hogy majd megtanuljon bizonyos dolgokat. Tehát tulajdonképpen érdemes kedvet csinálni az olvasáshoz, és ezen keresztül a tanuláshoz is.
0: Annak is biztos van jelentősége, hogy mennyi ideig tudjuk a figyelmét fenntartani.
1: Igen, igen, és nagyon fontos, minél kisebb egy gyerek, annál fontosabb, hogy a történet, amit mesélünk neki, az elejétől a végéig átadható legyen számára. Tehát egy egész kis gyereknek nagyon fontos, hogy nem 5 nap alatt mesélünk el egy történetet, hanem egy rövid történetet kell, hogy meséljünk 2-3 éves korban, amit az elejétől a végéig el tudunk neki mondani, pontosan azért, mert még sokkal kevésbé köti össze több napon keresztül ugyanazt a szálat, még akkor is, ha mondjuk ettől még élvezheti a mesét, de hogy úgy nem fogja tudni hasznosítani, és úgy nem tud hozzá kapcsolódni, mint ahogy egy rövidebb történethez.
0: Uh-huh. Tehát akkor jó időben jót kell mondani, azt kell mondani, amire a gyerek éppen megérett.
1: Igen, igen, és ezért nagyon fontos a mese választása a gyerekeknél, tehát hogy akkor, amikor mondjuk egy 3 éves gyereknek elkezdenek egy népmesét, egy összetettebb népmesét mesélni, akkor ez nem feltétlenül fog a gyereknek különösebb élményt okozni, és ez nem azt jelenti, hogy a gyerek nem szeretné a népmesét, hanem azt jelenti, hogy abban a pillanatban még nem áll rá készen. Elképzelhető, hogy később sem fogja megszeretni, tehát ezt ne zárjuk ki. Nyilván gyereke válogatja, mint ahogy mi is sokan sokfélét szeretünk, de összességében nagyon sok esetben a tudása még esetleg hiányos lehet egy 3 évesnek ahhoz, hogy egy összetettebb mesét megértsen.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, vendégem Kovács Zsanett, gyerekirodalmi szakértő, a Móra Könyvkiadó munkatársa.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Az Intermezzo vendége Kovács Zsanett, a Móra könyvkiadó munkatársa, gyerekirodalmi szakértő. Zsani, van különbség a között, hogy egy gyerek látja vagy hallja a meséket? Hát hogyan hat mindez a fejlődésére?
1: Hát ez most így ebben a digitális korszakban egy különösen fontos kérdés, ugyanis ha most csak ilyen sarokpontokat nézünk, körülbelül 5 éves korra tudja a gyerek a valóságot és a fikciót elválasztani, ami nyilván a mese választáskor is fontos, illetve akkor is, hogyha arról beszélünk, hogy láthatja, vagy hallhatja ugyanazt a mesét. Képzeljünk csak el mondjuk egy népmesét, amiben azért elég sok rémes és riasztó részlet van, amit ha a gyerek hall, akkor nyilván csak úgy tudja elképzelni azokkal az előképekkel, amik már az ő fejében vannak, ami az ő kis tapasztalata. Ellenben, hogyha egy rajzfilmet lát, legyen az bármilyen bájos is, elképzelhető, hogy lesz benne olyan momentum, ami őt vizuálisan megriasztja. És a kutatások szerint azok a gyerekek, akik ilyen 3-4 éves korban mondjuk vizuálisan megriadnak egy például egy rajzfilm jelenettől, azok nem, hiába van a mese végén egy pozitív feloldás, tulajdonképpen nem oldódnak fel, hanem egy traumát élnek meg, ami beragad nekik. És ezt a traumát aztán később úgy kell majd kidolgozniuk valahogy, de őket ez megriasztja, tehát egy plusz teljesen fölösleges és számukra mondjuk indokolatlannak tűnő kis félelem érzet lesz bennük egy olyan dolog miatt, ami számunkra teljesen természetes, hiszen felnőtt agyal egészen más, hogy ítéljük meg a rajzfilmnek ezt a jelenetét. Ezért is nagyon fontos az, hogy a gyerekek lehetőleg inkább hallott meséket kapjanak, illetve a látott mesék közül legyen nagyon megszűrve, hogy mi az, amit nézhetnek. Tehát amikor egy-két évest például odaültetnek egy tablet mellé, akkor egy egyébként ártatlannak tűnő mese is riasztó lehet számukra, tehát nagyon érdemes erre odafigyelni. Jobb lenne nem ültetni, vagy csak nagyon rövid időre, vagy csak valami nagyon kedves dolog mellé, de mondjuk egy YouTube elé leültetni, úgyhogy majd néz valamit, az nem biztos, hogy biztonságos ilyen szempontból.
0: Tehát itt az, hogy ellenőrizetlenül ott hagyjuk a gyereket, az semmiképpen sem lehet jó, mert érhetik őt ilyen hatások.
1: Hogyne, persze. De még egy dolog van egyébként, tehát hogy azok a gyerekek, akik ugye a hallott meséken nőnek fel, tehát nagy tételben kapnak hallott mesét, és majd itt még lesz egy kis kitérőm azért, azoknak a gyerekeknek a hallott szövegértése sokkal erősebb. Tehát amikor mondjuk egy óvodát, iskolát elkezdenek, akkor sokkal gyorsabban fogják tudni felfogni azt, amit nekik mondanak, hiszen hozzá vannak ahhoz szokva, hogy a hallás után kell működniük, míg azok a gyerekek, akik csak látott tartalmakat kapnak, azok később nehézségekkel fognak küzdeni, ugyanis minden látott mesében most már legalábbis ilyen 3 másodpercenként van egy új inger, tehát ez egy gyorsan pörgő, készen kapott kép. Amikor hallja a szöveget, ezzel szemben egy nagyon kemény agymunkát kell végeznie, hiszen el kell képzelnie azt, ami ott a háttérben zajlik, és ez az a úgynevezett belső mozi, ami hogyha kialakul a gyerekekben, akkor ez tulajdonképpen az összes kreativitásuknak az alapja lesz, hiszen mondjuk egy matek példában, amikor el kell képzelni azt, hogy egymáshoz közelít két vonat meghatározott sebességgel két különböző városból, ezt is el kell, hogy tudja képzelni, tehát egy szöveges feladatot is nehéz lesz megoldania anélkül, hogy az hallott vagy akár olvasott szöveget elképzelje. Tehát nagyon fontos az, hogy ne készen kapjon minden egyes képet, hiszen utána ez neki problémát fog jelenteni. És akkor a kitérő, amit említettem, a gyerekek pont azért, mert most egy sokkal intenzívebb vizuális világban vagyunk, azt látjuk, hogy már az olvasás tanuláskor is sokkal tovább tartanak igényt képekre, mint ahogy mondjuk régen, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, vagy még korábban volt. Tehát tulajdonképpen egy gyerek minél kisebb, annál több és annál hosszabb ideig van igénye képre, de ne az sem mindegy, hogy egy képes könyvet, vagy egy mozgó képet kap. Tehát nyilván a könyvekből is először a sok nagy kép az, ami dominál, és ebből megyünk a szövegorientált könyvek felé, de most már azt látjuk, hogy a már olvasni tudó gyerekek nagyobb része is még 8-9, néha még 10 évesen is igényt tart képekre, tehát mi is mondjuk a kiadóban, amikor első olvasmányokat nézünk, nagyon sok ilyen könyvet vagy sorozatot adunk már ki, ahol már tud olvasni, de még vannak benne képek, hogy biztosítsuk ezt az átmenetet.
0: Meg ez valahol biztonságérzetet is ad, nem? Tehát az ismerősség érzetét is.
1: Igen, és és hát nyilván egészen más vizuális élményekkel indultak, tehát nekik valószínűleg ez mindig sokkal meghatározóbb lesz, mint mondjuk a mi generációnknak, akik már 5-6-7 évesen találkoztunk azzal, hogy sok betű van egy lapon, és sokkal kevesebb kép. Tehát, hogy szerintem nyilván változik a világ, és azért ez adott, hogy persze a gyerekeket jó lenne kicsit a régi mintára nevelni, de ugyanakkor meg a mostani könyvkiadóknak és mindenkinek, aki akármilyen területen gyerekekkel dolgozik, kell igazodni a mostani gyerekek igényeihez valamilyen szinten.
0: Hát kihagyhatatlan.
1: Így van.
0: Jövünk vissza, vendégem Kovács Zsanett, a Móra könyvkiadó munkatársa, gyerekirodalmi szakértő.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Az Intermezzo vendége Kovács Zsanett, gyerekirodalmi szakértő, a Móra könyvkiadó munkatársa. Zsani, a korai tapasztalatok, a korai tanulási tapasztalatok milyen hatással vannak a gyerekek intellektuális fejlődésére?
1: Hát azt mondják, hogy nagyon szoros kapcsolat van a korai tanulási tapasztalatok és a későbbi tanulási képességek között. Tehát, hogy egészen biztos az, hogy akinek egészen születésétől kedvet csinálnak a tanuláshoz, úgymond, mert most az, hogy felolvasnak neki, az azért nem okokozati összefüggés, hogy ebből tanulás lesz, lehet, hogy csak egy ilyen élvezet, és nyilván egy biztonságérzet, és sok minden máshoz is vezethet ez. De ez minden esetre egy apró kocka ahhoz az építkezéshez, ami a gyereknek a tanulását megalapozza majd. Tehát ahogy mondják is, napi 5-20 perc közötti olvasás mennyiség, az már az első osztály elkezdésekor 2-3 év előnyt jelent a gyerekeknek. Mondta is Gyarmati Éva, hogy a mostani elsősök, akik iskolát kezdenek, azok között egy körülbelül 5 évnyi kor különbség van tudásban, ami rettenetesen sok.
0: Az őrület. Mit kezd ezzel a tanár?
1: Na, ezt nem szeretném tudni közelről, azt hiszem, abban bízom, hogy a mostani oktatáspolitika ezt majd, hogy hallottuk is, hogy nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni a bölcsőde és óvodás korosztályra, és én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon hasznos lesz, hogyha ezen tudnak egy kicsit változtatni, mert a pedagógusoknak is nagy segítség lesz. És az a helyzet, hogy ugye az olvasás az nem csak intellektuális, hanem érzelmi mintákból is bőven ad a gyerekeknek, és a másik dolog, amit most kutatóktól hallottunk, az az, hogy a gyerekeknek egy nem kis százaléka megy első osztályba 3 éves kori érzelmi fejlettséggel. Ami a másik dolog, ami borzasztó nehéz lehet, hiszen nem mindegy, hogy valaki 3 vagy 7 éves kori érzelmi fejlettséggel közelít egy konfliktus helyzetet, vagy egy kudarc élményt az iskolában. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy bőven van mind segíteni, és nagyon sok mindenhez tud alapot adni. Csak az, hogy mesélünk napi 5-10 percet, tehát ez egy olyan minimális befektetés szerintem a szülők részéről, ami tényleg kamatostól megtérül. Ilyenkor nem fontos az, hogy bármi visszaköszönjön belőle, el kell hinnünk azt, hogy ez egy jó helyre megy, és hogy ezek a gyerekek nagyon jól fogják hasznosítani csak az együtt töltött 5-10-20 perc mesét is. Tehát, hogy mindenképpen érdemes ezzel foglalkozni. A meséken keresztül a logikát, a verseken keresztül a ritmusérzéket, ami majd ugye a szótagoláshoz, vagy nem tudom, autóvezetést szoktam még példának hozni a későbbiekben, de hát nagyon sok mindenhez nagyon fontos. És az, amikor arról beszélünk, hogy a gyerek 2-3 év előnyben van, vagy ne adj Isten, sokat olvasnak, és megtanul magától olvasni, akkor sem különösebben kell aggódni, bár már feltették azt a kérdést, hogy ez nem verseny, hát miért kell a gyereknek előrébb lenni? Nem kell a gyereknek előrébb lenni. Tehát a gyerek nem azért kell, hogy jól felkészülten menjen iskolába, hogy ő legyen az osztály első, hanem egyszerűen azért, mert hogyha az ember felkészíti őt beszédben, kommunikációban, akkor nagyobb lesz a biztonságérzete, jobban ki tudja fejezni magát, jobban érti az instrukciókat, amit az iskolában kap, és ne aggódjunk, a gyerek, ha ír-olvas, amikor elsőt kezd, akkor is meg fogja viselni a 45 perc, amit ülve kell töltenie, tehát kellően el fog fáradni, tehát semmi probléma nem lesz, csak a kudarc élményeket tudjuk megelőzni. Tehát, hogy bátran olvassunk, ne féljünk attól, hogy a gyerek esetleg megtanul élni, vagy olvasni iskola előtt, nyilván nem kell erőltetni, de ha megtanul, akkor is rengeteg dolog lesz még ott, ami neki újdonság lesz, és borzasztóan el fogja fárasztani. Viszont, ha egy rosszul felkészített kisgyereket küldünk iskolába, akinek még emellébe jön a fáradtság, a kudarc élmény, akkor nagyon nehéz lesz utána a tanulásra inspirálnunk, úgyhogy szerintem inkább legyen egy kicsit előrébb, és legyen kevesebb dolgunk vele, legyen magabiztosabb, mint az, hogy egy kevésbé felkészült gyerekkel kelljen majd küzdeni, hiszen az neki és a szülőknek is nehéz és frusztráló lesz hosszú távon.
0: Zsani, most olyan szempontokat mondtál, amire az ember nem is feltétlenül gondol. Tehát, hogy az élet olyan területeire hat, az, hogy valaki mikor, milyen korban kapja meg ezt, amire valóban nincs is ott a fejünkben.
1: Ez egy apró dolog, amit még nem mondtam, hogy az IQ-nak a 40%-a 4 éves kor alatt alakul ki. Tehát ez azért egyben azt is jelenti, hogy a szülők, hogyha az első 3 évben van lehetőségük és igényük arra, hogy a babával foglalkozzanak, és ez nem azt jelenti, hogy ülnie kell, és minden nap, és folyamatosan, és fegyelmezetten kell bármit csinálni vele, hanem nyilván vannak pillanatok, amikor kicsit nyitottabb egy közös aktivitásra, és amikor 3-4 perc közös játékkal, egy ölbéli játékkal, egy mondókázással egyszerűen tudunk úgy kapcsolódni, hogy minőségi időt is töltünk, illetve hát egy csomó olyan hasznos kvázi tartalmat tudunk a gyereknek átadni, amit ő később hasznosít. És ez érzelmileg, értelmileg egyaránt fejleszti. Ezek mind nagyon fontos, és egyébként nagyon kellemes dolgok.
0: Pláne, igen. Na látod, erről még nem is beszéltünk, mert a gyerek élet minőségének a javítása is elsődleges, de hát ez, hogy öröm. Öröm vele lenni, és öröm ezt a tevékenységet folytatni.
1: Illetve én például az olvasást annak idején anyukaként használtam arra is, hogy amikor hiszti volt, mondtam, hogy na gyere, olvassunk. Aminek aztán az lett a folyamánya, hogy a gyerek megtanulta, hogyha rossz hangulata van, könyvhöz nyúl. És ez egészen más, mint hogyha például ételhez nyúlna, vagy bármi máshoz. Tehát, hogy tulajdonképpen még ilyen kisebb szokásokat is el tudunk ezzel ültetni, ami még akár jól is jöhet későbbiekben, mert azért rossz hangulat a nagy valószínűséggel lesz.
0: Hát igen, azt hiszem, hogy anélkül senki nem tud élni az életben, hogy ne lenne olykor rossz hangulata, de nekünk most jó hangulatunk van. Jó és fontos témáról beszéltünk, Zsani. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: Kovács Zsanett, gyerekirodalmi szakértő, a Móra Könyvkiadó munkatársa volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: A színházi premierre invitáljuk Önöket, amiben sok a történelem. Csáky Pál Szakadék című darabját mutatják be az Udvari Kamara Színházban szombaton este 7-kor, és ugyanez az előadás élvezhető egy hét múlva május 23-án is. A főbb szerepekben Kálló Béla, Pető Kincső, Nóra Hevesítót, Evelin Juhász Károly, Tóth Zsuzsi. A sok hölgy név már előre sejteti, hogy itt bizony családok, szerelmek szövődnek. Egy borzasztó időpontban 1918 őszében, amikor fölbomlik a monarchia, és a kevesek által ismert pozsonyi sortűzre is sor kerül. Egy kis történelem, sok színház, a darab rendezőjével, Andrássy Attila igazgatóúrral.
2: Ahogy az Udvari Kamara Színházban szinte mindig ős bemutatót tartunk. Maga a téma az történések körében közismert, tehát volt egy sortűz, 1919-ben Pozsonyban, ahol a magyar lakosság tiltakozott az elcsatolás miatt, és ugye a cseh légiósok belelőttek. De azért ez a szöveg sokkal több, itt szerelemről van szó, itt hazavárásról van szó, itt a monarchia felbomlásáról van szó, itt megszólalnak olaszul, csehül, németül, magyarul, majd a mese végén csak csehül szabad beszélni. Itt lényegében a boldog békeidőknek a végéről, az összeomlásról van szó, és ebbe szövődik bele két leányzó harca egy sudár férfinak a szerelméért. Ebbe szövődik bele egy anya aggodalma a fronton lévő fiáért. Ebbe szövődik bele egy újságkiadó tépelődése, hogy engedjen-e a pénznek és szolgálja-e ki az új uralmat, vagy pedig inkább a gerincét tartsa meg. Nagyon sok minden van ebben a szövegben, ebben a darabban, ebben a valóságban, amit színre viszünk, és mindez Farkas Gábornak a kiváló filmszerű zenéje kíséri. Úgyhogy egy szórakoztató előadásról van szó, aminek drámai lesz a vége. De hát az igazság az, hogy minden dráma és tragédia végjátékként indul. Az igazság az, hogy nem várjuk el azt, hogy mindenki történész legyen, ezzel tisztában vagyunk, és valamikor volt egy monarchia, egy osztrák-magyar monarchia, de gondolom szerintem ezt már mindenhol tudják a közönségünk. Úgyhogy az összes többi az önmagában. Mi, meg hát egy volt egy első világháború, de hát ez is egy közismert tény, és az összeomlás, hát ez is egy közismert tény. Hát vannak olyan dolgok, amire rávilágítunk, ugye a cseh függetlenségi törekvésekre, de azt meg is magyarázzuk a darabba szórakoztató módon. Azért lesz egy-két olyan információ, amit a Google-ön szintén meg lehet találni. Tehát Közép-Európában praktikusan egy olyan hatalmi űr alakult ki, amelyben az összes létrejött nemzetállam valójában kiszolgáltatott egy esetleges kontinentális összeütközés során. Tehát akárhogy nézzük, a Balti tengertől az Adriai tengerig olyan kis nemzetállamok sorakoznak, amelyek önvédelemre képtelenek egy komoly háború esetén. Ennek a legjobb példája Lengyelországnak a sorsa, ő a legnagyobb közöttünk. Ennek ellenére a második világháborúval láttuk, hogy megszállták az oroszok is, meg a németek is. És ugyanezt történt mindannyiunkkal. Tehát nyilvánvaló, hogy 18 az a sorsforduló, amelyik meghatározza jelenleg is a hatalmi helyzetét minden utódállamnak. Na most ebben a kiszolgáltatottságban rengeteg személyes tragédia és öröm is van, meg nagyon sorsforduló szerelmek vannak benne, viszont ez egy korszakhatár. Függetlenül attól, hogy mi minden van benne, mi mindent megmutatunk, ami benne van, de nem tagadjuk le ennek a tragikus hatását akár a mai időkre is.
1: Mégis kapunk gyógyírt?
2: Minden előadásunkban van olyan jellegű katarzis, ami megtisztít, megszabadít bennünket a félelmeinktől, a sérelmeinktől. Lényegében ez a színháznak a dolga. Nem azért viszünk színre nehezebb időket, hogy sebeket tépjünk fel. Nem tagadjuk le az idők nehézségét, de azért az időknek a színes mi voltját, a sokszínűségét és az élet, azt, hogy az élet mindent leküzd, az minden előadásunkban benne van, ebben is benne lesz. Először bele kell helyezkednünk abba az én képbe, amit az adott korban az emberek viseltek, aminek tartották magukat. Meg kell néznünk, hogy mit jelentett a szó súlya példának okáért. Ugye tudjuk, hogy Tisza István egy nap egy tucat párbajt vízott pusztán a szavakért, akkor először meg kell néznünk, hogy mit jelentett akkor a szónak a súlya egy olyan korban, nézzük ezt meg, amikor a szónak semmilyen súlya nincs. Gondolkodni kell a tartáson. Minek tartották magukat az emberek, és ha bizonyos tetteket megtettek, akkor hogyan veszítették el azt a státuszukat, tartásukat, amik önmaguk elő. És ez 100 év, ez nem egy nem tudom mekkora idő. Hogyan tudjuk egyáltalán színre vinni, megmutatni azokat az értékeket, amelyeknek nincsen akkora élmény ereje, mint a ma piedesztára emelt cselekményeknek, életstílusnak. Hogyan mutatjuk meg a becsületet? A becsületnek nincs akkora élmény ereje. Ezeket a dolgokat meg kell tudni mutatni, ezeket a dolgokat a színészeknek magukévá kell tenni, bele kell, hogy zuhanjanak, hogy bele kell, hogy süppedjenek abba a valóságba, és akkor abból felkelve mennek a színre, hogy ezt megmutassák. Előtanulmányok szükségesek. Nekem most is a fülemben van a nagyapáim cipőinek a kopogása. Úgy lehet az utcára kimenni, hogy a cipő fénylik. Abból látjuk, hogy mire tartják magukat. Visszamegyünk egy korba, ahol érre vasalt nadrág nélkül nem lehetett kimenni az utcára. Ehhez kell egy idő, ezért mi általában 3 hónapig próbálunk. Bele kell mennünk abba a korba, bele kell mennünk abba a viszonyrendszerbe. Különben hamisak leszünk a színpadon, különben látszik az, hogy a mai korból jöttünk.
1: Köszönjük az invitálást, a más időbe helyezést Andrássy Attila rendezőnek, az Udvari Kamara Színház igazgatójának, és ott is lesz a bemutató, most szombaton este 7 órakor Csáky Pál Szakadék című regénye alapján. Ne szakadjunk el egymástól. Köszönjük meg az invitálást, és önök is járjanak sokat színházba.

0: Ez itt a reggeli Express főváros centrikus program ajánlója a reggel, ugyanakkor majdnem, hogy éjfélre invitáljuk önöket legalábbis pénteken 12:30-re a Várkert bazár környékére. Midnight Music Budapesti Fesztivál zenekar, mármint az ő jó voltukból. Ide nem kell kiöltözni, és nem is tart órákig, cserébe nagyon barátságos és közvetlen a hangulat, amit még oldottabbá tesznek Fischer Iván szellemes kommentárjai, mármint az elhangzó művekről. Jöjjön tehát a babzsákra, huppanás, az előadótól való karnyújtási távolság és sok-sok klasszikus zene, oldottan buli helyett buliként emlékezetes élménnyel, még egyszer pénteken éjjel 12:30-kor a Várkert bazárban. Aztán jöjjön egy kis tánc, illetve nagy tánc és okos tánc. Szabad egyetem, összerázás, beszélgetés a kortárs néptánc élet jelenségeiről. Holnap, szerdán, este 6-kor a Hagyományok házában várnak mindenkit, akit érdekel egy helyi kóspallagi példa nyomán arról egy beszélgetés, miként lehet a táncház közösségépítő erő és nyitott találkozási forma. Ez egy diskurzus lesz a helyi zene és tánckultúra szerepéről, lehetőségeiről, nem csak táncházasoknak, oktatóknak, zenészeknek, közönségszervezőknek, hanem mindazoknak, akik szeretnék hallani vagy megtáncoltatni Balogh Pál Gézát, néprajzost, Kistánc Zoltot, néptáncpedagógust, Mészáros Zsuzsannát, közösségfejlesztőt, a moderátor pedig Németh Nóra lesz, aki az etnográfiát képviseli majd tehát a Hagyományok házában holnap este 6-kor. Együttműhely, jótékonysági minifesztivál pénteken az Adaptérben, ami a Bercsényi utca 10-es szám alatt található. Ez egy kétnapos jótékonysági minifesztivál a Budapest Bike Mafiával közösen. A pénteki program edényszárítást jelent, valamint nagyon sok faragást, és rájöhetünk, hogy az alkotás túlmutat önmagán, hiszen az ott készülő tárgyak nem csak használati eszközök, hanem hozzájárulások egy működő civil rendszerhez, a Budapest Bike Mafia munkájához, amely mindennapi szinten segíti a rászorulókat, úgyhogy tartsanak velük, illetve ha már az estékről volt szó, jöjjön az Art Mozik éjszakája, ráadásul majdnem, hogy két napon keresztül, szombaton kezdődik el, 5 moziban, 70 filmmel, és ez a művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tobán mozik rajongói mellett mindenkit vár. Akit érdekelnek mondjuk az elmúlt év sikerfilmjei, a Csendes barát, az Érzelmi érték, vagy a Nincs más választás, illetve a premier előtti vetítések, a Magyarországon élő kínai család belső konfliktusairól szóló Nem én vagyok, aztán az Odakint, az Egy dán építész Párizsban, valamint a Borzongás az éjszaka szülöttével. Borzongás mellett persze remek programokat és jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendrei Skanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége majd a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az SZIA rendszerben a minimálbér adó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és táncelőadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: szerveződhetünk. Nagyon köszönöm. Ugye ma már néhány kattintással tulajdonképpen bárki készíthet AI által generált zenét, még én is, aki annyira nem értek hozzá, megadom a parancsokat, és már tulajdonképpen ott van egy szinte kész zene. Ez szerinted, vagy szerintetek az Artisiusnál forradalom inkább, vagy az azért alapos veszélyeket rejt ez magában.
1: De hogy én látom a zenészeknek a reakcióját, mondjuk minimum zavarbejtő, és egyébként AI és zenefronton azt hiszem, hogy ott tart a diskurzus, hogy most már a kérdéseket egészen jól látjuk, és a válaszok azok nagyon lassan kezdenek el jönni. A lényeg az az, általában szerintem minden ilyen technológiai újításnál, hogy nem lehet ilyen nagyon egyszerű, nagyon általános válaszokat adni, hanem el kell kezdeni szétszálazni, altémákra bontani ezt, és akkor azt mondom, hogy kis videók mögé valami zeneszerű háttér zörgés, abban forradalom, tehát ott szerintem nagyon rövid távon már bekövetkezett, és a következő hónapokban egyértelműen bekövetkezik, hogy ha kb. Mindegy, mi szól a videónk alatt, de kellene, hogy szóljon valami zene, akkor azt az AI zene gyakorlatilag teljesen az emberit ki fogja váltani nagyon hamar. Ha meg azt mondom, hogy élő koncert, előadó, akihez a rajongói kötődnek, ott pedig lehet, hogy soha nem fog bekövetkezni igazából érdemi változás.
0: Jó, akkor nézzük meg egy másik oldalról, hogy vajon szerinted, vagy szerintetek mennyire alakítja át a mesterséges intelligencia az zeneiparnak a gazdasági modelljét?
1: Hát a zeneipar gazdasági modellje, nem tudom, hogy van-e olyan, mert mindig változik. Tehát annyira sokat változott az utóbbi évtizedekben is, hogy sosem volt egy ilyen igazi állandósága. Talán az utolsó ilyet akkor lehet mondani a 90-es években, amikor a hangfelvétel kiadás nagyon ment, akkor voltak ugye ezek az ilyen 200 000-es aranylemez példányszámok, és azóta gyakorlatilag nem volt olyan, mondjuk 5 év, amikor azt lehetett volna mondani, hogy ez most megállt, most megérkeztünk. Az előző forradalmaknak az eredménye meg a vége nem jött még el, tehát mondjuk egy streaming forradalom, ami teljesen megváltoztatta, ahogyan zenét hallgatunk, a streaming forradalomnak a fenntartható piaci modellje még nem jött el. Tehát, hogy gyakorlatilag még mindig azon menne a vita, hogy egyáltalán ki milyen arányban részesüljön a streaming bevételekből, jó-e ez az egész modell így, hogyan tudnak a streaming szolgáltatók egymással versenyezni a zenében, és erre jött rá ez az AI modell. Tehát, hogy állandó változásban van, szerintem észre se veszi, aki a zeneiparban van, hogy ez egy újabb változás, mert azt szoktuk meg, hogy soha semmi nem állandó.
0: Az teljesen logikus egyébként, amit mondasz, és ami az előző kérdésemre volt egy reflektálás, hogy maga a gazdasági modell nem tudott, hogy van-e, vagy nem tudod, hogy éppen milyen az a gazdasági modell, amely abban a percben érvényes lehet a zeneiparra, de akkor inkább úgy kérdezem, hogy valóban csökkenhetnek a zeneszerzők, vagy a szerzők bevételei, amiatt, hogy egyre több gép által generált tartalom jelenik meg?
1: Az előrejelzések szerint igen, és egy ilyen 20-25%-os visszaesést jeleznek elő egy következő 5 évben. Azért ez egy eléggé komoly.
0: Hogyne, ez
1: az
0: sok,
1: egy nagyon komoly visszaesés. De nyilván akkor, ha a feltételezések úgy következnek be, ahogyan bekövetkeznek, és szerintem minden ilyen horderejű változásnak nagyon nagy a kiszámíthatatlansága, mert nem tudjuk, hogy hogyan reagálnak rá a kormányok, nem tudjuk, hogy hogyan reagálnak rá a piacok, tehát hogy van bizonyos feltételezés. A feltételezés az rövid körülbelül az, hogy ahol funkcionális helyzetben van a zene, tehát háttérzeneként használjuk valamilyen reklám, film, boltban háttérzene, hogy ezeken a helyeken elkezdi nagyon intenzíven átvenni a humán zenének a helyét, ha csak nem lesz valami olyan szabályozás, ami ezt valahogy kontrollálja. És ez lehet akár egy vállalati szabályozás is, tehát én azt hallottam éppen, hogy a televíziókban például nem kezdte el olyan ütemben kiváltani az AI zene az emberi zenét. Egyszerűen azért, mert még mindig bizonytalan a jogi háttere, még mindig zajlanak azok a perek, amik arról szólnak, hogy egyáltalán szabad volt-e ezeket az AI zene készítő modelleket feltanítani a világ összes zene számával, és addig mondjuk egy komolyabb nagy média vállalat az nem meri azt mondani, hogy persze nyomjuk meg a nagy piros gombot és cseréljünk le minden humánt szintetikusra.
0: Nézzük akkor ezt a jogi hátteret, vagy legalábbis érintsük egy picit, nekem ez tetszik, vagy szerintem ez fontos, mert hogy szerinted, vagy az Artisius szerint inkább úgy kérdezem, kié egy AI által készített dal? Egyáltalán beszélhetünk szerzői jogról ebben az esetben?
1: Itt tényleg arról van szó, hogy még nagyon sok víznek le kell folynia a Dunán, hogy erre tudjunk igazán válaszolni. Ugye egy zeneszámnak hagyományosan háromféle jogosultja van, szerzője, előadója és hangfelvétel jogosultja, hangfelvétel kiadója.

0: Most az egy tűnik biztosnak, hogy hangfelvétel jogok, azok ugyanúgy vannak ebben az esetben, tehát tulajdonképpen valamiféle lemezkiadói szerep az ugyanúgy létezhet, de az már például ott egy kérdés, hogy a különböző modellek megtartják-e maguknál ezt a jogot, vagy azt mondják, hogy aki előfizet rá, az egyébként ezt a jogot megkapja. Ugye az, hogy a szerzőkkel és az előadókkal mi van, az pedig egy elképesztően széles spektrumon mozog, mert az is egy AI-asszisztált zenemű, hogyha valaki csak a dalszöveghez kér inspirációt, meg az is egy AI-asszisztált zenemű, amikor lényegében az egészet a gép írja meg, és nyilván a jog ezeket a szürke zónákat, ezeket esett joggal szokta kitölteni, tehát hogy a nagyon sok különböző ügyben a bíróságoknak a döntése szokta ezt adott esetben évtizedek alatt meghúzni. Úgyhogy most azt hiszem, hogy a millió dolláros kérdés az az, hogy milyen hosszú prompt sorozat tekinthető már szerzői alkotásnak, emberi alkotásnak, és hol van ebben a határ. Úgyhogy erre most egyszerűen nincsen még válasz. Azt tudjuk, hogy valahol van ilyen, tehát abban mindenki egyetért, hogy ezzel az eszközzel is lehet emberi alkotást létrehozni.
1: Maga az Artisius, vagy azok, akik ezzel komolyabban foglalkoznak, ők rá tudnak arra jönni, hogyha mondjuk én hirtelenjében berobbanok a zeneiparba, és azt mondom, hogy csinálok egy lemezt, miközben az AI csinálta helyettem?
0: Vannak olyan detektáló szoftverek, amik ezt valahol megpróbálják beazonosítani, de ez ugye nem lehet igazából teljes, mert ezek legfeljebb a hangfelvételről tudják felismerni, hogy szintetikus úton jött létre, de mondjuk az, hogy a dalszöveget és a zenét gép alkotta, de mondjuk utána egy emberi hangszeres játékkal az feljátszásra kerül, azt nem lehet egyszerűen, nincs olyan eszköz, ami ezt detektál.
1: Mert hogy egyébként nekem is eszembe juthatott egy olyan dallam, harmónia, kompozíció, ami éppen az AI-ból kijött.
0: Így van. Hát amin sok vita van, az, hogy számít-e ez igazából, és akkor jönnek ugye azok a felvetések, hogy egy pár évtizedet tulajdonképpen már éljük azt a világot, ahol egyre kevesebb mesterségbeli tudás hiány kellett ahhoz, hogy valaki dalszerzővé váljon, vagy előadóvá váljon, mert ilyen-olyan gépekkel otthon is tudott előállítani zenei hangfelvételeket.
1: Mert hát ennek van egy másik része is, és ez nem feltétlenül egy jogi kérdés, hanem az, hogy ugye akkor simán elképzelhető az, Péter, amiről most mi beszélünk, hogy néhány éven belül a slágerlistás dalok jelentős része vagy tulajdonképpen akár az egésze mesterséges intelligencia segítségével készülhet el, tehát nem tudom, hogy mi jól járunk ezzel, de nyilván ez nem jogi kérdés, és nem a te asztalod, csak most így eszembe jutott a beszélgetés.
0: Ahogy mi látjuk, meg a felmérések ezt mutatják egyébként, hogy a slágerlisták, tehát amikor kifejezetten ismert előadó, ismert dala, abba ez a változás ez vagy egyáltalán nem fog betörni, vagy csak olyan kiegészítő szerepekben, hogy mondjuk hangszerelést, vagy tehát tényleg kifejezetten az egész zenei produkcióhoz képest mellékes részleteket fog AI eszköz átvenni. Nagyon úgy tűnik, hogy egyébként közben megindult az a folyamat, ami az élő zenét, a valódi előadót, és benne az embert próbálja megtalálni, tehát az emberek vágynak arra, hogy emberit halljanak, és ez egyre inkább igaz lesz. És talán én azt kell, hogy mondjam, hogy talán az első olyan technológiai forradalom ez, ahol én azt látom saját gyerekeimnél is, hogy a fiatalokban nincsen az a feltétlen lelkesedés. Tehát én nem azt látom. Használják nyakra főre, de igazából félnek is tőle, és nem látom azt a hihetetlen lelkesedést, hogy de jó, mert ez az új világ, ez a mi világunk, hanem ők is keresik az emberit. Ha zenéről, előadóról van szó, akkor keresik azt a kötődést, ami ember és ember között van.
1: Oda jó ezt hallani, pedig most ugye folyamatosan a veszélyekről beszélünk, és én bedobnék még egy veszélyt, hogy abban mekkora lehet a veszélyfaktor, hogy az AI abszolút képes most már híres előadók hangját, meg tulajdonképpen a stílusát is lemásolni.
0: Azt mondják, hogy a különböző streaming platformokra most már elképesztő mennyiségű ilyen AI szlopot, AI mocsarat töltenek föl, és
1: mondok egy példát, ami nem a zeneiparra vonatkozik. Igen. Például az én hangomat lemásolták, vagy állítólag lemásolták, és idős nőket és férfiakat hívtak fel, hogy pénzt csaljanak ki tőlük, és az egyikük, amikor még a tévében dolgoztam, oda is jött egy nyugdíjas néni a tévéhez, hogy ő velem beszélt telefonon, és hogy kéri vissza a pénzét, amit nekem utalt át. És mondtam, hogy ez teljesen kizárt, de hogy én a saját nevemen, a saját hangomon bemutatkoztam, mert hogy az AI generált egy olyan hangot, ami ugye a televíziós bemondó hangja volt, és ami tök hihető volt. Így értem én ezt a kérdést.
0: Igen, ez egy társadalmi változás, és tulajdonképpen legyünk őszintén, őszinték, szokjuk már egy ideje, hogy ne higgyünk a szemünknek, meg a fülünknek, tehát ez csak fokozni kell egyre inkább. De egyébként azt akartam mondani, hogy a zenében is ez a tanulság, a tapasztalat. Azt mondják, hogy az a, tudom én, most már a 30%-a a feltöltött daloknak valami AI generált zene, amiket próbálnak kiszűrni ezek a platformok, mert azt mondják, hogy ezek ma 100%-ban valamiféle csalási célt szolgálnak, bekerülni playlistekbe, és onnan sok pici összeget kinyerni, valamilyen előadónak a nevével, hangjával, karakterével visszaélni. Tehát jelen pillanatban ezek az eszközöket tömegesen csalásra használják leginkább. Ez nem azt jelenti, hogy ne lenne ezeknek etikus használata, vagy ne lenne ennek egy nagyon fontos jövőképe akár.
1: Van erre esély, hogy az AI nem elvesz majd a zenészektől, hanem valamilyen formában új bevételi lehetőségeket teremt, szerinted?
0: Hát van egyébként, most is azt lehet mondani, hogy folyamatosan alakul az is, talán a nem zenészeknek nem annyira érdekesek ezek a folyamatok, de hogy zajlik az a vita a zenészek között is, hogy hol húzódik az etikus AI használat, és tudnak olyan példákat mondani, aminél az ember egyértelműen egyetért vele, hogy ez teljesen etikus. Például nagyon jól ki tudnak próbálni különböző ötleteket, hangzásokat a stúdióban, meghallgatják, hogy ugyanez a dal női előadóval hogy hangzana. Ha ilyen kórust rakunk bele, ha olyan háttérénekest képzelünk el, ha ilyen hangszerelést, akkor az hogy működik, és mindaddig, amíg ez tulajdonképpen kinyitja a lehetőségeket, és aztán a végén ugyanúgy ember az, aki előadóként szerepel, akkor ez például szerintem teljesen egyértelműen etikus felhasználás. Úgyhogy ilyen lehetőségeket nyit, inspirációs lehetőségeket nyit, hangszerelési lehetőségeket nyit, tehát hogy van egyébként egyértelműen egy ilyen fázis ennek.
1: Jogilag egyébként mennyire van felkészülve Európa, vagy akár Magyarország az AI zene térnyerésére? Ezek szerint nem igazán.
0: Hát egy kicsit olyan ez, mint a Covid, hogy az egész világot egyszerre ütötte meg, és tulajdonképpen érdekes is volt látni akkor, hogy vannak olyan globális fejlemények, amikre teljesen valós időben, egy időben kell reagáljon az egész világ. Nekünk ez egy picit szokatlan, mert itt a periférián azért azt szoktuk meg, hogy a központ halad előre, és mi a periférián majd okosan követjük, amit nem kell átvenni, nem veszünk át, amit kell, azt meg át tudjuk venni már sokkal okosabban. Én azt látom most egyébként, hogy itt a periférián, nálunk Magyarországon, Portugáliában, Dél-Amerikában, onnan jönnek olyan hangok, amik józanabb hangok az egésznek a jövőjét illetően. A központban, tehát a nagy nyugati legsikeresebb piacokon, ott a lemezkiadók nagyon erősen azt a képet tolják, hogy ők megállapodnak ezekkel az AI szolgáltatókkal, és valamilyen módon ezeket a zenéket egy ilyen zárt kertbe fogják csukni. Csak a Sunon, meg a többi ilyen szolgáltatón lehet majd generálni zenét, és azt onnan nem lehet kivinni, nem lehet föltölteni Spotify-ra, YouTube-ra, egyéb helyekre. Én nagyon szkeptikus vagyok ezzel, szerintem a lemezkiadók összes próbálkozása, ami arról szólt, hogy hogyan tudjuk bezárni a különböző ilyen újításokat, az eddig soha nem működött, tehát inkább olyan modellt kell kialakítani, amivel mindenki megtalálja a számítását.
1: Hát Péter, ez nagyon érdekes volt. Tóth Péter Benjaminnal, az Artisius üzleti transformációs igazgatójával beszélgettünk arról, hogy hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a zeneipar gazdasági modelljét, de egyébként számos más témát is érintettünk. Nagyon köszi még egyszer.
0: Köszönöm.
2: Jazzy.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzy-n. Reggel is együtt vagyunk.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class május 13-án, szerdán reggel 6:30. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Kamasz Melinda és Pachman Péter, jó reggelt kívánunk.
2: Jó reggelt, és azért hűvös van. Képzeld el, hogy amikor be kellett szállnom az autóba, akkor bekapcsoltam az ülésfűtést.
1: Képzeld el, ezt akartam mondani, én sem akartam azokat hergelni, akiknek nincs, hogy olyan 4-6 körül, amikor beültem a kocsiba, nekem is az első dolgom volt, hogy azt a gombot megnyomtam, ami magam alá fűti az ülést, és ettől viszonylag kényelmes volt mondjuk 6-7 perccel később már az autóban üldögélni.
2: Hogy a férfiaknak ezzel vigyázni kell.
1: Mert hogy?
2: Mert nem tesz jót az alsó testrészeknek az ülésfűtés.
1: Ja igen? Ezt kimutatták?
2: Igen, ezt kimutatták.
1: És ez most nem ilyen vicces brit tudósok mondták, hanem...
2: Ezt kimutatták, tehát olyan sokat ne használd az ülésfűtést, de nyilván amikor ideg van, akkor érdemes, de nekünk ez azért valahogy úgy jobban.
1: Aha, na jó, ezt jó tudni egyébként. Tudtam, és tulajdonképpen nagyon komolyan veszem, amit mondasz, tekintettel arra, hogy én is már abban a korban vagyok, amikor nagyon oda kell figyelni ezekre a dolgokra, majd utána nézek pontosan.
2: Igen, nézd meg utána, de egyébként ettől függetlenül szépen süt a nap, és az olyan, mintha egy ilyen igazi jó tavaszi idő lenne, és szükség van az esőre, valljuk be.
1: Igen, de senkit ne tévessze meg ez a gyönyörű napsütés, mert hogy nem sokára majd egy dal után én mesélek egy elképesztő dolgot, hogy mi történt Magyarországon tegnap éjszaka. Nem mondom el, időjárással kapcsolatos történet egyébként. Nem mondom el.
2: Szeretem, ha hajt is meglepetéssel készülsz reggel.
1: De tényleg hihetetlen sztori. No, nézzük akkor, hogy mi lesz a mai adásban.
2: 7 óra után a Szépség és a Szörnyetek című meseopera ős bemutatójáról kérdezzük Heizer Nikolettet, a Magyar Állami Operaház gyermekkari karigazgatóját. Ez jó mese, a Szépség és a Szörnyetek.
1: Igen, ráadásul amennyire a háttéranyagokat olvastam, és amennyire a bemutató után néhány Facebook posztot láttam, kifejezetten kiemelték azt, hogy nem akar Disney filmé válni ez a bemutató, nem akar Disney filmé válni ez az előadás, mert hogy ugye egyből arra gondolunk, hogyha gyerekeknek szól, meg meseopera, meg ősbemutató, akkor nyilván valamiféle Disney produkció baromira nem
2: De
1: az.
2: De nem volt rossz az a Disney egyébként. Én nekem nem volt problémám vele, még ha olyan lenne, az sem.
1: Nem azért
2: De
1: mondtam, hanem azért,
2: hiszem,
1: mert ez egy újítás. Így van,
2: így
1: persze,
2: van.
1: Nem arra gondoltam, egyáltalán nem rossz, egyáltalán abszolút fogyaszthatóak azok a Disney előadások, amiket az Operett Színházban látunk. Nem csak egyébként gyermek, hanem akár felnőtt előadások is. Persze. Na aztán 7:30 után a tanulás, a kreativitás és a motiváció kapcsolatáról lesz szó. Dr. Vas Vilmossal, a budapesti Metropolitan Egyetem docensével beszélgetünk.
2: 8 óra után gyors és látványos hétvégi kertszépítő ötletekről beszélgetünk Boros Dáviddal, az Oázis Kertészeti Kft. Ügyvezetőjével.
1: És itt meg kell jegyeznem, hogy múlt héten, amikor szintén Boros Dáviddal beszélgettünk, és szintén Melinda és én ültem itt a stúdióban, akkor Melinda jókat kacarázott azon, hogy elképzelt engem, hogy ülök egy kertben, napozok, iszogatom a sörömet, és jönnek a darazsak.
2: Ezt én elmondom, hogy arról volt szó, hogy hívják, még legelőtt kell
1: igen,
2: csinálni.
1: Tehát,
2: hogy egy kicsit el kell gazosítani a kertnek egy részét, és hát, hogy én elképzeltem, és szerintem elképesztő vicces, ahogy Peti ül a teraszán, mert ezt teraszon is meg lehet csinálni. A fele az tiszta gaz, ül a sörével, és támadják.
1: És támadják a darazsak.
2: A darazsak, a méhek, az összes, és a Peti csak ül, és boldogan néz
1: ki. Pedig én csak nyugodtan ki akartam ülni napozni. Igen.
2: És ott elgazosítva a fél kert.
1: Vagy a fél terasz.
2: Vagy a fél terasz, így van. 8:30 után azzal foglalkozunk, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia munkaerőpiacot, és veszélybe kerülhetnek-e a junior pozíciók. Vendégünk Holtai Vera, az IFO, a horvát tanácsadó cégpartnere. Az az igazság, hogy tényleg egyre több és több fiatalt vált ki a mesterséges intelligencia, mert azzal, hogy azzal csináld már meg, válogasd ki, hozd le, keresd meg, az teljesen tipikusan meg tudja csinálni a mesterséges intelligencia.
1: Így van, aztán 9 után a ma megjelenő friss márciusi építőipari és ipari adatokat Nyeste Orsival, az Erste vezető elemzőjével veszük górcső alá.
2: És 9:30 után a nagybányai művésztelepről és a tavaszi művészeti aukciókról árul el érdekességeket Korani Eleni művészeti szakértő, de szerintem megkérdezzük arról, hogy milyen volt neki a tévében szerepelni, mert ugye elindult az ő ilyen kincs, nem tudom a címét.
1: Majd elmondja, azt most én sem tudom hirtelen.
2: Igen.
1: Most már ritkán nézek tévét.
2: Ritkán.
1: No jó van, akkor Korani Elenivel is beszélgetünk, és ne feledj, kezdjék. Jön egy régi nyár Ábrahám Tandari Ágnessel, egy jó klisdal, és utána egy egészen hihetetlen dolgot mesélek, tekintettel arra, hogy május van, és ne feledjék, a napsütés senkit ne tévesszen meg.
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk. Na.

0: Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Ez a Business Class.
1: A Business Classban pedig Kamasz Melinda és Pachman Péter köszönti önöket, jó reggelt kívánunk.
2: Jó reggelt.
1: És ugye itt Melinda jelezte, hogy hát tulajdonképpen gyönyörűen süt a nap, de azért picit csípősebb az idő. Ő is beült a kocsiba, hogy az ülésfűtést bekapcsolva egy kicsit komfortosabban érezze magát, mert tényleg nagyon hideg van így reggel, és tényleg senkit ne tévesszen meg ez a gyönyörű napsütés, amit tapasztalunk. De képzeljék el, hogy egészen elképesztő hírt olvastam, aztán megnéztem videón is, és valóban úgy történt, ahogy most mondani fogom, mert hogy Pongrácz, ugye tegnap volt Pongrácz névnap, rendesen szórakozott velünk. Képzeljék el, kedden este 11-kor a fölénk áramló hideg levegő már kezdett nyugalomba vonulni a Dunántúlon, és már csak egy fok volt a nyugati határnál, a Mátrában viszont, fönt a Kékestetőn, fagypont alá csökkent a hőmérséklet, és kíváncsiságból az időképesek rákukkantottak a webkamerára, és gyanús volt, hogy 0,7 fokot mutat, és itt jött a meglepetés, hogy kevesebb, mint egy óra alatt kifehéredett Magyarország legmagasabb pontja, azaz ma éjszaka a Kékesen esett a hó. Akár hiszed, akár nem. Nem, itt vannak a webkamera képek. Most mutatom Melindának a telefonomon, és azt is, hogy most jelen pillanatban hány fok van a Kékesen. Mondd be kérlek te, hogy jelen pillanatban.
2: -1.
1: Jelen pillanatban -1 fok van a Kékestetőn. Csak azért, mert május 13-a van. Esett a hó. Hát valamennyire itt van a webkamera. Én is mondom, megnéztem, és hihetetlennek találtam. Na jó, nem annyi hó, hogy lehet síelni, de azokat a padokat, amiket ott a webkamera pásztázol, a turisták pihenni meg kajálni szoktak a gyaloglásai közepette, azokat mind fehér hó borította ma éjszaka.
2: Ez
1: május
2: 13-án. Ez egészen elképesztő.
1: Ugye? Ahhoz képest, hogy én voltam a hétvégén a Balatonon, pontosabban 2 hete voltam a Balatonon, és már akkor jó néhány bátor, és nem NDK turista, hanem jó néhány bátor magyar turista, pontosabban ilyen nyaraló vagy pihenő, besétált a Balatonba, volt, aki csak térdige, volt, aki nyakig elmerült, és fürdőztek 2 héttel ezelőtt a Balatonban, és ehhez képest most éjszaka a Kékestetőn esett a hó. Na milyen?
2: Hát, fél, de ez nagyon durva.
1: Ugye?
2: Nagyon durva.
1: Közben keresem itt a hírkeresőn, meg mindenhol a hír.
2: Május 13-a van,
1: igen.
2: És esett a hó, ez valami egészen elképesztő.
1: Igen, Végantalnak volt egy ilyen könyve, hogy ez ilyen szocialista fejlődés regény önmagáról, ahogy a debreceni kollégiumi éveit leírja, hogy akkor májusban esett a hó, ez volt a regénynek a címe, és egy fiatal srácról szól önmagáról, akinek meg kell felelnie egy nagyon erős kommunista történész tanár, és egy nagyon határozott lelkész között lavírozva, hogy eljusson az érettségi vizsgáig, és tulajdonképpen ő, nem is spoilerezném tovább, de megválasztja a maga útját, de, mint ahogy lenni szokott, ilyenkor szembe jön egy nagy szerelem, ami mindent megváltoztat.
2: Ez tényleg nagyon jó. Egyébként visszatérve arra, hogy mondtad, hogy volt, aki bement a hideg vízbe, képzeld el, hogy mesélte egy ismerősöm, hogy nem tudom, hogy tudod-e, de hogy a Lupa-szigetnél ki vannak rakva szaunák télen, és be lehet a hűtés, az pedig ott van a vízben.
1: Óriási.
2: És hogy tényleg nagyon jó, hogy egy ilyen üveg szaunák is lehet menni, és hát azt mondja, hogy ők bementek a szaunába, és hát tudod, hogy bemész egy ilyen -100 000 fokos vízbe, szépen lassan ott először a nagy lábújat rakod be, aztán
1: igen,
2: a
1: ismerős,
2: hát,
1: ismerős,
2: tehát nem az a beveted magad.
1: Aztán utána visszajössz, új, én inkább nem megyek be, jaj, hát ebben én biztos
2: igen,
1: nem.
2: Igen, és hát ráadásul kint is nagyon hideg van, tehát eleve télen csinálják ezt. És képzeld el, hogy van egy csapat, amelyik ott fürdőzik, tehát ez a hidegvizes úszás, mert ez nagyon menő lett ez a hidegvizes úszás, és azt mondja, hogy ők éppen, hogy csak belemennek, tudod, így bemennek nyakig, és már rohannak is ki, és azok azt mondja, hogy ott meg áll 3-4 fiatal nő, és beszélgetnek a vízben.
1: Fürdőruhában.
2: A jéghideg vízben.
1: Igen, mert én is láttam régebben ugye a híradókban ilyen megmerülünk a jeges vízben típusú kihívásos, challenge-es videókat, meg ilyen Mikulás úszást, tudod, hogy Mikulás sapkában bemennek a jéghideg
2: igen,
1: vízbe,
2: igen,
1: és akkor úsznak 10-20 métert, majd kijönnek vacogva, és azonnal meleg takarókat tesznek rájuk. De az, hogy így a Lupán ez van, ezt nem tudtam.
2: És képzeld el, hogy ott állnak és beszélgetnek, azt mondja más, meg azt mondja, csak néz, és úszik. Tehát azt mondja, nem az, hogy de nem tudna megmozdulni, olyan hideg a víz, meg hogy ezt meg lehet tanulni, és rendkívül jó hatással van az érrendszerre, meg egyébként is nagyon jó hatással van mindenre, mert utána tudod, kitágul, összeszűkül, stb., meg a hideg víz eleve nagyon jó hatással van. De azt mondta, hogy sokkoló volt, hogy ők felnőtt férfi emberek, hogy éppen csak a nagylábújukat tudják bedugni, és ott áll 3-4 nő is beszélgetnek a vízben, mint hogyha egy hőség lenne.
1: Hát, hogy mondjam, be kell, hogy valljam, vagy meg kell, hogy valljam neked, hogy valószínűleg engem is legyőztek volna azok a nők ott, mert hogy ők bementek. Én vélhetően nem feltétlenül, hogy nem szívesen mentem volna be abba a jéghideg vízbe.
2: De egyébként pedig te bírod a hideget.
1: Hát itt mindig rádnyitom a hideget télen, igen, is, persze, igen. A minuszokban is kinyitom az ablakot.
2: Közben meg így vár vízbe, már nem?
1: Hát a vízben nem olyan szívesen, igen, meg a zuhanynál is inkább meleg vízben zuhanyzom, mint hideg vízben, és a szaunáknál nem szoktam azt alkalmazni, hogy bemegyek a szaunába, azt szeretem, de hogy utána kijövök és jeges fürdőt veszek.
2: Pedig ugye annak az a lényeg.
1: Az a lényeg. Az a... Igen.
2: Nem a meleg vízben, meg a melegben csörgés.
1: Tehát én csak megfőzöm a finom ételt, de nem eszem meg, így van.
2: Hát, igen, ez
1: én Ausztriában láttam ilyet, hogy valóban, amit mondasz, hogy voltak ilyen tóparti hotelek, amikor ilyen nagy síszezon van, voltak ilyen tóparti hotelek, és valóban az ottani síelők a szaunából, én csak néha nem tudtam, hogy miről van szó, első körben néha azt hallottam, hogy hatalmas ordibálás van. Az a pillanat, amikor valaki a forró szaunából ugye a jéghideg vízbe leereszkedik, és üvölt egyet, mert azért mégiscsak azt a fajta diszkomfort érzést, amit a jéghideg víz okoz, azt a fajta érzést ilyen módon adja ki magából, és valóban láttam, hogy gyönyörűen ugyanazokban a tavakban, amelyeknek egy része be van fagyva, hiszen minusz,
2: igen, nagyon-nagyon
1: ugye,
2: hideg,
1: a hőmérséklet
2: igen,
1: az
2: igen.
1: Abszolút nulla fok alá csúszik, és azokban mártóznak, tényleg csak néhány másodpercig, de elképesztő jól lehet
2: mondom,
1: a szervezetükre
2: tudod, nézve. Tudod szoktatni a szervezetedet egyre tovább, és amikor már régóta csinálod, akkor akár úszhatsz is a minusz 80 ezer fokos vízben, tehát ez nagyon durva, de egyébként Ausztriára visszatérve, képzeld el, hogy voltam most nemrégiben Pandorfban, és hogy mindenki magyar. Tehát a benzinkutaknál, az összes boltban. Minden,
1: arra gondolsz, hogy az eladók?
2: Az eladók,
1: igen.
2: És nem csak ott, hanem egyre több Bécsben is, és még hátrébb is egyre több magyar van. Miközben, ezt azért mesélem el, hogy miközben mesélt egy ismerősöm, hogy be kellett zárniuk az üzletüket, mert egyszerűen nem találtak séfet, illetve séfet még találtak volna egyet, de az alá dolgozókat már nem találtak. Hogy közben meg a Balatonon egyszerűen nincs munkaerő. Tehát nincs pincér, nincs felszolgáló, nincs séf, nincs a séf alá dolgozó, hogy egyszerűen olyan szinten nincs munkaerő, és mindenki Ausztriában dolgozik, de egyébként nem véletlen, mert ott van, először is be vannak jelentve. Tehát az nagyon fontos, hogy tényleg rendesen be vannak jelentve nyugdíjra. 13. 14. havi fizetés van, és hogy olyan szintű szabadság van, hogy tényleg kapja, és a nyár kellős közepén is el tud menni egy hétre szabadságra, mert dolgozik ott ismerősöm. Tehát, hogy nem lehet összehasonlítani, és remélem, hogy azért esetleg talán most már azért valahogy haza lehet őket csábítani, és olyan fizetések meg minden elindul, hogy jó lesz. Mert
1: igen, épp ezt akartam mondani, hogy talán így a választás után mindannyian egy kicsit bátrabbak lesznek, és megmerik azt lépni, hogy visszajöjjenek, de hát nyilván ehhez ugye a másik oldalnak, a kormányzatnak is valamiféle olyan lehetőséget kell biztosítani. Hát meglátjuk, mert
2: meglátjuk.
1: Most nagyon nagy reményekkel áll mindenki.
2: Tehát egyszerűen döbbenet, hogy mennyien dolgoznak ki. Nem is tudom, hogy ott az ausztriai részen ott mennyi lehet a magyar, de nagyon sok. Egyébként annak idején egyszer Sopronban beszélgettünk ott az önkormányzattal, és azt mondta, hogy azért problémás, mert hogy mindenki kimegy dolgozni, de viszont az egészségügyi, meg mindenféle szociális ellátást azt ott veszi igénybe. Tehát, hogy nem fizeti be az adót, mert máshol dolgozik, de közben a mindenféle olyan, ami juttatás, azt meg Sopronban veszik.
1: Tehát az alapjuttatásokat
2: igen,
1: nyilván, igen, ugye, ami
2: tehát,
1: mindenkinek
2: igen,
1: jár
2: igen,
1: alapjogon.
2: Igen,
1: igen.
2: Tehát ami alapjogon jár, azt meg itt. Hát azért ezen is lehetne gondolkodni.
1: Na majd meglátjuk egyébként, Hegedűs miniszter arról beszélt, hogy mindenkinek az égvilágon, aki Magyarországon él és magyar állampolgár, ugyanolyan színvonalú és magas színvonalú egészségügyi ellátást fognak biztosítani. Belemegyünk majd nyilván ezekbe a témákba is, de nem most, mert hogy most érkezik Mario Biondi, és egy picit ebből a jéghidegből, amikről itt beszélgettünk Melindával, elmegyünk egy forró szigetre, Cantaloupe Islandre, Mario Biondival.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit Szigeti Színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
2: Tegnap letették esküjüket a Tisza kormány miniszterei az országgyűlésben. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Több órás napsütésre és északnyugat felől érkező gomoly felhőkre számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Ma 2026. május 13-a van és szerda, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Tegnap letették esküjüket az országgyűlésben a Tisza kormány miniszterei. A 16 tárcavezető kora délután vette át kinevezését Súlyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Ezzel megalakult az új kormány. Az új összetételű kabinet már ma megtartja első ülését. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz. A kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak. Jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a tárcavezetők bemutatásakor hangsúlyozta, hogy az új struktúra célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, a döntéshozatal pedig nyilvános lesz. A miniszterelnök beszédében a bizalom visszaállítását nevezte meg fő feladatként, és bírálta az előző vezetést luxus építkezései, beruházásai miatt. Miközben, mint fogalmazott, gyakran az egészségügyi és szociális intézmények épületei és a közszolgáltatások színvonala romlott. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésekben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritása lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése, a hívek megújítása. Lelőttek egy 72 éves férfit a TEK munkatársai a Pest vármegyei Monoron. A férfi a helyszínen meghalt. A hatóságokat zavart és agresszív viselkedése miatt hívták ki. A terrorelhárítók tárgyalni próbáltak vele, de amikor késsel támadt, majd gázriasztó fegyverrel kétszer is tüzet nyitott rájuk, viszonozták a lövést. Az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet érvényben van, jelentette ki Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter. A Pentagont vezető miniszter a kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán nyilvánvalónak nevezte a tűzszünet életben maradását, és rámutatott, hogy jelenleg nem folynak harci cselekmények. Hozzátette, hogy a Hormuzi szorosban a kereskedelmi hajózás biztonságának fenntartása érdekében múlt héten kezdett, majd felfüggesztett művelet újraindulhat, amennyiben Donald Trump elnök úgy dönt. Végül az időjárásról. Több órás napsütésre és északnyugat felől érkező gomoly felhőkre számíthatunk. Már számottevő csapadék nélkül. Fokozatosan veszít erejéből az eleinte még erős légmozgás. Délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Lassú az előrejutás az M3-as autópályán a Szilas pihenőhelytől a város felé, a 11-es úton az M0-as körgyűrűtől a főváros felé, illetve a 4-es úton befelé. Rendőri ellenőrzésre lehet számítani a harmadik kerület Bécsi úton a Vörösvári útnál. Műszaki hibás jármű akadályozza a közlekedést a Margit körúton a külső sávban, a Kereti Károly utcánál irányban a Margit híd felé. sávlezárásra kell számítani a 18. kerület Baross utcában, a Városház utca és a Vasis Gyula utca között. Nem működnek a jelzőlámpák a Bartók Béla úton, a Karinti Frigyes út sarkán, valamint Zuglóban, a Tököli úton, a Róna utca előtt. Köszönöm a figyelmet, további utat kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, ahol exkluzív gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class, május 13-án, szerdán reggel, 7 óra múlt 6 perccel. SMS számunk 0630 2010 909, a mikrofonnál Kamasz Melinda és Pachman Péter, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És ugye meséltem arról, Melinda is ilyen, hogy mondjam, kitágult pupillákkal néztem, mert kénytelen voltam megmutatni a telefonomon, hogy igazat beszélek, hogy jelen pillanatban a Kékestetőn most, így május 13-án reggel 7 órakor, mínusz 1 fok van, ráadásul a helyi webkamerák, amelyeket szintén megnéztem éjszaka, én sem a szememnek, azt mutatták, hogy a Kékestetőn május 13-án éjjel, hát éjfél után néhány perccel elkezdett havazni, és 40 perccel később ott a turistaúton található kis padok teljesen be voltak fedve fehér hóval. Jól hallják, mert hogy ugye az volt ennek a pikánsága, hogy közben jeleztem, hogy két héttel korábban én a Balatonon már láttam fürdőzőket, akik simán bementek a Balatonba, és az nagyjából ugye május 1-2-e, tehát az a hosszú hétvége volt, ehhez képest két héttel később Magyarországon, igaz a Kékestetőn, ami egy kicsit magasabban van, de esik a hó, ami eleve ritka. De Melinda közben mondta, amiközben a jó zenék szóltak, hogy neki is van valamiféle extrém időjárási emléke.
2: Igen, van egyébként, mert képzeld el, hogy egyszer előfordult, hát sokszor ugyan, hogy a fiam elvesztette a kulcsát. És én akkoriban az egyetemtér környékén dolgoztam, és akkor ő eljött a Ferenciek terére, és leszállt a busz, és akkor oda vittem gyorsan neki a kulcsot, hogy akkor be tudjon menni a lakásba, mert ki tudja, hogy az a kulcs, nem tudom, azok a kulcsok mit csinál, nem, nem veszik el kulcs?
1: De szokott, de hogy nem.
2: Hogy ez, én nem tudom, hogy az
1: meg
2: a
1: meg nem csak elveszik, szokott eltűnni, ami egy más kifejezés, mert az elveszik az, amikor tudod, valahol hogy így valahol a nagyvilágban, hogy az eltűnik, amikor melyik nadrágom zsebében
2: igen,
1: hagytam, vagy éppen a nappaliban, a táskámban van, vagy igen. A párna alatt, vagy a kanapé mögött, igen. Vagy én nem
2: és
1: tudom.
2: És aztán
1: hol.
2: Egyszer csak meg lesz.
1: Igen.
2: De tényleg eltűnik. Na és a lényeg az, hogy jött, és elindultam, ugye, hogy megyek majd, és odaadom neki a kulcsot, tehát ez nem egy nagy távolság, mit tudom én mennyi, tényleg nagyon kicsi. És képzeld, hogy egyszer csak teljesen random, elkezdett esni az eső, de az az igazi nyári eső. Tudod, amikor, amikor
1: egyik pillanatra a másikra
2: vödörszámra öntik a vizet, és elmentem egy normális kinézettel a munkahelyemről a Ferenciek terére, ami gyakorlatilag egy 10 perc alatt meg tudtam volna járni, és hát el kellett kezdenem futni, mert egyszerűen bődületes eső volt, és mire visszaértem a munkahelyemre, úgy néztem ki, mint aki konkrétan beugrott egy vízbe.
1: Aha.
2: Tehát teljesen, és egyszerűen csak néztek rám, hogy miért csinálom én ezt, hogy kimegyek ilyenkor, amikor egyszerűen tehát csak muszáj volt, nyilván a fiú az bent volt az aluljáróban, neki semmi baja nem volt. Én meg úgy néztem ki, mint akit, és akkor ott egy kicsit kellemetlen volt, hogy ilyen külsővel kell végig tolnom a délután.
1: Na hát ez tulajdonképpen majdnem megüti azt a történetet, amit múlt héten meséltél, amikor a gyerekekkel együtt egy földrengés kapcsán bementél hálóruhában egy benzinkútra, és néztek rád a benzinkutasok, hogy mi van, mire te mondtad, hogy de hát földrengés volt, mire mondták, nem volt földrengés.
2: Igen.
1: De nem.
2: Igen. Egyébként az azért volt, mert mondtam, hogy én velem nem lesz az, mint Pompejben. És az én gyerekeimmel sem.
1: Hát, hála Istennek, itt
2: nem
1: vagy,
2: lesz,
1: itt
2: nem
1: vagy.
2: Lesz, nem lesz, nem lesz. Tehát mi nem leszünk Pompej, hanem azonnal menekülésre vettem. Aha. Egyébként ez tényleg így vagy, az ember, így, ha gyorsan lép, akkor ugye, akkor megmenekül.
1: De meg hát anyatigris voltál, az ős anya, aki mentette a gyermekeit.
2: Ott csak simán teljesen döbbenten néztek három pizsamás emberre be.
1: Földrengés volt, de hölgyem, nem volt, de volt.
2: És így oda nyúltak a telefonhoz, és hívták a 112-t. Szegény gyerekeket meg kell szabadítani.
1: Tiszta amerikai, komolyan mondom.
2: Igen.
1: Na hát, hogyha van kedvük, drága hallgatók, akkor írják már meg, hogy önök milyen extrém időjárási helyzeteket tapasztalnak.

0: Tartak. Mikor volt az, amikor hirtelen váratlan valami olyan dolog történt az időjárással kapcsolatban, mint amilyen például most éjszaka, ahogy itt meséltem, hogy tényleg havazott a Kékestetőn most május 13-án éjjel, ami azért nem semmi. Szóval, hogy milyen extrém élményeik vannak, 0630 20 10 909, mi meg megyünk és emlékezünk, tudják, névnapok, szülinapok jönnek.
1: Na, akkor nem mondd a névnapokat.
0: Hát igazából kettőt emelnék ki, hogy haladjunk, mert a többi az viszonylag kevésé is, mert ugye a Szervác meg az Imola, és ugye a Pongrácz volt tegnap, aki megtréfált minket, ugye Pongrácz, Szervácz meg Bonifác szokott időjárás tekintetében fontos lenni, vagy legalábbis a meteorológiai megfigyelések szempontjából fontos lenni. Szóval Szervácok és Imolák nagyon boldog névnapot, de még jó néhány más névnap is van, nekik is természetesen boldog névnapot kívánok.
1: Na és akkor nézzük, hogy mi született neked, van-e eseményed esetleg?
0: Nekem van egy 1917-ből a fatimai jelenések, ami ugye arról szól, hogy 6 alkalommal a portugáliai Fatima kisváros közelében megjelent a szűzanya 1917-ben, minden hónapban egyszer, és különböző üzeneteket hozott a pásztor gyerekeknek, akik ezeket a jelenéseket látták, és akik egyébként legalábbis kettő közülük később felnőttként találkozhatott is második János pápával. És csak azért érdekes ez, mert Fatimában, ahol én hál' Istennek volt szerencsém járni, egy gyönyörű templom komplexumot, nem tudom jobban leírni, emeltek ennek az 1917-es szűzanya megjelenésnek a tiszteletére, és nagyon sokan mind a mai napig térden állva járják meg azt a több száz méteres utat, ami állítólag így kell, hát én nem vagyok ilyen szempontból vallásilag képzett, de ami egészen a bejárattól a templomnak azon helyéig vezet, ahol a Szűz Mária megjelent. Szóval 1917-ben ezek voltak a fatimai jelenések, nekem ez van csak.
1: Nagyon érdekes volt. Én nekem is csak már születésnap van. 1717-ben Mária Terézia Habsburg hercegnő született, ő harmadik Károly magyar királynak a leánya, és egyébként mindössze ugye azért került ő a trónra, mert bár az apja imádta őt, de és harmadik Károly az apja az utolsó pillanatok bízott abban, hogy születik még egy fiú örököse, ezért igazából nem is készítették őt fel arra, hogy ő gyakorlatilag királynő lesz majd, és mindössze 23 évesen lett királynő. Akkor volt a negyedik gyerekével terhes.
0: 23 évesen már 4 gyereke, pontosan már 3-at szült.
1: Igen, 3-at már szült, a negyedik gyerekével volt terhes, és egyébként akkor azt gondolták, hogy őt nagyon könnyedén meg fogják semmisíteni, tehát ő rögtön azzal szembesült, hogy ott mindenki a környéken őt meg akarta semmisíteni, és ehhez képest micsoda erő lehetett ebben a nőben, hogy szült egyébként 16 gyereket, abból 10 élte meg a felnőtt kort, és közben egy erős államot rakott össze, abszolút háborúzott, nem engedett semmit, és ami még érdekes, hogy egyébként számunkra, mert mi mind a ketten imádjuk a kávét, hogy ő tette a kávézást a Bécsnek a mindennapjába, és akkor terjedt el a kávé.
0: Hát ráadásul a bécsi kávét, meg Bécsben egy kávét meginni, aztán az tényleg szuper extra dolog. Nem véletlenül hívják egyébként a 18. század vaslédiének Mária Teréziát, de jó, hogy ezeket elmesélted. Mondjuk az, hogy hány gyermeke volt, pontosabban, hogy hányat szült, meg hogy hány érte meg a felnőtt kort, én ezt nem tudtam.
1: És hogy ő neki például a szerelmi házassága volt, ami akkoriban nagyon ritka volt, és amikor meghalt a férje, akkor nagyon gyászolta. Uh-huh. Egyébként a Viktória is ilyen volt, a Viktória is már az angol király, uh-huh. ő is imádta a férjét, és akkoriban ez tényleg nagyon kevés volt.
0: Hát persze érdekházasságok, politikai alapú érdekházasságok.
1: 10 évesen már összeadták őket, hát látod, 23 évesen már 4 gyereke volt. Na, kid van még?
0: Hát mondok mondjuk 4 film címet, a Kőszívű ember fiai, egy magyar nábob, Kárpáti Zoltán, az Egri csillagok, ezeket mind-mind Várkonyi Zoltán, kétszeres kosudias magyar színész, rendező, filmrendező rendezte, aki 1912-ben született ezen a napon.
1: És azért is különleges egyébként Várkonyi, mert ő maga is többször feltűnt a filmjeiben, tehát ő egy jó színész is volt, és tehát a mi korosztályunk az még, ha meglátja az arcát, akkor még tudja, hogy ő kicsoda is. Tehát azért szerintem tényleg elfelejthetetlen ő, mert ő azokat a történelmi eseményeket, meg azokat a nagy regényeket úgy tudta filmre vinni, hogy az teljesen hollywoodi szuperprodukciónak.
0: Így van, az is. Hát nézzük meg.
1: Az a valaha volt legnézettebb film.
0: Így
1: szerintem.
0: Van, és tudom, hogy szoktuk cikézni, hogy mondjuk a török ostromlók karján ott voltak Varcóra, meg mindenféle ilyen legendák vannak, amikor a tömegjeleneteknél elfelejtették normálisan átöltöztetni őket, de azok a jelenetek, amelyeket ugye a Pilisben forgattak, ott építettek föl egy Egrivárhoz hasonló, legalábbis a film kelléket, hogy úgy mondjam, hogy ezek olyan jelenetek, ezek az jelenetek, amelyek tényleg ilyen Ben Hur szintű, a világban is abszolút akciójelenetként megállnák a helyüket. Abszolút, csodálatos, abszolút, csodálatos.
1: Itt van neked még?
0: Schmidt Pál, egykori köztársasági elnökünk, aki 1942-ben született ezen a napon, meg van még más?
1: Nekem van egy, és ez egy elég szokatlan ember, de legalábbis a mi rádiónkhoz, de szerintem érdemes róla megemlékezni. 1964-ben született Ronnie Coleman, amerikai testépítő, aha, aki egyébként 8-szor nyerte meg a Mr. Olympia címet. Nem tudom, hogy neked megvan-e, ő egy fekete testépítő, és ma már 62 éves, és nem tud mozogni. Tehát egy mankóval jár, tehát nagyon-nagyon nehezen mozog, és ő elképesztően hatalmas volt, tehát ránéztek, és olyan volt, mint egy élő szobor, tényleg hihetetlenül nagy darab volt, brutális súlyokkal edzett, tehát arról volt híres, hogy brutális súlyokkal edzett, 360 kilóval guggolt, és 1000 kilóval láptolózott.
0: Azaz 1000 kilóval?
1: 1000 kilóval, azt 1000 kilóval, és aztán utána teljesen egyértelmű, hogy ez ráment mindenre, 13 nagyon komoly műtéten esett, tehát teljesen tönkrementek a csípője, a térde, számos ideget érintő beavatkozása volt, és de ettől függetlenül azt mondják, hogy ő maga, az maga a testépítés, mert hogy olyan hatalmasra gyúrta ki magát, és olyan szép volt a teste, hogy azt mondják, hogy ilyen azóta sem volt, mint ő. De egyébként nagyon érdekes, hogy azt mondják, és most is egyébként, amikor az ember lát ilyen bodybuilding videókat, akkor Ronnie Colemanre azt mondják, hogy ő maga a király. Tehát ugye a Schwarzenegger től ismerjük, tudjuk, hogy kicsoda, de ez a Ronnie Coleman, ez valami egészen különleges volt, és azt mondják, hogy olyan háta és combja volt, ami a mai napig etalonnak számít ebben a sportban, és hogy újra definiálta az emberi teljesítő képességnek a határait, és azt mondják, hogy a testépítésben ő egy korszakos zseni volt.
0: Hát ahogy korszakos zseni volt egyébként Stevie Wonder is, aki még szintén egyébként bocsát nem volt, hanem még mindig az, 1950-ben ezen a napon született, ugye többszörös Grammy-díjas, Oscar-díjas amerikai énekes, aki éppen ma 75 éves, bármilyen fura, hogy így telik, vagy így megy az idő. És én még megemlíteném, ha már sport, az én egykor volt nagy kedvencemet, Görbic Anitát, aki 83-ban született ezen a napon. Ő nem csak magyar válogatott kézilabdázó volt, hanem volt idő, amikor a világ legjobb játékosának választották, úgyhogy le a kalappal előtte.
1: És most már ő is édesanyja, azt hiszem.
0: Így van, és ő is anyuka. No, a következő percekben a Szépség és a Szörnyetek című meseopera ősbemutatójáról kérdezzük majd Heiser Nikolettet, a Magyar Állami Operáz gyermekkari igazgatóját, de arra kérjük Önöket, hogyha már itt beszélgettünk különböző extrém időjárási élményekről, tudják, ma éjszaka a Kékestetőn esett a hó, hát nem olyan sok, de mégiscsak május 13-án ez furcsa, meg Melinda is mesélt egy ilyen nyakbaöntős sztorit, amikor teljesen elázott, de egy kulcskeresés okán, hogy írják már meg, ha van kedvük, 0630 20 10 909, hogy Önök milyen extrém időjárási helyzeteket tapasztaltak.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: A Business Classban pedig Kamasz Melinda és Pachman Péter köszönti önöket, jó reggelt kívánunk, és tudják, arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen extrém időjárási helyzetet tapasztaltak. 06302010909, tekintettel arra, hogy ma éjszaka a Kékestetőn például havazott, de Melindának is volt egy jó sztoria, idézőjelben jó sztoria, hogy ő annak idején hogyan ázott el, amikor egyszerűen csak egy lakáskulcsot keresett. Szóval írják meg, hogy milyen extrém időjárási helyzeteket tapasztaltak. Azt gondolom, hogy ez a mai, hogy éjszaka a Mátrában havazott, ahhoz képest, hogy mondjuk két héttel ezelőtt már emberek fürödtek a Balaton, azért egy elég extrém helyzet. De most teljesen mással folytatjuk, mert hogy a Szépség és a Szörnyetek című meseopera ősbemutatójáról kérdezzük Heiser Nikolettet, a Magyar Állami Operaház gyermekkari karigazgatóját. Kezét csokolom, Nikolett, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
3: Ugye a Szépség és a Szörnyetek darabot adjátok elő. Mondanál egy-két dolgot, hogy hogyan készültetek fel rá, mit lehet várni az előadástól?
2: Igen, ez egy nagyon izgalmas előadás lett, ugyanis 80 gyerek van színpadon, és összesen 2 felnőtt, és azt gondolom, hogy mindig egy borzasztóan izgalmas dolog gyerekekkel dolgozni, és az, hogyha gyerekek gyerekközönségnek játszanak. Nagyjából egy 3 hónapnyi idő volt a felkészülésünk, ugye ősbemutatóról van szó, tehát nulláról kellett mindent megtanulni, úgyhogy az első hangtól az utolsóig, tehát egészen a premierig, ugye az én kezemben volt ez az egész.
1: És mennyire nehéz ezeket a gyerekeket, ugye itt említette Nikolett, hogy 80 gyereket kellett mozgatni, mozgatni a színpadon. Mi a legnagyobb kihívás ilyenkor egy ekkora gyermekkari apparátus koordinálásában?
2: Nagyon nehéznek hangzik, de bevallom őszintén, hogy nem az, mert ezek a gyerekek napi szinte játszanak az operaházban, vagy az Eiffel-Műhelyházban, tehát ők abszolút színházi gyerekek. Maga a betanulás szintén nem okoz nekik problémát, egyrészt nagyon szeretik a darabot, és ezt többen jelezték egyébként, hogy ez elképesztően átjön a darab során. Amikor színpadra rakjuk, ott azért a rendezőnek a mennyiség miatt van egy kisebb nehézsége, de inkább az, hogy ugye ez nagyon sok helyen kell tartani a figyelmet, szóval milyen napi 4-8 órát próbáltunk az utóbbi időben, szóval, hogy azért...
3: Hány éves gyerekekről van szó?
2: Hát a legkisebb a darabban 9 éves, és a legnagyobb pedig 19, szóval elég nagy a korkülönbség, és ugye pont a korkülönbség miatt nagyon érdekes, hogy azért nem mindenkinek ugyanannyi a figyelme, vagy a figyelési ideje, úgyhogy ezekkel azért itt egy picit csakkozni kellett.
3: Hogy néz ki maga a sztori? Tehát gondolom az alapsztori az változatlan, de esetleg a környezet változott?
2: Igen, az alaptörténete az tulajdonképpen az eredeti francia mese, és nyilván amit a Disney hozzárakott, az nálunk nincsen, illetve McLaren Anna a szövegíró egy picit a saját képére formálta ezt az egészet, tehát például Damaszkuszba utaznak a vásárba, ugye a történet alapján a Merkantil az apa ugyanúgy egy kereskedő, de elviszi a csapatát Damaszkuszba, és akkor a visszaúton ugye letéti azt a bizonyos rózsát, hiszen magában a vásárban nem találta meg, és akkor innen kezdődik a bonyodalom, hogy ugye a szörnyeteg azt kéri, hogy ha már letépte a rózsáját, akkor vagy ő marad itt, vagy visszaküldi a lányát, és aztán itt ugye az apa feláldozza tulajdonképpen a legkisebb lányát, tehát nagyon sok mesei elem is megjelenik a darabban, és akkor ugye a lány elmegy a kastélyba, és onnantól pedig teljesen ugyanaz a történet, hogy meglátja, hogy a külső az nem minden, hanem a belső alapján kell dönteni.
1: És tudatosan távolodott el egyébként a Disney-féle világtól ez a darab? Vagy mondjuk Tóth Péter ugye a zeneszerző ötlete volt az, aki meglehetősen modern és könnyen befogadható zenét írt egyébként ez a darabhoz, hogy keleties közegbe helyezzék magát a történetet?
2: Igen, ezt mind a ketten mondták, hogy ez teljesen tudatos döntés volt, egyrészt zeneileg is, tehát Péter is ezt nyilatkozta többször, hogy neki fontos volt az, hogy ne ez a filmes világ jelenjen meg. Én megmondom őszintén, és amelyem ezért nem haragszik meg, azért az én fülemben néha így becseng, amikor halljuk, hogy ez kicsit azért így elmenne filmes közegben is, abszolút befogadható a zenéje, és maga a történet is inkább a puritánabb, tehát az egyszerűbb vonalat követi, ugyanakkor nagyon sok olyan plusz tesz hozzá, ami egyébként ugye a Disneyben nincsen.
3: Egyébként mennyire nehéz volt a címszerepeket kiosztani, illetve mennyire tudták ezt a gyerekek abszolválni?
2: Hát ugye ezeket a gyerekeket én gyakorlatilag 6 éves kora óta tanítom, tehát itt a 2x3 nagy lány, mert ugye a 3 lányból muszáj volt 2 szereposztást csinálnunk, hiszen ez egy ilyen technikai dolog, hogyha valaki beteg, akkor nincs előadás. úgyhogy őket azért muszáj leduplázni, felnőtteknél ez azért másképp működik. Ott az ember összeszedi magát, akkor meg tud csinálni egy előadást úgy is, ha nincs annyira jól. Nem volt annyira nehéz, itt Violának hívják egyébként a szépséget, a Violának a szerepe az nagyon nehéz. Nem is gyerekhangra lesz írva. Ez az ősbemutató egyébként kifejezetten ránk lett átszabva, mert a Péter nem egészen így írta meg eredetileg, de én nagyon szerettem volna ezt bemutatni, és akkor egy-két feltételt kellett szabnom neki, úgyhogy ezt átírta ránk, de a Viola szóla ma az egyébként egy felnőtt énekesre lesz írva, úgyhogy ott azért voltak technikai nehézségeink, de egyértelmű volt, hogy ez a két kislány, aki ezt biztosan meg tudja csinálni, úgyhogy igazából sokat nem kellett gondolkodnunk rajta.
3: Gyerekeknek szól ez az előadás, vagy ki az, akiket várnak?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen korosztálymentes előadás, ha mondhatom így. A visszajelzések nagyon-nagyon pozitívak, felnőttektől és gyerekektől is, tehát egyszer mindenkit leköt, miközben egy viszonylag rövid előadásról van szó.
3: Mennyi az ideje?
2: 51-2-3 perc, attól függ, hogy éppen milyen...
3: És akkor szünet nélkül van?
2: Szünet nélkül van, így van, és ez Péter szintén nyilatkozta, hogy ez kifejezetten egy ilyen tanórai keretre látta, tehát, hogy akár énektanárok elhozhatják egy ilyen különleges énekura.
3: Milyen jó ötlet, igen.
2: Igen, úgyhogy azért is lett egy ilyen egyfelvonásos.
1: Ez nekem is nagyon tetszik, Nikolett, már csak azért is, mert épp azt akartam megkérdezni, hogy vajon hogyan lehet ma megszerettetni az operát, nem azokkal, akikkel ön foglalkozik, hanem általában véve a kisiskolás korosztályra, és szerintem ez egy óriási dolog, hogy mondjuk valóban egy ilyen rendhagyó énekóra keretében elmegy a csapat és megnézi. Ugye az Eiffelben van, az Eiffel műfázban.
2: Így van, az Eiffel műhelyházban vagyunk, és elég sok ilyen darabunk van, tehát nekünk is, és a balettiskolának is, és szerintem ezek mind egyrészt nagyon színvonalas előadások, másrészt mindegyiknek azt gondolom, hogy az a legnagyobb értéke, hogy gyerekek adnak elő gyerekközönségnek, és ezzel sokkal közelebb lehet hozni azt a korosztályt és azt a közeget, akik még nem találkoztak magával a műfajjal.
1: Nikolett, még egy kérdés így a végére, amit szerintem ön nem fog különösebben kedvelni, mert a művész emberek nem kedvelik, de mégis mi a szépség és a szörnyetek legfontosabb üzenete a mai gyerekek számára ön szerint?
2: Hát én azt gondolom, hogy a fő üzenete az, hogy az, amit kívül látunk, vagy amit elsőre látunk, az nem biztos, hogy úgy van, és érdemes a másik embert egy kicsit jobban megismerni, és belelátni, és az alapján dönteni.
1: Jaj, hát nagyon szépen köszönjük, és köszönjük szépen, hogy ilyen kulisszatitkokat is megosztott velünk. Hajzer Nikolettel, a Magyar Állami Operáz gyermekkari karigazgatójával beszélgettünk a Szépség és a Szörnyetek című meseopera ősbemutatója kapcsán. Sok sikert önöknek, tudom, hogy már volt előadás, de a továbbiakhoz is egy nagy kalappal. Köszönjük szépen, Nikolett!
2: Nagyon szépen. Köszönöm.
1: És ne feledjék, 06302010909, ugye azt kérdezzük önöktől, hogy milyen extrém időjárási helyzeteket vagy pillanatokat tapasztaltak. Melindát egyszer nyakon öntötte egy nagy adag eső, amikor éppen lakáskulcsot keresett. Én pedig most meséltem, hogy ma éjszaka akár hiszik, akár nem, nézzenek utána az interneten nyugodtan. Havazott a Kékestetőn, a Mátrában, most május 13-án, ahhoz képest, hogy két hete én már a Balatonban fürdőző embereket is láttam. Elég komoly a kontraszt. No, Melinda?
3: Egy 30-as számról jött egy olyan SMS, hogy két évvel ezelőtt a 20. kerületben éjjel gömbvillám jött létre, amely az egyik ablakunk rácsai között táncolt, és jellegzetes hangja volt. Gyermekkoromban kétszer láttam ilyen jelenséget, de ez félelmetesebb volt. Ez nagyon durva.
1: Igen, ez nagyon durva. Néhány ez YouTube videót durva. Én is láttam már gömbvillámról, ez egészen ijesztő. Én nagyon félnék ebben a helyzetben.
3: Elképesztő, igen, és igen. Szerintem az tényleg hihetetlenül félelmetes lehet, az tényleg. És jött egy Eriktől, hogy a Corvin áruház mögött az utca egyik oldalán óriási nyári zápor volt, a másik oldalon pedig egy csepp sem esett, és hogy az egy-két lépéssel be lehetett lépni a zivatarba és kijönni belőle, mint valami zuhanyba.
1: Hát tehát konkrétan egy függöny volt, ami kialakult. Csodálatos, igen. Hú, ezeket is megnézem filmeken, vagy filmszerű dolgokon.
3: Mit nem adnék egy ilyen élet? Erik, ez micsoda élmény? Ez tényleg nagyon
1: csodálatos.
3: Jó lehetett.
1: Nagyon igen. Szépen köszönjük, hát ne tartsák magukban, 0-30-20-10-9-09, szóval milyen extrém időjárási élményeik vannak. Közben Melinda jelez, hogy még érkezett, gyorsan van időnk még egy üzenet beolvasására.
3: Igen, igen. És akkor azt írja a kedves hallgatónk Attila, hogy a Lengyelországban járt, és egy vámvizsgálat alkalmából lengyel határon állt, és már éppen az átvizsgálásnál volt, amikor szakadt az eső, és visszaküldött az anyukájához, az esernyőhöz, és értetlen hallgatott engem, mert visszaküldött a lengyel oldalon, ugyanis a Szlovákiában nem esett. És ilyet azóta sem tapasztalt, aha, nagyon meg volt lepve. Hát ez egyébként ez ugyanaz, mint az Eriké. Ez annyira jó lehet. hát én annyira
1: ezek
3: szeretnék
1: csodálatos,
3: egy ilyet,
1: én hogy... filmben láttam, csak élőben nem, ez tényleg nagyon
3: szép. És tényleg
1: szép
3: az is mielőtt, hogy elküldik, és nem hiszi el, hogy ott olyan.
1: Igen, igen. No, 0630-2010-909, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vannak velünk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin. Társadalmi célú reklám következik.
4: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Divo Magyarország támogatásával valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca Show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebeka, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
6: Az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyi tárca vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatali mechanizmusban, mondta Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben a tárca vezetők bemutatásakor. Magyar Péter arról beszélt, hogy csúcsminisztériumok helyett áttekinthető szaktárcákat alakítanak ki, minden kiemelten fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz. A minisztériumok felsorolása egyben a prioritásainkat is kijelöli, tette hozzá. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Kezdődik a szúnyoggyérítés. A tavaszi időszakban elsőként a lárvák elleni biológiai védekezést végzik, természetes baktérium fehérjét tartalmazó készítménnyel. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi gyérítést alkalmaznak. A készítmény kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. Albánia előreláthatólag nem hosszabbítja meg 2030-at követően migrációs megállapodása hatályát Olaszországgal, közölte az albán külügyminiszter. A politikus szerint abból indulnak ki, hogy Albánia 2030-ra csatlakozik az EU-hoz. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy hazája akkora már nem unión kívüli területnek, hanem uniós területnek fog minősülni. Végül az időjárásról. Több órás napsütésre és északnyugat felől érkező komoly felhőkre számíthatunk, már számottevő csapadék nélkül. Fokozatosan veszít erejéből az eleinte még erős légmozgás. Délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
7: A fővárosban baleset történt az Erzsébet körúton, a Petőfi híd felé a Dohány utcánál. A forgalom a villamossínál halad. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és az Rényi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávrazárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában, a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Csepelen a Kossuth Lajos utcában a víztoronynál lezárták a félútpályát karbantartás miatt. Időszakos sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Szűcs Magdolna, PKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Minden szülőnek fontos, hogy mivel táplálja gyermeket testét, lelkét, no és persze szellemét. A Business Classban kiemelt figyelmet fordítunk a csemeték fejlesztésére is. Legyen szó pénzügyi, életvezetési, egészségügyi tanácsokról. A Jazzy gyerekmenüt most szervírozzuk itt, a Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 13-án, szerdán reggel, 7:08. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Kamasz Melinda és Pachman Péter, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánunk, és azt kérdezzük önöktől, hogy volt-e bármilyen érdekes eseményük időjárással kapcsolatban, és szerencsére záporoznak, hogy stílusos.
1: Záporoznak, igen. Az hullanak az üzenetek.
2: Igen, igen, igen. Egy színházi este alkalmával a szünetben elfelejtve a későbbi sofőri kötelezettségeimet, ittam egy pohár pezsgőt. Hazafelé menet rendőri intézkedésre került volna sor, a rendőr már jelezte is, hogy álljak ki, mire leengedtem az ablakot, olyan monszun eső vette kezdetét, hogy a rendőr intett, hogy menjek tovább. Ez életem szerencséje volt, és egyébként azóta, igen. Hogy, hát ezt gondolj bele azért tényleg, igen, de, hogy, de milyen monszunnak kellett lennie, hogy azt mondja a rendőr, hogy na jól van, menjél. És egy gyöngyösön volt, egy ilyen 20-as számról, gyöngyösön volt, hogy kb. 30 éve, szép napsütéses tavaszi nap, először enyhe szellő kezdett fújni, majd hatalmas szélvihar lett, és 19 fokot esett a hőmérséklet egy óra alatt. Az is durva.
1: Hát egyrészt durva, másrészt nekem nagyon megfájdult volna a fejem. Nekem ezek a hirtelen hőmérséklet emelkedések meg esések a fejemben mindig egy ilyen erős változást hoznak. Úgyhogy,
2: nekem még soha nem fájt a fejem.
1: De jó neked már. Te egy csodanő vagy, tudod, mindig szoktuk mondani. Csodálatos ilyen szempontból. No, de most teljesen másról lesz róla, attól függetlenül, hogy tartsák meg jó szokásukat, és írják meg, hogy milyen extrém időjárási helyzeteket tapasztaltak, tekintettel arra, hogy ma éjszaka, május 13-a van, csak mondom, a Kékestetőn esett a hó. 0630 2010 909. Na szóval, a tanulás, a kreativitás és a motiváció kapcsolatáról lesz szó. Dr. Vas Vilmos egyetemi docens a stúdióban, akivel tegeződünk, részben ismerjük egymás, részben pedig megállapodtunk abban. Jó reggel, tanár úr, szia Vili!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mert ugye a könyv, ami megjelent most nemrég, a pedagógiai lelk egyik központi fogalma, ez az úgynevezett vas háromszög, hogyan kapcsolódik össze a tanulás, a gondolkodás, meg eleve a kreativitás szerinted a mindennapi életben?
3: Hát szerintem a tanár személyiségével köthető össze. Erőteljesen személyiség függő a történet, tehát azt, hogy én mit csinálok az osztályteremben, a tanulásért, a gondolkodtatásért, meg a kreativitásért, az nagyon az egyéniségnek a meghatározó jellemzője, és ez nem csak a tanulók esetében igaz, hiszen mindenki egy kis színes történet, hogy a könyvre is utaljak, mert hogy ebben történeteim vannak benne a 44 éves oktatási tapasztalataimról, hanem azért nem baj, hogyha a pedagógusoknak is van egyfajta színes személyiségük, mert a gyerekek erre fognak emlékezni évtizedekkel később is.
2: Ugye most zajlik az oktatás megújítása, vagy ugye kezdetét veszi, szerinted van olyan dolog, amihez azért érdemes lenne mindenképpen hozzányúlni, vagy a leendő vezetőknek, illetve a mostani vezetőknek elgondolkodni azon?
3: Szerintem minden jelentős lépés az alapoknál kezdődik, tehát a házat is az alapoktól kezdjük építeni, úgyhogy a kora gyermekkori fejlesztésnek hatalmas ereje van. Itt azonban figyelembe kell venni azt is, hogy ebben a kora gyermekkorban hát nem pusztán megismerési folyamatok zajlanak, nagyon nagy szükség van az érzelmi szociális tanulásra, nagyon nagy szükség van a lelkek gondozására, hogy a könyvre utaljak a címére, és hihetetlen módon megváltoztak az alapok. Míg 100 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy tanítsuk meg őket írni, olvasni, számolni, ami kétségkívül fontos, de azért emellett a 21. században hihetetlen jelentőséggel bír mondjuk egy kommunikáció, egy együttműködés, egy kreativitás, vagy akár egy probléma megoldás, egy kritikus gondolkodás, tehát hogy az alapokról, amikor beszélünk, akkor én mindenképpen én ott kezdeném, tehát nem az érettségi reformjával.
1: Szerinted mi egyébként a legnagyobb kihívás ma a diákok motiválásában, vagy motivációjában?
3: Teljesen másképpen élik az életüket, mint akár csak az én generációm, vagy az én tanítványaim mondjuk 20 évvel ezelőtt. Ugye ennek a világnak számos előnye van, tehát kétségkívül gyors, nyitott nyelveket beszélnek, hihetetlen gyorsan tudnak reagálni. Viszont amit én tapasztalok az egyetemistáimnál is, hogy nagyon felületesen szörfölgetnek, tehát, hogy mindent kapkodva gyorsan, ugye a multitaskingnak azt hiszik, hogy mekkora ereje van. Ez nem nagyon eredményez egy mélyebb gondolkodást, vagy egy eredményesebb tanulást, sőt, még az alkotó képességhez sincsen olyan annyira köze. Úgyhogy ezt kell nekik megmagyarázni, hogy nem biztos, hogy a több órán keresztül zajló szörfölgetés az úgy nagyon előre viszi ezeket a folyamatokat, és hogyha ezt világosan megcsináljuk, közösen, tehát nem gondolnám, hogy ezt nekem felülről bármikor is el kéne nekik mondanom, hanem ha csinálunk olyan feladatokat, projekteket, ahogy ez zajlik az egyetemen, az óráimon, akkor ezt előbb-utóbb megértik, hogy a könyvnek is van hatalmas jelentősége még 2026-ban is, sőt, olyan folyamatokat generál egy könyvolvasás, amit mondjuk a digitális kultúra messze nem tud. Mind a kettőnek van jelentősége napjainkban, de azért ne felejtjük el azért azt a Gutenberg galaxist sem.
2: Nem tudom, hogy igaz-e, azt mondják, hogy nagyon sokkal kevésbé tudnak figyelni a mai gyerekek, hogy kevésbé tudnak összpontosítani, hogy ezt te tapasztalod-e, amikor tanítasz, hogy nehéz őket lekötni, és nehéz akár egy háromnegyed, másfél órán keresztül odafigyeltetni őket.
3: Teljes mértékben tapasztalom, tehát ingergazdag környezetre van szükségük. Tehát az, hogy én mondjuk régi módszertannal kiállok és beszélek, akármilyen jó orgánumom van, akármilyen érdekeseket tudok mondani, ez ma már nem nagyon köti le őket. Kétségkívül fontos a verbális tanulás, de emellett egy témát azért körbe lehet járni úgy, hogy van benne vizualitás, van benne zene, van benne videó, tehát egy nagyon olyan ingergazdag környezetet teremtünk, amiben ők egyébként élnek, és emellett a továbbra is nagy jelentőséggel bír, amit mondjuk több mint 100 évvel ezelőtt John Dewey nemes egyszerűséggel csak annyit mondott, hogy learning by doing, hogyha csinálsz valamit, akkor tanulsz. Tehát rengeteg mindent megcsinálunk az egyetemi órák keretén belül. Nem biztos, hogy csak a tanteremben, ki is mozdulunk a tanteremből, ez is nagyon fontos, hogy mozduljunk meg, mert hogy az agyunk arra van kondicionálva, hogy hát egy csomó hallgatóm is mozogva gondolkodik. Nyilvánvaló, hogy ez a folyamat azért mondjuk kényelmetlen is, erőfeszítéssel is jár, ezt is világossá kell tenni, hogy azt ne várják el, hogy majd én tanulok, meg gondolkodok helyettük. Viszont amikor ráéreznek erre ennek a folyamatnak az ízére, akkor ott nagyon nagy dolgok történhetnek, és ezt azért az a jó ebben, hogy nem csak kollaboráció van a tanulásban, hanem hát, hogy együtt örülünk a közös eredményeknek, vagy sikereknek.
1: Azon gondolkodom, hogy ugye itt most alapvetően a kreativitásról is beszélsz, és hogy a kreativitás gyakran csak idézőjelben művészeti fogalomként jelenik meg az oktatásban, pedig lehetne mondjuk egy matematika vagy egy természettudomány órát vagy foglalkozást is kreatív módon a diákok elé tárni.
3: Egyértelmű, tehát erre vannak azért programok, vannak módszertanok szerte a világban. Gondoljunk most csak a STEAM oktatásnak a modelljeire, amelyik ötvözi mondjuk a természettudományt, a matematikát és a művészetet. Tehát, hogy nagyon jók ezek a folyamatok, és egyetértek veled, hogy nem a művészetek privilégiuma, tehát nem a rajztanárnak mondjuk egyszerűsítek a feladata az, hogy kreativitást fejleszten, ez minden tanórán megy. Mondjuk én 30 évig tanítottam egy fantasztikus általános és szakiskolában is, és történelem órán is volt, hogy társasjátékot készítettünk a gyerekekkel összefoglaló órán egy korszak. Én beültem közéjük játszani. Érdekes módon mindent nagyon jól megterveztem. Egy dologra nem gondoltam, hogy bejött az igazgató asszony az órám közepén, és kérdezte, hogy hol a Vili bácsi, mert hogy úgy gondolta, hogy én ott középen valamit magyarázok, a Vili bácsi meg ott ült a gyerekek között. Most az a legszebb ebben a történetben, hogy erre a gyerekek egy 30 éves osztálytalálkozón nevetve idézik fel ezt a pillanatot, hogy figyelj, te emlékszel, amikor bejött az igazgató asszony, és téged keresett, és nem hagyják abba a történeteiket, mert szerencsére vannak élmények. Amikor azt mondja nekem az egyik volt tanítványom, hogy is arra emlékszel, amikor jött az anyukám, és kivittél minket bujócskázni, ma annyira fáradtak voltunk a 6. órában, és kérdezte, hogy hol a Vili bácsi. Érdekes, hogy mindenki engem keresett jó formán ebben az országban. Azt válaszolta, hogy nem tudom, elbújt. Tehát, hogy én is beszálltam hozzájuk játszani. Tehát, hogy ez volt a lényeg ennek a történetnek. Tehát nagyon is igénylik szerintem a gyerekek azt, hogy valami ízezamata legyen ennek a pedagógiának, és ez nagyon-nagyon személyiségfüggő.
2: Gyakorlatilag az a könyv, ez példák sokaságán mutatja be, hogy érdemes tanítani, vagy mi a lényege?
3: Ennek a könyvnek a koncepciója a narratív gondolkodás. Ennek a narratív gondolkodásnak van tudományos alapja. Nagyon jó könyvek vannak erről. Narratív közgazdaságtan, narratív pszichológia, akár narratív agy. Imádtam azt a könyvet olvasni, ugye, hogy mi homoráránszok vagyunk tulajdonképpen. Történetekben éljük az életünket. Az a jó, hogy nekem nagyon sok történetem van, és ezt megpróbáltam struktúráltan elmondani, és hogyha ezekből bármilyen tanulságot leszűrünk, nem volt célom az, hogy didaktikus legyen ez a könyv, sokkal inkább megéljük ezeket a történeteket, és az a jó, hogy transformáljuk, tehát hogy mindenkinek eszébe jut valami ezekről a történetekről, mindenki megéli újból azokat az élményeket, vagy kalandokat, amik az iskolában történtek velük, és ez eléggé tudatos volt ez a könyvnek a koncepciója, és megmondom őszintén, hogy a már pedagógia lelke, hogy egyszerűsítve kétfajta írással létezik az embernek, a hallgatóimnak is mondom, van egy muszájírás, meg van egy örömírás. A muszájírás nagyon ismerik a hallgatók, valahogy úgy becézgetik, hogy beadandó, és akkor mindig kérdezik, hogy tanár, hogy mennyit kell írni, vagy én is kapok egy felkérést, hogy írjak egy fejezetet, 40 000 karakter.
1: Legyen meg a karakter szám,
3: ülök a pincében,
1: van,
3: a és 22 000 karakternél járok, hogy lesz ebből, ez a muszájírás. Az örömírás ennél sokkal jobb, amikor az ember nem veszi észre, hogy megy az idő, és szinte száguldanak azok a betűk a sorokat a számítógépen. Ez a könyv, ez ilyen lélekből írtam, ez gondolom kiderül az olvasók számára, és ez egy igazi örömírás volt, ahogy ezt én nevezem. Egyébként meg egy háromszintű utazást kínálok az olvasónak, azt szerint, hogy hol tartanak a történeteikben. Tehát az első, ahogy én szoktam városokat látogatni, nem tervezem meg. Tehát ami éppen elém kerül, amit élvezek, amibe belebotlok. Ez legyen egy gyönyörű szép épület, legyen egy fantasztikus étterem, legyen csak az, hogy embereket meglátok mondjuk dominózni egy kocsmába, és beszállok hozzájuk játszani. Ez is egyfajta kaland, tehát bármelyik fejezetet ki lehet ragadni, mondjuk a motiváció fejezetet simán el lehet olvasni, rengeteg sportoló és edző ismerősöm van, ők ezt kezdték el olvasni. A másik utazása, hogy mondjuk a fiam tervezi a városnézéseket, ő minden percre lebont, mindent fillére kiszámol. Mondanánk németes, hogy operacionalizáltan, tehát lehet így is olvasni ezt a könyvet, hogy szépen lépésről lépésre. A harmadik lesz a legizgalmasabb, ez egy spirituális kaland. Tehát ez több, mint amikor összenézünk, és akkor vannak olyan pillanatok, meg olyan visszajelzések, amikor azt írom vissza, hogy szeretettel üdvözöllek az utazásnak a harmadik spirituális szintjén.
2: Mondjál légy szíves egy ilyen motivációs sztorit, amit kiemelnél, mert a motivációra szükség van így reggel 8 óra környékén.
3: Szerintem este 8-kor is. Nagyon sok ilyen történet van, mondjuk az, amikor kezembe került egy nagyon régi könyv, 8. Harry királyi udvaráról, és akkor egy ilyen kis bakelit lemez volt a hátoldalán, és akkor meghallgattam, és egy gyönyörű reneszánszkori zene szólalt meg, volt egy 6. osztályom, és akkor bementem, figyeljetek, jön a farsang, mi lenne, hogyha eljátszanánk 8. Harry királyi udvarát. Én különben is éhes vagyok, tortát megesszük, megnyerjük. Nem kellett nagyon sokat motiválni a gyerekeket, én titokban arra gondoltam, hogy én voltam az osztályfőnök, én leszek a király természetesen. Az osztályom viszont úgy döntött, hogy hát nem én leszek a király, hanem megszavaztak egy nagyobb darab gyereket az osztályból, a Petit, és akkor megvolt a királynő is, és akkor én kérdeztem tőlük, hogy figyeljetek, hát én is szeretnék ebbe beszállni, mondom, és akkor ki leszek. És akkor rám néztek mosolyogva, és azt mondták, hogy a Willy Bá lesz az udvari bolond. Na most ilyenkor ugye nyel egyet az ember, fölmerül benne kellene sok minden hagyományos gondolat, hogy mi lesz az én tekintélyemmel, megnyugtatok mindenkit, semmi probléma nem volt a tekintélyemmel, viszont ezek a gyerekek reggel 7-kor bejártak próbálni az iskolába, mindenki csodálkozott, hogy mit csinálunk, beöltöztek egykorú ruhákba, eltáncolták, megnyertük a tortát, egy akkora élmény, az egykorú fotókat megőrizték, és mind a mai napig mutogatják egy osztálytalálkozón.
1: Óriási. Hát Vilmos, nagyon szépen köszönjük, dr. Vas Vilmos egyetemi docenssel beszélgettünk a tanulás, a kreativitás és a motiváció kapcsolatáról, illetve a Pedagógia lelke című könyvről, amely nemrég jelent meg, és ő maga jegyzi. Vilmos, nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönöm,
1: és tudják, ne felejtsék el, 0630 2010 909, azt kérdezzük önöktől, hogy milyen extrém időjárási helyzeteket tapasztaltak, tekintettel arra, hogy ma éjszaka például május 13-án esett a hó a Mátrában. Nem tudom, érkezett-e üzenet, Melinda?
2: Igen, most éppen ebben a pillanatban jött egy, hogy a legextrémebb időjárási jelenséget 45 évvel ezelőtt élte át többet magával. Szakcson történt a nagyszülei pincénél, ami a falutól körülbelül 5 kilométerre volt. Igazi nyára napon mentek oda, papucs, rövidnadrág. Lovaskocsival érkeztek, és pár óra múlva akkora viharos eső jött, hogy be kellett fűteni.
1: Óriási.
2: Majd amikor elállt, a lovat kifogva, gyalog próbáltak a 20 centis sárban hazajutni, és a mai napig emlegették a húgával, mert ez azóta is hihetetlen.
1: Szerintem ez legalább olyan jó sztori egyébként, és mesélni való, mint dr. Vas Vilmos egyetemi docens elbújik a fa mögé, vagy udvari bolondot játszik az osztályban. Köszönjük szépen, tartsák meg jó szokásukat, 0630 2010 909.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a Latin Grammy Recorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Üzemanyag ellátási nehézségektől tartanak a független benzinkutasok, a MOL azonban stabil üzemanyag ellátást ígér. Napos, de szeles idő várható. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett tanács a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. Az ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Egyebek mellett döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Senki sem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a pénzügyminiszter. Kármán András kinevezése előtti beszámolójában azt ígérte, hogy rendkívüli nyugdíjemelést adnak azoknak, akik havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjat kapnak, és megtartják a 13. és 14. havi juttatást is. A kis benzinkutak kimerülésétől tartva üzemanyagellátási nehézségeket vetítenek előre a független benzinkutasok, és azonnali intézkedéseket sürgetnek. A héten kialakul az a helyzet, hogy árrés nélkül kell értékesíteniük a dízel üzemanyagot. A MOL ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ellátás nincs veszélyben, a vállalat minden partnerét kiszolgálja. 13 európai ország és a NATO bevonásával antiballisztikus koalíció létrehozásán dolgozik Ukrajna a rakétavédelmi rendszerek közös gyártására és fejlesztésére. Volodymyr Zelenszkij elnök videóüzenetében hangsúlyozta, hogy a szoros nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú a végső célok eléréséhez. Megerősítette, hogy Ukrajna nem mond le területi szuverenitásáról. A Hezbollah vezetője felszólította Libanont, hogy ne tárgyaljon közvetlenül Izraellel, ehelyett közvetett egyeztetést javasolt. Naim Kassim szerint a közvetlen tárgyalások Izrael javát szolgálják, azok a libanoni hatóságok engedékenységét jelzik. Libanon és Izrael képviselői holnap, azaz csütörtökön kétnapos tárgyalást tartanak Washingtonban, hogy véget vessenek a két hónappal ezelőtt az iráni háborút követően kitört legutóbbi harcoknak, és megvitassák a két fél közötti kapcsolatok jövőjét. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Itthon jubileumi nyílt napot tart a Magyar Vöröskereszt szombaton, a nyitott székház elnevezésű rendezvényen a látogatók betekintést nyerhetnek a szervezet múltjába, jelenébe és mindennapi tevékenységeibe. Végül az időjárásról. Napos, de szeles idő várható. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Északkeleten kisebb zápor előfordulhat. Délután 15-20, késő este 9-15 fok között alakulnak az értékek. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Lassú az előrejutás a 11-es úton a Solymári körforgalomtól a főváros felé, a M1-M7 autópálya bevezető szakaszán, a 6-os úton a város felé, a 16. kerület Szabadföld úton befele, illetve a 17. kerület Pesti úton a Jászberény út felé. Rendőri ellenőrzésre lehet számítani a Keresztúri úton a Váltó utcánál, illetve a 9. kerület Napfény utcában. Baleset nehezítő közlekedést a Feri-egy repülőtére vezető úton kifele irányban, 3 autó ütközött a Szemere István tér magasságában. Szakaszos torlódásra lehet számítani a Hegyalja úton, a Keresztúri úton mindkét irányban, valamint a Nagykörösi úton befele. Köszönöm a figyelmet, további jutat kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata a Jazzin.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 13-án, szerdán reggel, 8 óra múlt 7 perccel. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Kamasz Melinda és Pachman Péter, jó reggelt kívánunk, és tudják, azt kérdezzük önöktől, hogy milyen extrém időjárási helyzeteket vagy pillanatokat éltek önök meg. Ugye én bedobtam, hogy ma éjszaka bármennyire is hihetetlen, pedig a webkamerák is bizonyítják, havazott a kékes tetőn, és reggel, amikor beköszöntünk fél hétkor, akkor is még mínusz 1 fokos hőmérsékletet mértek így május 13-án, ahhoz képest, hogy két héttel ezelőtt én határozottan láttam embereket fürödni a Balatonban, két héttel később meg most havozott a kékes tetőn, szóval, hogy elég erős a kontraszt, és érkeznek az üzenetek. Jött egy olyan, hogy jó reggelt, kedves Melinda és Péter, nekünk van egy extrém időjárással kapcsolatos élményünk. Horvátországban, az Isztrián úsztunk a tengerben egy kis sziget és a szárazföld között, amikor egy viszonylag nagy tornádó jelent meg. Döbbenetes volt, úsztunk teljes erővel ellentétes irányba, de szerencsére messze volt. A neten néztem, hogy írták a horvát csatornák a hírt, elképesztő ereje van a természetnek, az emberek hajlamosak elfelejteni. Üdv, Ricsi, de Melindánál is vannak üzenetek.
2: Jó, de durva lehetett ez, nem? Hogy gondolj bele, hogy úszol a tengerben, és akkor látod, hogy valami közeli.
1: Igen.
2: Hát nagyon-nagyon sok üzenetet kaptunk a legextrémebb időjárási dolgokról. Például a Szakcson, amikor bementek, és pillanatokon belül, még nyáron, és pillanatokon belül olyan hideg lett, és olyan akkora eső volt, hogy a végén pedig a sárban kellett tapiskolva hazamenni, de a Lengyelországban is volt olyan, hogy visszaküldték a határon, és ott nem esett, a másik oldalon megesett, és a szülők nem
1: hitték. Ez óriási sztori, ezt a következő vendégünknek mondom, Boros Dávidnak, aki már itt ül velünk, az Oázis Kertészet ügyvezetője, hogy a lengyel határőrök nem értették, hogy Szlovákiából érkezett csuromvizesen, mert hogy egyébként éppen a határvonalnál volt a fátyolnak, az esőfátyolnak a vége, és nem értették, hogy a francba vizes, miközben itt Lengyelországban egy csepp eső sem esik. Nagyjából méterek választották el az esőt. Nagyon érdekes.
2: Történt a Korvin áruháznál is, ahol az egyik oldalon, vagy Korvin mozinál, ahol az egyik oldalon esett az eső, a másik oldalon megsütött a nap, és olyan volt, mintha bementek volna zuhanyozni, tényleg egészen elképesztő. De egyébként olyan is volt, hogy valaki színházba ment, és megivott egy pohár pezsgőt eléggé el nem ítélhető módon, és aztán kocsiba ült, és éppen megállították a rendőrök, amikor egy monszun lett, és tovább engedték.
1: Tehát megúszta
2: a szondázást. De az is olyan is volt, hogy egy gömbvillám volt valakinek az ablakánál. Az mondjuk durva.
1: Igen, azt én is láttam videókon, az nagyon durva tud lenni. No, hát tartsák meg jó szokásukat, 0630 2010 909, írják már meg nekünk, hogy milyen extrém időjárási helyzetekkel találkoztak. Tekintettel arra, hogy május van, marha meleg volt a hétvégén, és ehhez képest a kékesen egyébként nincs is olyan messze, esett a hó. De most mással folytatjuk, gyors és látványos hétvégi kertszépítő ötletekről beszélgetünk, ahogy az imént említettem, Boros Dáviddal, az Oázis Kertészeti Kft. Ügyvezetőjével. Hello Dávid, jó reggelt!
3: Hát igen, most az lesz a cél, hogy azt találjuk ki, hogy ha hétvégére vendéget hívunk, és már nincsen időnk arra, hogy áthívjuk a kertépítőt, akkor valamit mégis
1: gyorsan
3: kell csinálni gyorsan. Ezeken velem is gyakran előfordul.
2: Mi az, amit a leglátványosabban és gyorsan meg tudunk csinálni? Ez olyan, mint amikor otthon a lakásban vagy, és akkor azonnal összerakod a rendetlenséget, akkor már is minden oké. Még ha nincs is

0: Legalábbis a komfortérzeted ezt mondja, igen.
1: Hát én egy-két ilyen kert vagy terasz smink ötletet próbálok majd most nektek adni.
0: Na, tehát ez jó.
1: Azért is mondom, hogy smink, mert tényleg gyorsan föl lehet dobni ezeket, és nem csak kert, hanem tényleg lehet terasz is. Ez egy elég szerencsés időszak, hiszen most azért szinte minden virágzik, és hogyha éppen nem jön a jégeső, ami elveri a virágokat, akkor tényleg a különböző tavaszi virágzású növények még virágoznak, a nyáriak pedig már lassan elkezdenek. Én mégis inkább olyanokat javasolnék, amelyeknek sokkal hosszabb a virágzása, és ne csak a hétvégében gondolkozzunk ez esetben, hanem mondjuk egy néhány hónapban is akár. A különböző hortenziák, rózsák, levendulák azok, amelyek ebben az időszakban elég megbízhatóan szépek, tehát az biztos, hogy nem járunk velük rosszul, hiszen gyönyörű virágaik vannak, és ez a vendégeinket is, meg minket is elkápráztat. És ilyeneket érdemes akár csak kaspóba, vagy kiültetve a kertbe, vagy a meglévő ládákba ide-oda eldugdosni egy párat, ezzel egészen fel lehet dobni a kertet. Főleg a hortenzia, én általában hortenziával oldom meg az ilyen pánikszerű kerti terasz dekorációt, hiszen ezeknek hatalmas virágjuk van, és a fehértől a egészen mély liláig mindenféle színben lehet őket kapni.
2: Egyébként mi az, amiben viszont tényleg ne kezdjünk bele, mert az csak úgyse fogjuk befejezni, és az úgy néz ki, mintha rendetlenség lenne.
1: Ha valóban csak kevesebb, mint egy óránk van, akkor ne kezdjünk el ásni, ne kezdjünk el metszegetni, annak már egy kicsit késő. Tehát, hogyha most nekiállunk lemetszegetni a fáknak a különböző ágait, vagy bokrokat igazítgatni, akkor abból semmi jó nem lesz. Amit szoktam javasolni, ezt nyilván egy kicsit hamarabb meg lehet csinálni, vagy utolsó pillanatban is akár, hogy a különböző ülőhelyek, közlekedő helyekről viszont vágjuk ki a növényeket, az nagyon zavaró tud lenni, hogyha akár mi vagy a vendégek mászkálnak a kertben teraszon, és akkor arcon csapja őket valami. Ez szerintem nekem alap, de mégis ilyenkor érdemes ráigazítani. Amivel mi nagyon fel lehet dobni ilyenkor különböző dekorációs tárgyak. Ezeket ugye elsőre gicsesnek mondhatjuk, még akkor is, hogyha valamilyen funkciójuk van, tehát mondjuk egy ilyen mécses tartó, vagy egy gyertyatartó, szúnyogűző gyertyatartó mondjuk tál, vagy hogyha egy ilyen funkciótlan mondjuk mosolygós béka, manó, bármi, ezeket tényleg azt mondhatjuk, hogy gicsesek, de aztán a végén, ahogy szoktam nézni, őket aranyosak tudnak lenni. Alapjáraton én sem szeretem őket, de nálunk is van a kertben.
2: Én nagyon bírom őket. Tudom, hogy gicsesek, én is tudom, hogy gicsesek, vagy legalábbis ez az általános elterjedt vélemény, de olyan jó ránézni mondjuk egy nagy fejre. Tehát olyan jól néz. Igen, jól néz ki. Nekem tetszik, és nálatok is kapni.
1: Igen, vannak ilyenek, és ezeknek még az lehet funkciója. Tehát lehet egy madárítató, lehet mécses tartó, kaspó például. Nekem például van egy olyan, nagyon szeretem, és menta van egy olyan növénytartóban, ami egy ilyen Lego figurának a feje. Tehát ez nem, de nyilván igen, egy nagy igen. Valamit kell elképzelni, de a lényeg az, hogy ezek ilyen nagyon kreatív dolgok.
2: Meg elvonja a figyelmet esetleg olyan dologról, amit tudjuk, hogy nem oké, és ezzel a vendégek is el vannak. Jaj, de helyes béka!
1: Amivel mi nagyon sokat dobhatunk, azok a különböző kerti világítások. Ugye ennek egy része lehet ilyen mécses, tehát csak ilyen alkalmi világítás.
0: Hát mondjuk az a legegyszerűbb, ugye az egy perces feladat, de van egy olyan ötleted, ami mondjuk másfél-két óra alatt tényleg határozottan szépé teszi magát a kertet. Este érkeznek a vendégek, és délután két óra van, de még meg tudom csinálni, hú, mit csináljak.
1: Akkor szerintem én azt mondtam, hortenziázás.
0: Hortenziázás.
1: Ugye, az biztos, hogy földobja, hatalmas virágja van, ugye árérték arányban ez a legjobb választás szerintem, hiszen ennek tényleg hatalmas virágja lesz, és nagyon feldobja a dolgot.
0: És akkor köré tegyük a mécseseket, vagy hogy?
1: Hát ezeket úgy el szoktam dugdosni a különböző pontjain a teraszon. Nyilván azt a közepére nem rakok semmit, mert oda fogunk ülni, egymást azért mégiscsak jobb látni, és akkor úgy beszélgessünk ezeket a különböző virágzó növényeket, pedig lehet ez az álljá is egyébként, tehát nem ragaszkodom nyilván a hortenziához, de hogy ezeket megérdemes így elrakni a különböző pontjaira. Elsősorban kaspóban, ugye ahogy mondtuk, most nincs arra időnk, hogy ültessünk, ásunk. És egyébként én később ezeket el szoktam ültetni a kertbe. Uh-huh. Tehát ilyenkor héten felindulásból telerakom vele a teraszt, és akkor utána később elrakosgatom a kertbe, és akkor az nyilván megmarad úgy hosszú távon.
0: De arra van időnk, hogy mondjuk vegyünk egy-két dekor kaspót?
1: Arra pontosan. Hát igen, nyilván ezeket a növényeket kaspóban kell tartani, és hogyha ilyen megint csak teraszról, tehát kültérről beszélünk, akkor érdemes olyan kaspót választani, amelyiknek van egy kis saját súlya, nem borítja fel a szél, kicsit így aránytalanul nagy, széles. Egyrészt a növénynek is jó, hiszen a több ültető közegben jobban érzi magát a növény, jobban megtartja ugye a nedvességet, illetve hát amiatt is, hogy nem borítja fel a szél, ugye tegnap este is szörnyű vihar volt, nála mégis állva maradtak a növények, tehát azért nyilván azért, mert egy jó nagy nehéz kaspóba voltak.
2: Egyébként szerintem ezek a fényfüzérek is nagyon jól tudnak kinézni, nem? Vagy pedig nagyon ezek, szép. Amiket így leraksz, így, és akkor a nap töltik.
1: Én a fény témában ez lett volna a következő, ezekből lehet, ugye az egyik az a gyertyás megoldás, a másik a gyertyából is van elektromos, az meg kis csalás, de vannak ezek a különböző LED megoldások. Ugye itt is a telepített kerti fény, ami hálózatról működik, az egy bonyolultabb dolog, azt össze kell szerelni, de ilyen világít, ilyen LED lámpás, napelemes megoldásokat használtunk. Elsőre én is azt gondolnám, hogy ezek is milyen gicsesek, de ezeket megint csak a növények közé elhelyezzük valahol a kertben, vagy akár a kaspós növényekbe beletesszük, azért hogy gyönyörű hangulatfénye tud lenni. Illetve vannak ezek a fényfüzérek is, ami a karácsonyi fényfüzér mintájára, csak mondjuk nem mikulások, meg fenyőfák vannak rajta, hanem valami virágminta, vagy méhecskék.
0: Hát vagy az már 4 évszakos tud lenni, mert én simán van olyan, hogy egyébként a karácsonykor a kültéren használt izzókat nyáron is bevettem, mert olyan jól néz ki. Csak akkor nem az ablakba teszem kívülre, hanem egy ilyen pergola alá, és ott gyönyörűen világít. Jó, de kiülni egy forralborral.
1: Egy funkcionális is lehet, hiszen hogyha mondjuk van egy közlekedő rész a kertben, vagy a teraszon mondjuk az evőeszközöket oda teszem egy asztalra, és csak köré ledobom ezeket a fényfüzéreket, akkor megoldottam a hangulatvilágítást, és a fényt is.
2: És egyébként az mennyire hasznos, tudod, amit a nap tölt fel? Azok kitartanak?
0: Tényleg azok jók?
1: Pont azt a néhány órát bírja ki, amennyire szükség van. Tehát ezért ez nem egy világítás, ez nem arra van, hogy egész éjjel világítson, vagy...
0: Hajnalban már nem is világít, igen.
1: Valószínűleg addigra már nem, de hogy azt a pár órát, azt a 2-4-5-6 órát működik, amennyit kell neki, és ha nem is látás, de láthatóságot biztosított a kertben.
2: Mennyire éljünk ebből a mulcsozással, így hirtelenjében?
0: Igen, az most nagyon trendi, legalábbis én azt olvastam.
1: Ez is egy olyan trükk, hogyha valaki érzi magában az erőt, és ha nagyon alaposan nem is tud rendet rakni a kertben, de mondjuk az ágyások környékét, a fák alatt, a bokrok alatt kicsit rendet akar rakni, akkor egy ilyen felül mulcsozással érdemes.
0: Azért mondjuk el, hogy ez mit jelent pontosan, a mulcsozás?
1: Ez a mulcsal, tehát a fának az úzalékával, vagy ha kérget, ugye nyilván a kéreg egy kicsit nemesebb anyagat, drágább, de kéreggel felül tudjuk szórni a már meglévő ágyásunkat. Azért mondom, hogy felül szórni, hiszen itt most az a feladat, hogy nincsen időnk, csak fél óránk, egy óránk. Ezzel nagyon sokat lehet javítani a megjelenésén a kertnek, hiszen ez sokkal egységesebb képet ad, hogyha valami kis kosz volt benne, ugye a múlcsot, vagy ezeket a kérgeket is egy idő után kiszívja a nap, vízköves lesz, ezt akkor elfedi. Tehát ez tényleg egy smink kategória, hogy egy kicsit megszórjuk ezzel a múlcsal az ágyásoknak a felszínét, és hozzáteszem, de semmi rosszat nem teszünk vele, sőt, csak kifejezetten jót, hiszen vastagabb lesz az a vizet is megtartó hűsítő mulcsréteg az ágyásokon.
2: Hogyha veszünk ilyen kaspókat, amit te is mondtál, hogy akkor kaspozzunk, hogy akkor azokat inkább úgy egybe rakjuk a virágokat, vagy inkább mindenfele rakjunk virágot? Tehát, hogy esztétikailag melyik mutat így rendezettebb kinézetet, mintha ez a kert, ez nagyon rendben lenne, hogyha egyben vannak, egy helyen vannak azok a kaspók, vagy pedig mindenhol egy kicsi van.
1: Én szeretem őket szétszórni, és én azt mondtam, hogy olyan nagy, a fő elemei azok legyenek egységesek, tehát ha valakinek egy ilyen modern terasza van, akkor ott zögletes formákat, modern színeket kell mondjuk alkalmazni.
2: És de a színek is legyenek azért valamennyire harmonizáló?
1: Mostanában ezek a földszínek mennek leginkább, aha, tehát ezek a szürkék, bézs, tóp, különböző barnák mondjuk, amik kifejezetten mennek. Természetes hatású anyagok is, ebben még talán valamilyen szerint a beton hatású vagy kő hatású edények is bele tartoznak, ezek nem feltétlenül vannak kőből, sokszor ilyen kőbe vonatú kompozit anyagok. A műanyagot én annyira nem preferálom, azokat nem szeretem, ha csak nincs valami rendkívüli fontos funkciója, mondjuk gördíthető legyen, vagy mozgatható legyen, mert olyan helyre kerül. És és akkor ezen túl, vagy ezen felül, meg szerintem bekerülhetnek ilyen egyéb, ilyen eklektikusabb megoldások, tehát más formájú, más színű kaspó, ajándékba kapott dolgok, tehát én szerintem az is egy nagyon kedves dolog, amikor valaki a vendégeitől kapott egy ilyen szép kaspót, és mondjuk a növény már nem feltétlenül maradt meg benne, mert szóval növény volt, de mi ezeket otthon beültetjük, és akkor kirakjuk a teraszon, és ha ugyanaz a vendég jön, akkor talán fel is ismeri, ezt ő hozta, és még mindig milyen szép.
2: És egyébként a világításnál ott inkább az egyszínű világításra összpontosítsunk, tehát hogy minden mondjuk fehér legyen, vagy pedig a színesre, az nem egy kicsit talán bazáribb, vagy olyan, az még gicsesebb?
1: Ízlés kérdése, egy ilyen hippisebb vonalon valószínűleg jól néz ki ez a színes is. Én azt mondtam, hogy legalább arra figyeljünk, hogy ezek a fény hőfoka az legyen egységes, tehát ha valahol meleg fehér fény van, akkor legyen minden meleg fehér fény.
0: Uh-huh. Igen, talán az egység az a fontos. Dávid, nagyon szépen köszönjük, Boros Dáviddal, az Oázis Kertészeti Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet gyorsan és látványosan mondjuk hétvégi kertszépítő ötleteinket megvalósítani, és mikkel tudjuk megvalósítani. Köszi szépen még egyszer, Dávid. Nem tudom, érkezett-e üzenet, de tudják, azt kérdezzük önöktől, bármilyen furcsa, és ezt most egy fontos kertészembernek, Dávidnak is mondom, hogy ma éjszaka a Kékestetőn esett a hó, és azóta megnéztem, nem ám csak egy szűk vagy keskeny réteg, 2,5 centi hó borította a Kékestetőt, nem semmi, így május 13-án. Dávid, nagyon szépen köszönjük, 06302010909, ha önöknek van bármilyen izgalmas vagy extrém időjárási élménye, írja meg nekünk nyugodtan.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: give me more. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin. Hírek a Jazzin.
1: Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett tanácskozást a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. Az ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel egyeztetnek, és rendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Egyebek mellett döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez, mondta az amerikai elnök a Fehérház előtt, amikor elhagyta az elnöki hivatalt és elindult hivatalos pekingi látogatásra. Donald Trump megismételte, kitart Iránnal kapcsolatos megfogalmazott célja mellett, miszerint Teheránnak le kell mondani a nukleáris programjáról, és nem kerülhet atomfegyver birtokába. Egyben az iráni kikötőkre érvényben lévő blokkát teljes sikerét hangoztatta. Az elnök ugyanakkor jelezte, hogy vélhetően hosszan fog az iráni helyzetről beszélni a kínai elnökkel. Megjegyezte, hogy Kína kőolaj felhasználásának jó részét a blokád alatt álló öböl térségéből szerzi be, míg az Egyesült Államoknak nincs ilyen problémája. Donald Trump több napos kínai útjával kapcsolatban pozitív várakozásának adott hangot, és úgy vélte, idézem, jó dolgok fognak történni. Hét kortárs magyar mű, köztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szellinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházi Irodalmi Díj döntőjébe. A szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10.000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak. Végül az időjárásról. Napos, de szeles idő várható. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Északkeleten kisebb zápor előfordulhat. Délután 15-20, késő este 9-15 fok között alakulnak az értékek. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban akadozik az előrejutása a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól. Lassú a haladása a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint a Budai alsó rakparton és a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra. Mától napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Pázsit utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és az Rínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Lezárták a buszsávot a harmadik kerületben a Pacsirta mező utcában, befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A keleti bölcsek tanításától a legfrissebb tudományos fejlesztésekig. Check-in! Most a Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 13-án, szerdán reggel, 8:09. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Kamasz Melinda és Pachman Péter. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggel!
1: És tudják, ha van kedvük, írják meg, hogy milyen extrém időjárási körülményekkel vagy helyzetekkel találkoztak. Jött már jó néhány. Tekintettel arra, hogy végre látjuk nem csak az, hogy havazott a kékesen, mert hogy hajnalóta ezt mondjuk, és a helyi webkamerák segítségével egyébként bizonyosságot is nyert, hogy valamekkora hóréteg hát ráüllepetett a kékestető tetejére, vagy hát a fákra, meg a padokra, meg a turistautakra, de nem tudtuk, hogy mekkora, és most kiderült, hogy 2,5 centi, ami így május 13-án meglehetősen ritka. Szóval, hogyha önöknek bármilyen egyéb időjárással kapcsolatos extrém élményük van, akkor küldjék már el nekünk 0630 2010 909, de most teljesen mással foglalkozunk, azzal, hogy hogyan alakítja át a mesterség és intelligencia a munkaerőpiacot, és veszélybe kerülhetnek-e a junior pozíciók. Vendégünk Koltai Vera, az IFU, a horvát tanácsadó cég partnere. Jó reggelt, Vera, hello, megbeszéltük, hogy tegeződünk, szia!
2: Sziasztok, jó reggelt!
3: Ugye a témánk tényleg a juniorok, mert az kétségtelen tény, hogy amikor az ember elkezdi használni a mesterséges intelligenciát, már ha egyszer valaki elkezdi használni, akkor egyre jobban és jobban használja, akkor valójában azt a dolgot, amit egy junior csinál, tehát hogy szedd össze azt, keresd ki azt nagyon-nagyon gyorsan megcsinálja az AI. Hogy valójában, hogy látod te, mint aki HR-rel foglalkozik nagyon régóta, hogy érezhető-e az, hogy a juniorjuk pozíciója, azok veszélyben vannak?
2: Nagyon köszönöm a kérdést. Alapvetően azt látjuk, hogy a világban mindenhol a juniorok az egy veszélyeztetett kategória, pont amit mondtál, abból kifolyólag, tehát nagyon összetett feladatokat át tud már venni az AI, amiket jól delegálunk, ami nagy számosságban van jelen, és ahol egyébként nagyfokú ellenőrzés is szükséges. A Stanfordnak van egy kutatása, ami azt mondja, hogy a tavalyi évben 6%-kal csökkent a juniorok iránti kereslet kifolyólag, abból kifolyólag, hogy az AI elterjed.
3: Hú, az a 6% azért az nem kevés.
1: Igen,
2: ez nem kevés. Ugye Magyarországon ilyen adat nem áll rendelkezésre, ilyen felmérés nem született, azért azt látjuk, hogy az AI elterjedtsége azért Amerikához képest alacsonyabb. Ha láttátok, az Eurostatnak volt egy kutatása, amiben sajnos Magyarország a legutolsó a tekintetben, hogy a munkavállalók munkacélból mennyire használják az AI-t.
3: Tehát ez egyébként bizonyos szempontból jó, meg más szempontból meg rossz, mert akkor ezek szerint nálunk még megvannak a juniorok.
2: Nálunk még megvannak a juniorok, egyébként pont tegnap beszéltem egy iskola szövetkezettel, akik azt mondják, hogy ők már érzik, tehát a gyakornoki pozíciókban már érzik ezt a trendet. Ugyanakkor a munkaerő hatékonyság szempontjából én arra buzdítanék minden vállalatot, hogy használják az AI-t, gondolják végig, hogy lehet ezt jól beilleszteni a tevékenységükbe.
1: Igen, ugyanakkor, hogyha a juniorok száma csökken, akkor azért a cég szervezeti felépítése jelentős módon megváltozik, és ez egy komoly kihívás lesz nektek, HR-eseknek, csak mondom.
2: Igen, ez egy teljesen jogos felvetés, és ezen kell gondolkodni. Ugye itt az a kérdés, hogy a felszabaduló munkaerővel mit kezdjünk, és hogyan épüljön fel a vállalati struktúra. Szerintem erre azért van kezdeményezés a piacon, ha csak abba gondoltok bele, hogy hány prompt engineer pozíció nyílik meg, akkor biztos, hogy lesz ennek is felszívó ereje.
3: Éppként, ha nincsenek meg a juniorok, akkor lehet, hogy később azért ezt megérzik a cégek, nem? Mert azokból a juniorokból, akik az adatokat keresgélték, meg rakták össze, amit az AI pillanatok alatt megcsinál, azokból lesznek később akár az előrelépésben a fontosabb emberek.
2: Szerencsére még arról nem beszélünk, hogy nincsenek juniorok, lesznek juniorok, szerintem mindig is lesznek juniorok, biztos, hogy a számosságuk az csökkenni fog. És amit felvetettél, hogy akkor hogyan fog kinézni a hierarchia, hogyan fog kinézni a betanítás, ez egy óriás és komplex kérdés, és ezzel foglalkozni
3: kell. Meg a fiatalok másfajta dinamikát hoznak egy rendszerbe, tehát egyszerűen, hogy ahol nincsenek 20 évesek, hanem csak 40-esek vannak, mert mindent megcsinálnak az alatt az AI, akkor egyszerűen más lesz a dinamikája annak a cégnek.
1: Sokkal jobbat tesz a 40-esekkel is, igen, meg az 50-esekkel, hogy ott vannak a fiatalok, persze, ez egyértelmű.
2: Egyébként pont az AI az, amit a fiatalok sokkal jobban használnak, és én buzdítom a vállalatokat arra, hogy ez a reverse mentoring, tehát az, hogy a szeniorokat, juniorok mentorálják akár AI témában, ez borzasztóan hasznos lehet, hiszen ez egy kulturális változás, ahol a fiatalok azok, akik az élenjárók.
3: Hogyan készülnek egyébként a cégvezetők arra, hogyha tényleg az AI átvesz mindent? Ti például te HR-esként a saját cégeden belül ti beszéltek erről, hogy a későbbiekben mi lehet a jövő, mert az most egy, te mondod, hogy buzdítod mindenkit, buzdít az, hogy a hatékonyság miatt használják a mesterséges intelligenciát, de hogy ennek mi lehet a végkifejlete, erről egyáltalán ez szóba kerül, hiszen ti azért tanácsadók vagytok.
2: Én amikor ügyfelekkel találkozom, akkor kétféle hozzáállással találkozom. Az egyik az az, amikor azt mondják, hogy mindent át fog venni az AI, és arra készül a vállalat, hogy hogyan fogja leépíteni a munkavállalókat. A másik az pedig a AI szkeptikus hozzáállás, hogy persze-persze valamilyen feladatokra be tudom húzni, de továbbra is a hagyományos struktúrák megmaradnak. Mi a tanácsadói munkában azt látjuk, hogy sokkal mélyebbre tudunk menni, tehát, hogy amit az AI hozzárak, mondjuk egy benchmark esetében, az azt jelenti, hogy sokkal több adatot tudok nagyon gyors idő alatt feldolgozni, és sokkal többet tudok az ügyfeleknek adni, mert eddig mondjuk egy hagyományos projektnél azt csináltam, hogy felmértem, hogy hogyan működnek, most javaslatot tettem, de itt a javaslatnál megálltunk. Most meg az AI segítségével implementálni is tudjuk a folyamatokat, feladatokat, változásokat.
1: Azon gondolkodom, hogy egyébként mi lehet a jó önfejlesztési stratégia, vagy miket érdemes a középiskolás meg az egyetemi évek alatt még a munkavállalás kezdetének az elején megtanulni, milyen készségeket érdemes fejleszteni, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy juniorokként nincs munkánk.
2: Két fiam van, és mind a kettő szuper jól használja az új technológiákat.
1: Várjál, mekkorák?
2: 11 és 14 aha. évesek, és elképesztő, ahogyan tanulnak. Tehát máshogy tanulnak már. A tananyagot berakják az AI-ba, és podcastokat csinálnak belőle, kvízeket csinálnak, és én azt gondolom, hogy ez a digitalizációs tudás, ez mindenképpen egy must have. Ami egy fontos dolog, hogy emellett arra kell készülni, meg arra kell felkészíteni a gyerekeket, hogy nagyon-nagyon sok változás lesz az életükben. Tehát nem az lesz, hogy megtanulok egy szakmát, mélyen tudom, és így haladok a ranglétrán, hanem nagyon-nagyon sok új készséget kell megtanulni, és erre a változásra kell őket felkészíteni szerintem.
3: És hogyan látod, hogy például a cégek hogyan fogják tudni a juniorokat integrálni? Tehát mi lesz egyáltalán a feladatuk, amikor tényleg, ha őszintén belegondolunk, szinte minden olyan dolgot, amit ők megcsináltak, azt meg fogja tudni csinálni az AI, hiszen AI gyakorlatilag ez a fajta AI, amit mi használunk, szerintem ez 2-3 éve van. Hát mi lesz, ha 23 éve lett?
2: Ezek jóslások, és nagyon nehéz mit mondani, tehát biztos, hogy lesz szerintem feladat abban, hogy hogyan tudunk a robotok meg az emberek között hidat építeni. Egyébként lesz jövő héten egy kerekasztal beszélgetés a Budapesti Management Control Fórumon, ahol pont erről fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudnak az emberek és a robotok együtt működni, és ezt kell jól megtanulni. Azt nem tudom most megmondani, hogy 10 év múlva mit fog tudni az AI, vagy mit fog tudni az új technológia.
3: Hát igen, de a juniorok bevonásáról arról kell, hogy legyen elképzelésetek. Tehát, hogy hogyan, mire fogjátok tudni, hogy egyáltalán szükség lesz-e rájuk?
2: Szerintem amíg emberek dolgoznak egy vállalatba, addig az emberek és a robotok közötti kapcsolatot, azt biztos, hogy emberek fogják irányítani. Uh-huh. És erre kell készülni, ezt kell nagyon jól érteni, és biztos lesznek olyan juniorok, akik a technológiai oldalát fogják jobban érteni, lesznek olyanok, akik meg az emberi oldalát, és ebben kell hatékonyan gondolkodni, hogy hogyan tudjuk jól bevonni őket.
1: Nézzük a tanácsadó cégeket, és lépjünk egy picit tovább a juniorokon, már olyan szempontból, hogy ugye alapvetően a tanácsadó cégek munkáját is akár ki tudja váltani az AI, pontosabban közelítsük úgy meg, hogy egy munkahelyen mire lehet jó az AI, nyilván nagyon sok mindenre, és melyek azok a dolgok, amelyeket a tanácsadó cégek akkor is meg tudnak tartani maguknak, amikor az AI, ahogy Melinda mondta, mondjuk már 23 évet ér hódít, és nem csak 3 éve, ahogy most tapasztaljuk.
2: Én nem félek attól, hogy a tanácsadó cégek munkáját elveszi az AI. Egyébként néha meg is kérdezem.
1: Mert bejön az emberi tényező, amit az AI nem tud.
2: Bejön az emberi tényező, amit az AI nem tud. Meg tipikusan egyébként tényleg akkor vonunk be tanácsadót, amikor valami egyszerű, nagyon rosszul struktúrált feladatra szeretnénk választ kapni gyorsan. Ezek a feladatok, ezek a változások inkább sokkal nagyobb számosságban lesznek a jövőben. Tehát pont a technológiai ugrásokban kimutat iránytűt a tanácsadók.
3: És egyébként a tanácsadók, ugye mondod, hogy te minden céget arra ösztönzöl, hogy használják ki az AI-t a lehetőségek. Mi az, amiben a leggyorsabban tudják használni, és nem igazán használják ki?
2: Nagyon egyszerű feladatokra, tehát azt, amit tipikusan gyorsan, gyakran előjövő adminisztratív feladatokra lehet használni az AI-t, illetve ami szerintem egy ilyen nagyon érdekes példa, hogy adott esetben minden olyan feladat, ami az ügyfélszolgálatnál csapódott le, és sokat várunk az ügyfélszolgálatnál, azt teljesen lehet AI-jal támogatni, és az az érdekes pont mindig, hogy mikor eszkalálok, vagy mikor avatkozok be, mint ember.
3: Milyen platformot használtok ti leginkább például?
2: Nagyon gyorsan változnak a platformok, és ezt követni kell. Ugye a piacon rengeteg megoldás van, és van, amikor A megoldása jobb, van, amikor B megoldása jobb. Nagyon sokáig ugye a ChatGPT volt az egyeduralkodó eszköz, most a cloudot látjuk, hogy nagyon gyorsan fejlődik, de ezek napról napra változnak.
3: Igen, ezt a cloudot, ezt nagyon sokan mondják. Én még nem töltöttem le magamnak, én még maradok.
2: Tölts le!
3: Meg a Gemini vagy a Gemini, ugye a Google-nek, azt milyennek találod?
2: Ezek mind nagyon jó megoldások, másra is másra érdemes használni, és tényleg gyorsan fejlődnek. Egyik nap a cloud a jobb, másik nap a Perplexity, tehát én azt gondolom, hogy mindegyiket érdemes nézni, használni.
3: Nagyon kíváncsi leszek, hogy melyik lesz az, amelyik aztán utána elviszi az emberek nagy részét, úgy, mint annak idén a Google azért egy szinte monopólium volt.
2: Igen, hát a fejlesztéseknél azért nagyon sokat számít, hogy ki mennyit fektet bele. Mert ugye itt a technológia azért az egy nagyon költséges dolog, és egyébként az AI terjedésének én azt látom, hogy a legnagyobb korlátja ma Magyarországon a költség. Tehát technológiai mindent tudunk, de ennek a költség vonzata, ez egy izgalmas kérdés.
1: Én meg arra vagyok kíváncsi vele, hogy ugye lesz egy kerekasztal beszélgetés majd a Budapesti Management és Controlling Fórumon, ember vagy algoritmus, ezt te vezeted majd, ugye az IFU a horvát képviseletében. Szerinted hasonló kérdésekre keresik majd ott a választ a résztvevők, mint amiket most mi itt feszegetünk, és neked célzunk?
2: Abszolút a hasonló kérdések jönnek elő, mert a kerekasztal beszélgetés résztvevőivel előzetesen egyeztettem, és őket egyébként az is izgatja, hogy mi lesz ennek az egésznek a társadalmi kifutása. Hogy lesz munkája az embereknek, hiszen, hogy ahogy Melinda is fogalmazott, ahogy terjed az AI, úgy várható az, hogy egyre kevesebb munkaerőre lesz szükség. Hogyan tudjuk ezt társadalmilag kezelni?
3: Hát igen. Én egy robotot szeretnék magamnak otthon, aki takarít.
2: Becsatlakozom. Nekem ez az álom, hogy legyen egy olyan robotom, aki 24 órában rendet rak és takarít.
3: Teljesen. Ugye, az viszont csodálatos lenne.
1: Oké, okay, mennyit fizettek, oda megyek.
2: Gyere.
1: Vera, nagyon szépen köszönjük. Koltai Verával, az IFU a horvát tanácsadó cég partnerével beszélgettünk arról, hogy hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a munkaerőpiacot, és hogy veszélybe kerülhetnek-e a junior pozíciók. Vera, még egyszer nagyon köszönjük.
2: Én
1: és tudják, önök drága hallgatók pedig írják meg, amennyiben van bármilyen extrém időjárási élményük. Jött már jó néhány, valakik eláztak, voltak, akik a sárban ragadtak, voltak, akik a havazással kapcsolatos, vagy a tengerben úszással kapcsolatos élményeiket írták le, volt gömbvillám, így van. Szóval, hogy ugye arról van szó, hogy a Mátrában 2,5 centis hó esett így május 13-án éjszaka, most nézzék meg nyugodtan a webkamerák felvételeit, egészen elképesztő. Szóval, ha van bármilyen ilyen élményük, írják meg. 06 30 20 10 9 09.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphony koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
2: A History magazin a történelem lenyűgöző világába kalauzol. Hitelesen, érdekesen, olvasmányosan. Fedezze fel velünk a múlt titkait és sorsfordító pillanatait. Rendelje meg tavaszi ébredés előfizetői csomagunkat mindössze 18.900 forintért, ami ráadásul most tartalmaz egy 6.000 forint értékű prémium kávé vagy teautalványt is. Keresse a Historyt az újságárusoknál, vagy látogasson el a bbchistory.hu oldalra. History magazin. A történelem még sosem volt ilyen friss.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Hivatalba lépett a Tisza kormány. A Hezbollah ellenzi a Libanon és Izrael közötti közvetlen tárgyalásokat. Napos, de szeles idő várható. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek tegnap délután letették esküjüket. Magyar Péter beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Később a miniszterelnök bejelentette, hogy az első kormányülést ma Ópusztaszeren tartják. Mint írta, a 15 órakor kezdődő tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. 13 év után távozik az országgyűlés főigazgatója. Forsthofer Ágnes új embert keres. Szuh György közös megegyezéssel távozik a posztjáról, amelyet 2013 óta töltött be. Az utódját nyílt pályázaton választják ki. A pozíciót július 1-től töltenék be. Az otthonteremtési hitelek, csóvarusicsok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány, a családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot is. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez, mondta az amerikai elnök a Fehérház előtt, amikor elhagyta az elnöki hivatalt és elindult hivatalos pekingi látogatásra. Donald Trump megismételte, kitart Iránnal kapcsolatos megfogalmazott célja mellett, miszerint Teheránnak le kell mondani a nukleáris programjáról, és nem kerülhet atomfegyver birtokába. Egyben az iráni kikötőkre érvényben lévő blokkát teljes sikerét hangoztatta. Közben Kína határozott nem tetszését fogalmazta meg azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok fegyvereket ad el Tajvannak. A tajvani ügyek hivatalának szóvívője úgy nyilatkozott, hogy Tajvan belügy és a kínai nép ügye. Decemberben a Trump kormányzat 11 milliárd dolláros fegyvercsomagot jelentett be Tajvannak, ami a valaha volt legnagyobb csomag. Az Egyesült Államok törvényileg köteles biztosítani Tajvan számára az önvédelemhez szükséges eszközöket a hivatalos diplomáciai kapcsolatok hiánya ellenére. A Hezbollah vezetője felszólította Libanont, hogy ne tárgyaljon közvetlenül Izraellel, ehelyett közvetett egyeztetést javasolt. Naim Kassim szerint a közvetlen tárgyalások Izrael javát szolgálják, azok a libanoni hatóságok engedékenységét jelzik. Libanon és Izrael képviselői holnap, azaz csütörtökön kétnapos tárgyalást tartanak Washingtonban, hogy véget vessenek a két hónappal ezelőtt az iráni háborút követően kitört legutóbbi harcoknak és megvitassák a két fél közötti kapcsolatok jövőjét. Végül az időjárásról. Napos, de szeles idő várható. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Északkeleten kisebb zápor előfordulhat. Délután 15-20, késő este 9-15 fok között alakulnak az értékek. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: A fővárosban baleset történt a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Mártírok útjánál. Baleset okoz torlódást a Ferihegyi repülőtérre vezető úton Ferihegy vasútállomás közelében. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Torlódik a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Váci úton és a Megyeri úton befelé a közös csomópont előtt, illetve az Üllői úton befelé szakaszonként. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Útszűkületen kell láthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Időszakos sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a Víztoronynál lezárták a fél útpályát karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class május 13-án, szerdán reggel, 9 óra múlt 4 perccel. SMS számunk 0630 20 10 909, köszönjük szépen, hogy használják. A mikrofonnál Kamasz Melinda és Pachman Péter, jó reggelt kívánunk, és ugye azért köszönöm meg, hogy használják, mert reggel óta azt kérdezzük önöktől, hogy milyen extrém időjárási helyzetekről tudnak nekünk beszámolni. Ugye én dobtam be teljesen váratlanul, engem is váratlanul egy hajnalban, amikor fölkeltem és nézegettem időjárási portálokat, hogy akár hiszik, akár nem, ugye május 13-a van, de a Kékestetőn 2,5 cm-es hó hullott. Jól hallják, a webkamerák is bizonyítják, bizony a turista utak, a turista padok, meg eleve az erdő egy ilyen hatalmas hóréteggel volt borítva, most május 13-án ahhoz képest, hogy két hete én láttam Balatonban fürdőző embereket. Szóval milyen extrém helyzetek vannak, jött már jó néhány üzenet, és Melindának most megint van egy újabb.
2: Igen, és nagyon helyes üzenet, egy biciklizésről szól. Igazából Angyalföldről kellett a Nyugati Postára menni biciklivel, és útközben pedig elképesztő hatalmas zuhé szakadt az égből, és hát ott a postán adtak neki egy ernyőt visszafelé, de ettől függetlenül azt mondta, hogy olyan, de olyan eső kapta el, hogy tényleg hihetetlen volt, hogy a Vágány utcánál csak csónakkal tudott menni, már csak félkézzel fogta az ernyőjét, aztán az ernyőt gyakorlatilag kirántotta, tudod, amikor

0: Jó reggelt, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Ugye nagyon érdekes, hogy mintha lenne valamilyen fordulat a magyar gazdaságban, hát nem azt mondom, hogy jobbnál jobb adatok, mert azért az túlzás, de szerencsére az ipari termelés és az építőipar is jobb adatokat produkált, mint korábban, ugye?
0: Igen, úgy tűnik, hogy márciusban elindult valami, legalábbis az iparnál mindenképpen. Ugye nagyon érdekes a KSH-nak a publikációs rendje, hogy egy kicsit eltérjek, hiszen a első negyedéves GDP adatot, amihez ugye a március is hozzátartozik, az ipari termelés adata előtt már közzétették. És hát a GDP adat okozott egy pozitív meglepetést, jobban nőtt a gazdaság az első negyedévben, mint vártuk, és akkor gondolkodtunk rajta, hogy miért, és a KSH azt írta, hogy az ipar volt az, ami a növekedéshez hozzá tudott járulni, de hát a januári-februári adatok ezt azért nem sejtették. Tehát akkor már gondolhattuk, hogy márciusban történhetett valami az iparháza táján, és valóban történt, tehát mondhatjuk azt, hogy kilőtt az ipar, hiszen ilyenkor a rövid indexet érdemes nézni, tehát egy rövid idő alatt mi történt, és hát egy hónap alatt 3,1%-kal tudott nőni az ipari kibocsátás. Tehát ez egy mindenképpen jó adat, hiszen az előző hónapokban vagy csökkent egy picit, vagy nőtt egy kicsit, de igazából nem történt semmi a ágazatban.
1: Van egy ilyen adatom, hogy a feldolgozó ipari export értékesítés 33%-át képviselő járműgyártás 3,8%-kal nőtt. Ugye az nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy a járműgyártással mi van, ott lehet-e valami változás?
0: Igen, úgy tűnik, hogy ott indult meg valami, tehát a magyar iparnak az ászlós hajója, ahogy szoktuk mondani, az tényleg a járműgyártás, hiszen a feldolgozó iparnak ez egy meghatározó ágazatát képviseli, és a járműgyártásban az elmúlt hónapokban ez az éves index ez negatív volt, tehát mindig az előző év azonos hónapjához képest mindig visszaesett a teljesítmény. Most viszont a márciusi adat itt is mutat egy kedvező változást, hiszen ahogy mondta, éves szinten a járműgyártásnak a teljesítménye végre emelkedni tudott. Hát ugye a KSH itt a régiós bontásról elárult annyit, hogy volumenbővülés volt az iparban Észak-Alföldön, és ebből azért sejthetjük, hogy a újonnan nyitott, hát nem annyira újonnan, tavaly ősszel megnyitott debreceni BMW gyárban, illetve az új modell gyártásával kapcsolatban úgy tűnik, hogy felfuthatott a termelés márciusban.
1: Ugye az iparnál ez már második becslés volt, de az építőipari adatok azok az elsődlegesek, ugye? Tehát első adatokat kaptunk az építőipar.
0: Igen, abból egy hónapban csak egy adatot közel a KSH, ugye az iparnál megbontja, hogy először közel egy gyors becslés, részletes bontás nélkül, az építőiparnál azonban egyszerre teszik közzé a friss adatot és annak a részletes bontását is.
1: De itt is jó adat volt, tehát 3,9%-kal nőtt a termelés.
0: Igen, év per év alapon ennyit tudott emelkedni az építőipari kibocsátásnak a volumene, de ez mindenképpen kedvező változás ahhoz képest, hogy januárban még mélyen negatív volt ez az index, 20% körüli visszaesést mutatott, és ez a visszaesés februárban is visszaesés maradt, bár ugye enyhült, és hát most márciusban végre pozitívba tudott fordulni az éves index.
2: Igen, ahogy a portfólión is lehet olvasni, idézem, hogy egészen extrém hullámzások jellemezték az építőipari teljesítményét az elmúlt hónapokban, az óriási növekedéseket és zuhanásokat szakította meg ez a bizonyos márciusi adat, amit Melinda is, meg te is ugye mondtál és megerősítettél.
0: Igen, nagyon cikkakos teljesítmény volt az elmúlt hónapokban, az elmúlt időszakban, hol nőtt, hol emelkedett az építőiparnak a kibocsátása. Ugye itt csak kicsit rövid időre visszanézve azt elmondhatjuk, hogy januárban extrém hideg volt az idei évben, ez biztos, hogy rosszat tett a szektornak, tehát ennyire nagy hidegben nem igazán lehet ebben a szektorban bármit is csinálni, és hogyha egy kicsit tisztítani akarjuk a képet, hogy elvonatkoztatni ezektől a cikkakoktól, akkor ugye érdemes megnézni, hogy egy viszonylag régebbi időszakhoz visszanyúlva, az bázisul véve mi történt, és ez ugye a KSH statisztikájában a 2021-es év, és hát ugye ahhoz képest is azt látjuk, hogy cikkak volt, de alapvetően egy ilyen lefelé mozgó, egy ilyen csökkenő trendben mozgott az építőipar. Hát nem tudom, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy ez a csökkenő trend az

0: következő hónapokban megtörhet-e, de azért az óvatosságra ad okot szerintem mindenképpen, hogy azért az új szerződésekben egyelőre nem látszik nagyon-nagyon erős felpattanás, tehát valószínűleg itt még a nagy áttörés az egy pozitív adat hatására nem fog bekövetkezni.
1: Igen, meg hát 2022 óta van ez a csökkenő trend, tehát azért az elmúlt 4 évben nem volt nagyon erős ez a helyzet.
0: Így van, egy ilyen lassú lecsorgást láttunk, lassú csökkenést láttunk, de ez ahhoz is hozzájárult, hogy tényleg az építőipar sem tudta lendületbe hozni a gazdaságot, és általában a legtöbb negyed évben negatívan járult hozzá a teljesítményhez. Ez egyébként valószínűleg az első negyed évben is így maradt, majd meglátjuk a GDP adatok részletes bontásából.
2: Egyébként azt mondhatjuk, ugye, hogy amikor jól megy az építőiparnak, akkor gyakorlatilag az egész gazdaságnak jól megy. Tehát egy olyan városban vagy országban, ahol tele van építkezéssel, akkor azt lehet tudni, hogy azért az ország úgy rendben van.
0: Igen, azért azt látni kell azonban, hogy azért az építőiparnak a súlya a kibocsátáson belül, tehát a teljes gazdaság kibocsátásán belül azért nem a legmeghatározóbb, tehát nyilván jó, ha az építőipar teljesíteni tud, de azért Magyarország esetében sokkal fontosabb, hogy a feldolgozóiparban mi történik, és hát sajnos ott az elmúlt évek teljesítménye kilátásai nem alakultak túl jól, és hát ugye egyre inkább át kellene állni arra, hogy a szolgáltatások tudjanak érdemibb hozzáadott értéket hozni a gazdaság teljesítményéhez.
2: Ugye visszatérve az előzetes megrendelésekre, azt lehet látni, hogy az épületek építésére kötött szerződések, ami gyakorlatilag ez, amit látunk, az 19,2%-kal visszaesett. Viszont az egyéb építmény az meg 26%-kal nőtt. Ez az egyéb, ez autópálya lett, vagy mi ez?
0: Igen, ezek mindenféle, gondolom, ilyen, hát nem is tudom, nem vagyok egy nagy szakértője a szektornak, de utak, egyéb építmények, autópályák, tehát valószínűleg az olyan típusú dolgok, amelyek ugye nem az épület kategóriába tartoznak.
2: És ez azért érdekes, ugye, mert hát hiába van az otthonstart, vagy bármi, és hiába vannak, azért elindultak ilyen lakásberuházások, de akkor mégis azért ahhoz képest, hogy mi volt, még mindig 19%-os visszaesés van a megrendelésekben, azért ez tényleg nem túl biztató, nem?
0: Hát abból a szempontból, hogyha így a lakáspiacra áttérünk, tényleg nem biztató, hogy nagy mértékben megmagyarázza azt, hogy miért drágulnak ilyen összeveszett mértékben az ingatlanok. Mert ugye mindenféle intézkedés van, ami ugye a keresletet fűti, ezek a kedvezményes hitelek. Ugyanakkor, hogyha ehhez a kínálati oldal nem tud felzárkózni, már pedig az építőipari adatokból azt látjuk, hogy azért bőven lehetne még itt erre a lakásépítéseknek, hogyha nincsen megfelelő számú és megfelelő minőségű új lakás, ami ezt a megemelkedett keresletet ki tudja elégíteni, hát akkor annak bizony elkerülhetetlen következménye, hogy az árak fognak elpattanni. Tehát itt azért lenne úgy gondolom tér a növekedésre, hogy a megemelkedett ingatlan kereslethez a kínálat is felzárkózzon az elkövetkező hónapokban.
2: Na és akkor térjünk ki arra, hogy mit vársz idén az építőipartól és az ipartól?
0: Az ipar ugye hosszú évek óta már mindig negatívan járult hozzá a gazdasági növekedéshez, és ott ugye azért nagyon bízunk abban, hogy az idei év, tehát a 2026-os évben tud egy pozitív fordulatot hozni, annak ellenére, hogy azért a külső piacainkon most éppen az iráni háború miatt továbbra sem túl rózsás a helyzet. Tehát a keresletnek, a magyar exportjavak iránti keresletnek óriási felpattanására azért sajnos továbbra sem lehet számítani, de ugye van egy olyan tényező, hogy ez az egész történet, ez az iráni háború, ez megint előtérbe helyezte azt a problémát, hogy hát a fosszilis energiahordozók kínálatával és árával hosszabb távon problémák lehetnek, és ez megint növelheti az elektrifikáció jelentőségét, amiből viszont a magyar akkumulátorgyártás, ami eddig szenvedett, az idei évben várhatóan profitálni tud majd. De vannak ilyen sajtóhírek, hogy a Gödi Samsung és a termelés felpörgetését tervezi a második fél évre, és ugye az akkumulátorgyártás most már a márciusi adatban le is láttad, hogy hosszú hónapok visszaesése után növekedni tudott. Tehát ez azért segítheti a termelést, az ipar egészét az elkövetkező hónapokban, másik pedig bízunk abban, hogy az autógyártásnak a teljesítménye továbbra is pozitívban tud maradni. Tehát azért van esély arra, hogy az ipari termelés indexe most már nem negatív lesz, hanem egy 3-4-5%-kal tud bővülni éves szinten. Építőiparnál azért azt látom, hogy egy kicsit bizonytalanabb a helyzet, tehát az első negyed évben látjuk, hogy negatívan járult hozzá a gazdaság teljesítményéhez az építőipar, tehát visszahúzta a gazdasági teljesítményt. Hát ez most rövid távon úgy néz ki a rendelés állomány adatokat alapján, hogy nem nagyon tud változni, tehát alapvetően itt az építőiparnál úgy gondolom, hogyha a visszaesés meg tudna állni, és egy stagnáló teljesítményt tudna hozni a szektor, az már talán nem lenne rossz.
1: Hát legyen így, Orsi, nagyon szépen köszönjük. Nyeste Orsolyával, az Erste vezető elemzőjével vettük Gorcső alá a megjelent márciusi friss építőipari és ipari adatokat. Köszi szépen, Orsi!
0: Köszönöm szépen, én is, szervusztok!
1: No, és tudják, 06302010909, még egy negyed óráig, ha van kedvük, persze, megírhatják, hogy önök milyen extrém időjárási helyzetekkel találkoztak, amelyet a bőrükön éreztek. Melinda tulajdonképpen egy kulcskeresés, lakás kulcskeresés közben ázott el úgy, mintha nyakon öntötték volna egy vödör vízzel, de volt egy csomó másik szituáció. Ugye ez egészet én dobtam be azért, mert ma éjszaka, ugye elég extrém, hogy május 13-át írunk, és mégis 2,5 centiméteres hó hullott a Kékestetőn. 0630 20 10 909.

0: Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: A Business Classban pedig reggel 6:30 óta Kamasz Melinda és Pachman Péter köszönti önöket. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vannak velünk, és nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sok üzenetet írtak. Ugye arról érdeklődtünk önöktől, hogy milyen extrém időjárási helyzeteket éltek már meg önök. Jót jó néhány, mert hogy ugye ma éjszaka, bármennyire is furcsa, így május 13-án, de havazott a Kékestetőn, 2,5 cm-es hó hullott, beborította a tájat, nagyon szép volt a webkamerák felvételén, érdemes egyébként visszanézni vagy megnézni, tekintettel arra, hogy május 13-a van, és ehhez képest a hétvégén milyen meleg volt, és napoztunk, voltak, akik ünnepeltek, bulisztak, mások meg a Balatonban fürödtek, na ehhez képest havazott ma. De Melinda sorolja, mert hogy jó néhány üzenet érkezett.
2: És nagyon jó pofa üzenetek voltak, tehát tényleg az extrém időjárás az olyat tud okozni, hogy az ember tényleg csak néz, és hogy mi történik. Például Eri nagyon helyes üzenetet küldött, ő neki Angyalföldből kellett a nyugati postára mennie, meg vissza, biciklivel ment, és útközben pedig hatalmas eső szakadt le. A postán kapott egy esernyőt, amit fél kézzel tartotta, hogy biciklizett, azt persze kifújta a szél, tehát így kifordult az ernyő, és innentől kezdve csak ment, és úszott igazából, mert akkora víz volt, és a végén hazaért, és élete egyik legjobb élménye volt, és szerintem ez tényleg nagyon-nagyon vicces lehetett, de egy másik esetben pedig egy nyári nap elmentek egy kicsit arrébb a lakástól, és amikor odaértek 5 kilométerre, akkor nyár volt, még visszafele pedig elképesztően elkezdett esni az eső, és a lovat kifogva, mert lóval mentek, gyalogoltak a hatalmas sárban, ez is tényleg hihetetlen sztori, de olyan is volt, hogy Lengyelországban, Szlovákiában
1: mentek. Ez óriás, ezt imádom, ezt a sztorit, igen.
2: Igen, hogy Lengyelországban gyakorlatilag nem esett, Szlovákiában még esett, és nem értették a dolgot, amikor visszaküldték a gyereket, hogy ez mitől vizes.
1: Igen, a lengyel határőrök csodálkoztak, hogy miért jön vizesen a gyerek, miközben náluk nem esik. De Szlovákiában, tehát tulajdonképpen néhány méterrel arrébb megzuhogott az eső.
2: Akkor egy színházi este alkalmával az egyik kedves hallgatónk az megívott eléggé el nem ítélhető módon egy pohár pezsgőt, és a vezetett, és akkor megállította a rendőr, nagyon megijedtek, de hát akkor a monszum csapott le, hogy a rendőr azt mondta, hogy tovább, mert hát ez még őket is, ők is inkább beültek a kocsiba, és egy Gyöngyösön pedig néhány éve egy napsütéses tavaszi nap, először enyhe szellő, aztán pedig egy órán belül 19 fokkal hidegebb lett, tehát az is nagyon-nagyon durva, és az egyik kedves hallgatónk pedig egy gömbvillámot látott az ablakánál, és azt mondja, hogy elképesztően félelmetes volt, a rácsok között táncolt, és nagyon jellegzetes hangja volt. Az ijesztő lehetett, és hát olyan is volt, hogy a Korvin áruház mögött az utca egyik oldalán zuhogott, a másik oldalán meg nem, és olyan volt, mintha az ember bement volna zuhanyozni.
1: Tényleg nagyon megtisztel, hogy ilyen aktívak, nagyon szépen köszönjük. No, hát ilyen extrém időjárási élményeket éltek meg a hallgatók, nyilván vannak mások is, ha gondolják, akkor írják meg.

0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin. Társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Örömmel vállalta Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A biokémikus szakember kiemelte, hogy munkája során a megelőzésre, az egészséges életmódra és a rendszer szűrővizsgálatok fontosságára helyezi a fókuszt. Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő országos rádiópol ellenőrzésen. A legtöbb esetben gyorshajtás, a biztonsági öv használata vagy a kötelező pihenőidő elmulasztása miatt kellett intézkedniük a járőröknek. Az akció során hadsofőrnél az alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Egy héten belül már a második amerikai lap jelentett arról május elejé amerikai hírszerzési értékelése alapján, hogy a hivatalos washingtoni állításokkal ellentétben Irán mobil rakéta indító állásainak mintegy 70%-a épségben maradt, és még mindig rendelkezik a háború előtti rakéta arzenáljának nagyjából szintén 70%-ával. A The New York Times című napilap értesülése szerint Teherán visszaszerezte a hozzáférést a legtöbb föld alatti rakétabázishoz. A The Washington Post a múlt héten számolt be egy amerikai hírszerzési jelentésről, és hasonló adatokat idézett. Közben néhány magasrangú amerikai tisztviselőt különösen aggasztanak azok a bizonyítékok, amelyek szerint Irán visszaszerezte a Hormuzi szoros menti rakétabázisainak többségéhez a hozzáférést. Az amerikai kormányzat hivatalos álláspontja szerint Irán katonailag nagyrészt vereséget szenvedett a február végén Izrael és az Egyesült Államok által indított háborúban. Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és komoly felhős lesz az ég, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: A fővárosban baleset történt a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Mártírok útjánál. Baleset okoz torlódást a Ferihegyi repülőtérre vezető úton Ferihegy vasútállomás közelében. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Torlódik a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Váci úton és a Megyeri úton befelé a közös csomópont előtt, illetve az Üllői úton befelé szakaszonként. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és az Rínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Időszakos sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a Víztoronynál lezárták a fél útpályát karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Láss, ne csak hallgass! Kulturális témák a színház, a film, a zene és a képzőművészet területéről. Heti programajánlókkal kiegészítve, ez itt a Hangár a Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 13-án reggel, 9:50. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Kamasz Melinda és Pachman Péter. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt!
1: És a következő percekben a nagybányai művésztelepről és a tavaszi művészeti aukciókról árul el érdekességeket Korányi Eleni művészeti szakértő. Hello, jó reggelt! Örülünk, hogy újra itt vagy.
3: Szervusztok, én is örülök, hogy itt lehetek.
2: Olyan jó, hogy megkérdeztem tőled, hogy mondd el, hogy mi volt ennek a nagybányának a lényeg. Tehát, hogy mi vonzotta oda az embereket egyáltalán, hogy épült fel, és miért van az, hogy mi még mindig beszélünk róla?
1: És hogy miért ott állt meg a vonat?
3: Jézus Isten, most annyi kérdést feltettetek. Először is 1896 az indulásunk, tehát pontosan kiszámolhatjátok, hogy 130 éve alapítódott az a nagybányai művésztelep. 5 nagy festőművészünk volt, de ebből is kiemelkedik Ferenczi Károly. És akkor hirtelen egy gyors oldalvágással azt mondom, hogy Ferenczi Károly Párizs Petit Palais 2 héttel ezelőtt nyílt egy nagy kiállítás szeptember elejéig lehet látni. Tehát miért fontos nagybánya, miért fontos nekünk, miért releváns, lássuk Párizst és a franciákat is érdekli, hiszen most nagy Ferenczi Károly kiállítás van Párizs szívében, mindenhol ott vannak a plakátok. De visszatérve nagybányára, azért volt nagyon nagy dolog, mert a 19. század végén meghonosította azt a fajta festészetet, ebből jön látásmódot, képeket, amikor kimentek a festők a természetbe festeni. Előtte tudjátok, ezek a sötét, többnyire, vagy pedig műteremben festett képek volt az akadémikus festészet a jellemző, és aztán elindultunk a naturalizmus felé, impressionizmus, posztimpressionizmus, és mindezek a művészek voltak a nagybányai művésztelepen, Ferenczi, Iványi Grünwald, Réti, Torma, Hollosi, rengeteget lehet mondani. És miért kerülök én Nagybányára most? Nagyváradon nyitottunk kiállítást 2 héttel ezelőtt a nagyváradi római katolikus püspökségem. Ez nagyon nagy dolog. Egyrészt van az évforduló, ami kapcsán tettük ezt, másrészt ez egy programnak a része, amelyet 3 évvel ezelőtt indítottunk, a Közép-Európai Örökség Program. Az első Nagybányán nyitott, a második Marosvásárhelyen, a harmadik Szabadkán, és most vagyunk Nagyváradon. És ez a kiállítás, ez nagyon különleges, mert a többi kiállításhoz hasonlóan mindig arra törekedtem, mint kurátor, hogy más műveket vigyek. Tehát nem arról van szó, hogy 4 éven keresztül ugyanazt az anyagot látjuk. Ugye jellegzetes ez kiállításokon, vándor kiállításokon, hogy ugyanazt az látod folyamatosan. Az se rossz, de én azt gondolom, én mindig szerettem azt gondolni, hogy még emeljük a tétet, még többet, tudod, mást is mutatni, és ezért arra gondoltam, hogy van egy törzsanyag, amely már elindult 2023-ban, és ehhez mindig illeszkedik valamilyen új koncepció mentén festük. Na most Nagyváradra mit vittünk? Most egy kicsit megváltoztattam, hiszen nem csak Magyarországról érkeztek magángyűjteményekből képek, hanem képzeljétek el Nyugat-Európából is. Olyan képeket vittem, amelyeket utoljára, most visszatérek Párizsba, a Petit Palais után a Musée d'Orsay-ban lehetett látni 2013-ban. Ez nagy dolog, mert most ez könnyű egy mondatba kimondani, hogy Nagyváradon, ha most valaki elmegy ezt a kiállítást megnézni, június 20-ig látható, akkor olyan képeket láthat, olyan magángyűjteményi képeket, amelyek nem, hogy Magyarországon nincsenek, hanem Nyugat-Európában, de 10 évenként sem adják oda a kiállításra. De hát gondoljátok arra, hogy ez milyen logisztika. Hogyan győzök meg egy nyugat-európai gyűjtőt arra, hogy egyébként adjál képet egy magyarországi kiállításra, de nem magyarországira, hanem egy erdélyi kiállításra, mert ez nekünk fontos ez az örökségünk, ez a nagybányai művésztelep, és ezt szeretnénk megosztani és megmutatni. Tehát joggal lehetünk büszkék arra, akik ugye a püspökséggel együtt szerveztük ezt a kiállítást, hogy ez létrejöhetett, mert ez nem volt egy kis hegymenet, hogy így fogalmazzak ezeket a képeket idehozni.
2: Kiket állítotok ki?
3: Most nagyon fókuszáltam Iványi Grünwald bérel, hiszen ebből vannak gyöngyszemek Nyugat-Európában, de Iványi Grünwald Béla, nem tudom, Czóbel Béla, Czóbel Bélától van egy kép, amit ugyancsak 13 éve láthattunk utoljára. Most próbálok így a fejembe képekkel lapozni, tudod, ez
2: de
3: most...
2: De akkor ezek neked Iványi Grünwald az a kedvenced, itt közé tartozik?
3: Biztosan, ha ezt a korszakot mondjuk, ezt a kicsit már fóvos 1908-1909-es időszakot, és ezek is a kedvenceim, amikor itt például Pesten aukciókon felbukkannak ilyen festmények, úgyhogy kimondottan szeretem ezekkel az erős színekkel, foltokkal operáló képeket, amiktől ha azt mondhatjuk, hogy mit jelent valakinek a művészet, hát nekem az, ha ránézek, akkor jobban érzem magam tőle.
2: És hogy találod meg ezeket a képeket Nyugat-Európában, tehát teljesen, vagy esetleg ti adtátok el őket?
3: Jól gondolkod, ez így is van pontosan, de van olyan természetesen itt ezen a kiállításon nagyon sok önzetlen magyarországi magángyűjtő adott képet, akiknek nem feltétlenül én adtam el, hanem ismernek már minket, vagy ismerik ezt a munkásságomat, és örömmel kölcsönöztek erre a tárlatra.
2: Na, egyébként nagyon nehéz ez a kölcsönzés, szerintem pont mostanában, amikor azért volt egy-két olyan eset, amikor műkincseket azért ugye elloptak, ugye például a románoknál itt volt, hogy kölcsönadták ezt a dák cuccukat, és az egészet elvitték.
3: Azt, ha jól emlékszem, egy éve vagy két éve igen. lehetett, úgyhogy nekem is felmerült ez a biztosítóval kapcsolatban, mert itt ugye sok kritériumnak kell megfelelni. A biztosító először is nagyon sok dolgot kér, bizonyos szállító szállíthat csak. És emlékszem, megkérdeztem, hogy úgy emlékszem, hogy csendőröknek is kell kísérni határtól ezt az autót, tehát azért körbejártam egy kicsit ezt a témát, hogy mi történhet. De például Magyarországról még a nyugat-európai képek is csak úgy tudtak elmenni erre a kiállításra, hogy így ideiglenes kiviteli engedéllyel. Tehát minden szakszerűen múzeumi szinten szervezésben történt. Egyébként a Szép Művészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria általános főigazgató helyettese nyitotta meg. Ők az első perctől 3 éve pártfogói ennek a kiállítás sorozatnak.
2: Nézik ők a kiállítást, tehát látogatják?
3: Igen,
2: sokan?
3: Nagyon-nagyon sokan
2: tehát ez
3: voltak.
2: Ez már ugye 23 óta megy, azt mondod, hogy mindenfelé volt.
3: Igen, de minden állomás más. Szabadkán is például Behány Józsefre fókuszáltunk, több kép volt tőle, hiszen ő egy vajdasági festő volt a nagybányai művésztelepen, de ez a kiállítás, ami most van, jelen pillanatban nekem most ez, ha így mondhatom, a legkedvesebb, mert tényleg bombaműveket vittünk, ha lehet ezt olyan képeket vittünk, hogy aki itt a magyar műkereskedelemben tevékeny, és meglátta ezt az anyagot, azt mondta, hogy emelem a kalapom, tehát, hogy egy ilyet összerakni, egy ilyet kivinni határ mellé Nagyváradra, és bocsánat, hogy így mondom, de ilyen kiállításokat Párizsig visznek, vagy nagyobb nagy múzeumokba visznek ki. Tehát nekünk cél volt az, hogy a határon túl, vagy a határon belül, hiszen Magyarországról is nagyon sokan látogatják, de cél volt az, hogy ezt a közép-európai örökséget Közép-Európában mutassuk meg.
2: Egyébként ez jön ez a kérdés esetleg ide is?
3: Sokan kérdezték, és van egy tervem arra nézve, hogy ezt itt Budapesten is bemutatjuk.
2: Ha azt mondod, hogy ez bomba, akkor jó, mi is.
3: Hát egy szebb szót használok, amit szoktunk az aukciós világban is használni, csúcs.
2: Mesélj egy kicsit a Ferenczi Károlyról, hogy miért tartják fontosnak Párizsban őt?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés, nem tudom rá a választ. Képzeld el, hogy mi is csodálkoztunk. Évekkel ezelőtt volt egy megkeresés, illetve hallottuk, hogy szeretnének majd Párizsban magyar anyagból kiállítást rendezni, és hát joggal mindenki azt gondolta, ha már 2013-ban megvolt az Allegro Barbaro, ez ugye még egyszer ez az 1905 és 15 közötti időszakot öleli le, hogy akkor a következő a kubizmus lesz. És akkor egyszer csak az a hölgy, aki a kurátor volt a Petit Palais-ban, és most a Musée d'Orsay-nek az igazgatóasszonya, azt mondta, hogy ő beleszeretett Ferenczi Károlyba, és erre a válaszom az, hogy azért, mert valakinek bele kell szeretni valamibe. Ahogyan mi beleszeretünk művekbe, úgyis egy kurátor lát valami nagyot, valami
2: más. És ez
3: más.
2: Egy mázli, és nem lehet tudni, hogy miért van. Igen.
3: Ez egy nagyon nagy mázli, és ez egy nagyon nagy büszkeség, tehát, hogy ilyet 2 héttel ezelőtt, de mai napon is Párizs ki van plakátolva azzal, hogy nem csak Ferenczi Károly, hanem magyar modern művészetnek az a megszületése. Ez egy hihetetlen.
2: Ez tényleg nagyon nem jellemző.
3: Hát nem igazán.
2: Meg ott minden van, tehát ott tényleg a...
3: Abszolút.
2: Bármit akarnak, az van.
3: Azért szerintem azért Ferenczi Károly, mert ahogy a minden magyar nagybányi művésznél is van egy íze, van egy valamilyen más magyaros íze. Tehát nem annyira szokványos, mint amit... Tudod, azért Párizsban, Franciaországban mindig utánérzed a francia művészek, nem kompintását, de hát mondjuk, hogy az ő hatását érzed a képeken. Itt viszont ott van egy jó erős magyar virtus, persze azokkal a színekkel abban az izmusban megfestve.
2: Ugye tavaszi aukciók.
1: Igen, egy picit jöjjünk vissza még Magyarországra olyan szempontból, hogy ugye a mostani tavaszi aukciókon ismét komoly összegekért kelnek el ezek a klasszikus magyar festmények. Azaz, azt szeretném kérdezni, hogy mennyire erős jelenleg a hazai műtárgypiac szerinted?
3: Hát szerintem most egy nagyon erős anyag lesz, ezek most fognak elindulni, most vasárnap, hétfőn, jövő héten, jövő hét után. Hát van itt minden, ami szemszájnak ingere, ahogy mondani szokás. Nem tudom én, 300 000 forinttól szerintem a legmagasabb egyedi kiáltás kiadási ára az 70 vagy 80 millió forint, de az már ilyen 200 millió körüli becsértékre van beértékelve. Az a helyzet, hogy mindig egy tavaszi aukció attól is függ, hogy előtte mennyi minden bukkant esetleg föl valahol a piacon, például nemzetközi részen. Ugye januárban volt ez a Kosztolány árverés, amiről beszéltünk. És ott elkerültek festmények magángyűjteményekbe, de azért volt jócskán ott Budapestről érkező műkereskedő is, jelezném mi is, de mások is természetesen, és például most vasárnap az egyik aukció, vagy hétfőn, bocsánat, már ott vannak ebből a januári árverésből. De sok mindent lehet kapni, persze az aukciók mindig próbálnak arra fókuszálni, hogyha mondjuk egy decemberi árverésen nagyon nagy licit volt egy alkotónak a művére, akkor az ugye mit jelent? Hogy egy ember tudta megvenni, de egyébként 10 másik is akart ilyet. Akkor ez mindig beindít egyfajta kereslet kínálat piacnál, tudod, a keresletet, és akkor próbálnak az aukciós házak is erre. Például Vasari egy örökschláger, Ripperónai egy örökschláger, ezek mind megtalálhatóak mostantól.
2: Mit gondoltok, hogy idén fellendülhet a piac? Mert ugye beszéltünk arról, hogy a tavalyi év azért az nem volt a legjobb, hogy idén mit vártok?
3: Én remélem, így van. Ez ki fog most derülni. Szerintem az aukciók után, ha beszélünk, akkor tudunk egy kicsit gondolkodni arról, hogy mi és hogyan történhetett, de én azt gondolom, igen, nagyon szép képek vannak, dekoratív szép képek. Nyár előtt vagyunk, ez így egy cél, nem egy hóval fötte utcát a kékestető után, ugye ezt mondtad, és én is készültem egy ilyen történettel, hogy milyen történetem, ezt elmondhatom?
1: Hogyne, persze,
3: jó, köszönjük. Jó, sok-sok évvel ezelőtt egy hatalmas méretű Patkó Károly képet vettünk Bécsben, november volt, a kocsinkban nem fért be, egy ilyen, mindegy, kilógott a csomagtartóval, na most ezt elárulom nektek a műkereskedő, de tényleg ez 25 éve lehetett, kilógott a csomagtartóval, elindultunk, és egy gigantikus havazás elindult, na most Patkó Károlyról egyet kell tudni, hogy általában temperával festett fára. Be volt csomagolva a kép, de azért olyan havazás volt, képzeljétek el, hogy nem lehetett tovább menni az autópályán, és én csak azt mondtam a férjemnek, hogy nagy nehezen összeszedtük ezt a pénzt erre a képre, megvettük, kilóg félig a csomagtartóból, hogy ebből marad-e képe vagy sem. Na most ez a kép azóta azért karriert futott be, már nem a miénk, akkor természetesen eladtuk, sok éve volt, tényleg 25 éve. Hát ez Patkó Károlytól is egyfajta főmű, úgyhogy ezt majd egyszer egy fotóval is bizonyítom, melyik kép volt ez.
2: Hát azért mondjuk ez tényleg, amikor elázik a képére hazaérte,
3: menthetetlen, tudod?
1: Óriási. Jeleni, nagyon szépen köszönjük, Korányi Jeleni művészeti szakértővel beszélgettünk, részben a nagybányai művésztelepről, részben a tavaszi művészeti aukciókról. Köszi szépen még egyszer.
3: Én is köszönöm.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX az egy 0,5%-os növekedésben van. A Magyar Telekom jelen pillanatban 2480 forintot ér, ami 2,5%-os emelkedés. A MOL 4120 forinton áll egy 0,5%-os emelkedéssel. Az OTP 41830 forintot ér, egy 0,4%-os emelkedés, és a Richter pedig 12390 forintot áll, ami közel 0,2%-os növekedés. Mi a helyzet a devizákkal?
2: Egy euró most 358,8 forint, sosem gondoltuk volna, hogy ilyet fogunk mondani, igen, vagy legalábbis néhány hónappal ezelőtt nem, de a dollárnál is érdekes, mert csak 306 forint jelenleg egy dollár, a bitcoin pedig 80.909 ponton áll ebben a pillanatban. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltak, és köszönjük, hogy ennyire aktívak voltak, mert bár kifejtős volt a kérdés, ugye azt kértük önöktől, hogy írják meg, hogy milyen extrém időjárási helyzetekkel találkoztak, tekintettel arra, hogy a Kékestetőn ma, így május 13-án hajnalban esett a hó, 2,5 centi hó hullott, egészen elképesztő a látvány, és köszönjük, hogy önök is megírták, Melindának a sztoriát is nagyon köszönjük, én is mondtam egy sztorit, úgyhogy nagyon jó fejek voltak, tartsák meg jó szokásukat.
1: Köszönünk mindent, viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: A Zeneakadémia május 16-án kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk május 16-án a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be Magyar Péter. Üzemanyagellátási nehézségektől tartanak a független benzinkutasok, a MOL azonban stabil üzemanyagellátást ígér. Napos, de szeles idő várható. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett tanácskozást a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. Az ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Egyebek mellett döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. A kis benzinkutak kimerülésétől tartva üzemanyagellátási nehézségeket vetítenek előre a független benzinkutasok, és azonnali intézkedéseket sürgetnek, a héten kialakul az a helyzet, hogy árrés nélkül kell értékesíteniük a dízel üzemanyagot. A MOL ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ellátás nincs veszélyben, a vállalat minden partnerét kiszolgálja. Örömmel vállalta Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A biokémikus szakember kiemelte, hogy munkája során a megelőzésre, az egészséges életmódra és a rendszer szűrővizsgálatok fontosságára helyezi a fókuszt. 13 európai ország és a NATO bevonásával antiballisztikus koalíció létrehozásán dolgozik Ukrajna a rakétavédelmi rendszerek közös gyártására és fejlesztésére. Volodymyr Zelenszkij elnök videóüzenetében hangsúlyozta, hogy a szoros nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú a végső célok eléréséhez. Megerősítette, hogy Ukrajna nem mond le területi szuverenitásáról. A WHO vezetője arra szólította fel az országokat, hogy készüljenek fel további hantavírus megbetegedésekre. A Hondius üdülőhajón kitört járvány ugyanis már 9 igazolt fertőzöttet és 3 halálos áldozatot követelt. A hajóról evakuált francia nő állapota időközben kritikusra fordult, Spanyolországban pedig egy újabb pozitív esetet azonosítottak, jelentette a Guardian. Közben kiderült, hogy jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Itthon jubileumi nyílt napot tart a Magyar Vöröskereszt szombaton, a nyitott székház elnevezésű rendezvényen a látogatók betekintést nyerhetnek a szervezet múltjába, jelenébe és mindennapi tevékenységeibe. Végül az időjárásról. Napos, de szeles idő várható. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Északkeleten kisebb zápor előfordulhat. Délután 15-20, késő este 9-15 fok között alakulnak az értékek. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Az olasz énekes Danny Lossito a Double D formációval a 90-es években lett népszerű, Found Love című dalával elővette az Amerika együttes 1970-es slágerét, a Tin Man, ezt halljuk majd. Most pedig a szintén olasz Luca Debonair zenél, szinte futószalagon gyártja a slágereket, nem ritka, hogy egyetlen hónap alatt több kislemeze vagy remixe is megjelenik. Ez a Return of the Mac.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. 1969-ben Maurice White alapította az Earth, Wind & Fire-t, melyet a saját asztrológiai kártyájának harmadik eleméről nevezett el. Shining Star című dalukat hoztuk. Ez így Jazzy és Big Beat jelenik meg Jazzy James zenéibe. A német producertől ez 1999-es dala, a Can You Swing It?

Jazzy Lexikon. A szocialista korszak építészetével sokszor hadilábon állunk, szeretjük is, meg nem is, értjük is, meg nem is, de a tény, hogy ezek a masszív és feltűnő épületek mindnyájunkat megmozgatnak és sokszor egészen meghökkentő dolgokat rejtenek. Itt van például Újpalota ikonikus magasháza, aminek a tetején két, egyenként 300 köbméteres víztározó van. Na de hogy került oda? Egészen praktikus okokból. A torony nem illett bele a városképbe, ezért el kellett rejteni. Másrészt így kellő magasságba kerültek a tartályok ahhoz, hogy a környező 10 emeletesekben is megfelelő nyomás legyen. A 20 emeletes épület egy év alatt épült fel, ez a gyorsaság a csúszó-zsalus technikának volt köszönhető, a 98 lakás mellett két műterem is található benne. Jazzy Lexikon.

0: Csülebi.
1: Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzy-n.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Johnny Borgasta egy brooklyni születésű és ott alkotó művész, aki korábban elismert hangmérnökként dolgozott olyan sztárokkal, mint 50 Cent. Jeremy Page pedig egy Grammy előtt producer dalszerző, aki híres arról, hogy képes a retro hangzásokat modern környezetbe helyezni. Közös daluk a Kótápszó majd. Előttük Curtis Stiggers következik. Énekesi karrierje mellett szaxofonon és gitáron is játszik. This Life című dalát hoztuk. Most pedig 2007-ből hallgatunk egy felvételt Lanu előadásában. Ez a Beautiful Trash.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budapesti föld alatti gyorsvasút hálózat, a metró kelet-nyugati fővonalának megépítését a Rákosi korszakban egy minisztertanácsi határozat indította el. A beruházás az első 5 éves népgazdasági terv része lett. Az építésre előirányzott 5 év alatt a munka negyedesen készült el, ezért a minisztertanács 1954 elején a beruházás ideiglenes szüneteltetését rendelte el. Ez a szünet azonban 8 évig tartott, mialatt csupán a Csonkán maradt alagútelemek állagmegóvása folyhatott, ami leginkább a vízszigetelések javítgatását jelentette.
0: Jazzy Lexikon.

Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A History magazin a történelem lenyűgöző világába kalauzol. Hitelesen, érdekesen, olvasmányosan. Fedezze fel velünk a múlt titkait és sorsfordító pillanatait. Rendelje meg tavaszi ébredés előfizetői csomagunkat mindössze 18.900 forintért, ami ráadásul most tartalmaz egy 6.000 forint értékű prémium kávé vagy teautalványt is. Keresse a Historyt az újságárusoknál, vagy látogasson el a bbchistory.hu oldalra. History magazin. A történelem még sosem volt ilyen friss.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
2: Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés, adja hírül a KSH. Kilép a DK-ból Niedermüller Péter. Napos, de szeles idő lesz a folytatásban is. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Látványos növekedést produkált a magyar ipar márciusban. A termelés volumene 6,7%-kal ugrott meg egy év alatt. A húzóerőt most nem csak a járműgyártás adta, hanem a számítógépek és elektronikai termékek gyártása, ami csaknem negyedével bővült. Kiemelkedő az akkumulátorgyártás is, itt 34%-os a növekedés. Regionális szinten az Észak-Alföld a bajnok, ott 25%-kal nőtt a kibocsátás. Szakértők szerint jó hír a jövőre nézve, hogy a rendelés állomány is jelentősen több mint negyedével meghaladja a tavalyi szintet. Eközben az építőipar is magára talált. Szintén a KSH friss adatai alapján márciusban közel 4%-kal nőtt a termelés az egy évvel korábbihoz képest. Különösen az épületek építése pörög, itt több mint 5%-os a bővülés. Ugyanakkor az összkép még vegyes, hiszen az első negyed év egésze még elmarad a tavalyi szinttől, és az új lakóépületekre kötött szerződések száma is jelentősen visszaesett. Az árak viszont tovább emelkednek. Az építőiparban átlagosan közel 5%-kal kell többet fizetni a munkákért, mint tavaly ilyenkor. Magyar Péter nem költözik be a kormányzati rezidenciába, továbbra is budai házában marad. Ezt a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. A kormányfő azt is jelezte, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiaként az országjáráson már megismert autót használja majd. Kilép a Demokratikus Koalícióból Niedermüller Péter, 7. kerület polgármestere. A politikus, jelezve, hogy a DK alapító tagja, alelnöke és EP képviselője volt, azt írta a Facebook oldalán, hogy két napja értesítette Dobrev Klárát a döntésről. Niedermüller Péter azt is közölte, hogy továbbra is hiszi, szükség van normális alapokon nyugvó demokráciát, társadalmi igazságosságot, befogadó társadalmat hirdető, liberális és zöld elveket tiszteletben tartó baloldali politikára. Ismét illegális gyümölcsárusokat értetten a Fogyasztóvédelmi Hatóság egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut foglaltak le. Az intézkedést súlyos minőségi hibák, például penészedés és nem megfelelő tárolási körülmények indokolták. Emellett az árusok nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását. Az ilyen termékeket kockázatos elfogyasztani, ezért a lefoglalt árut megsemmisítették. A fénynapját ünneplik péntek este Szegeden. Az Egyetem Lézeres Kutatóintézetében megvalósuló program a fenntarthatóságot és a jövő technológiáját helyezi középpontba. Látványos, tudományos bemutatókkal, interaktív játékokkal és villámkérdésekkel várják a látogatókat, akik vezetett túrán vehetnek részt a naperőműnél és olyan helyszínekre is betekinthetnek, amelyek máskor nem látogathatók. Végül az időjárásról. Napos, de szeles időre számíthatunk. Országszerte fátyol és komoly felhős lesz az ég. Északkeleten kisebb zápor előfordulhat, a szél helyenként megerősödik. Délután 15-20, késő este 9-15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Angelina Jordan következik. Éneklésen kívül zongorázik, hegedűn, gitáron és furuján is játszik, emellett festészettel is foglalkozik. A Love Don't Let Me Go-t hallgatjuk. Most pedig Olivia Dean énekel. Az 1999-es születésű kelet-londoni énekes dalszerző gyakran hasonlítják Amy Winehouse-hoz vagy Lauryn Hill-hez. Emlékezetes fellépései voltak a világ legnagyobb fesztiváljain, ahol bebizonyította, hogy élőben is kifogástalanul énekel. Ez a Man I Need.

0: Jazzy Lexikon.
1: Adam Clark, skót mérnök, a budapesti Széchenyi Lánchíd építésének vezetője és a budai váralag úttervezője. Emellett ő tervezte a budai városi vízmű gépházát és vízvezetékeket is épített nálunk. A skót mérnök a városkapitány lányát, Áldási Máriát vette feleségül, és élete végéig az Áldási család Krisztina körúti házában, a mai Színház Történeti Múzeum épületében lakott. Ekkor már mindenki Clark Ádámnak hívta, Budaváros pedig tiszteletbeli képviselővé választotta. 1866-ban halt meg Budán, temetésekor a Lánchídon gyászlobogó lengett. Budapesten a Lánchíd és az alagút közti tér ma Clark Ádám nevét viseli. Sírja a Fiumei úti sírkertben található.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Az If I Were a Bell egy klasszikus jazz standard, amit Frank Loeser írt 1950-ben a híres Guys and Dolls című musicalhez. A dal azóta számtalan híres feldolgozást megélt, énekelte többek között Dinah Washington, Ella Fitzgerald és Doris Day is, de Miles Davis hangszeres verziója is legendes. Mindjárt Madison Westwood verzióját hallgatjuk. A Lehman Brothers egy francia zeneiskola falai között alakult 2012-ben. Néhány fiatal jazz hallgató úgy döntött, hogy a száraz elmélet helyett inkább a James Brown, Jamiroquai és Prince által kitaposott útra lépnek. Ez az I Wanna Be.

testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn. Ask me how do I feel, ask me now that we're cozy and clean.

Mindjárt délben folytatjuk a Jazzy Lexikont. Della Ruiz énekel, 6 éves korában kezdett énekelni a detroiti templomokban, és gospel énekesnő szeretett volna lenni. Kamaszkorában Mahalia Jackson gospel legendával turnézott. 18 évesen ő volt az első énekesnő, aki gospel zenét adott elő a Las Vegas-i kaszinókban, és színésznőként is sikeres volt, a Come On My House-tól tőle. Hosszú 11 éves szünet után Gia Scott 2026-ban, vagyis idén jelentette meg 6. stúdióalbumát. Egy mélyen személyes nyílt levél, amiben Gilla növekedésről, az anyaságról, a társadalmi felelősségvállalásról és az önmagára találásról énekel, a Pay You On Tuesday szól majd. A Change egy olasz-amerikai stúdióprojekt volt, a céljuk az volt, hogy az olasz diszkó stílust keresztezzék az amerikai chic-féle elegáns funkkal. Mivel nem volt fix énekesük, tehetséges session zenészeket béreltek fel, így találtak rá az akkor még háttérénekesként dolgozó Luther Vandrossra. A The Glow of Love című dalát hallgatjuk, a következő zenei blokkunkat követően jön a Daily Hír magazin, meghallgatjuk Andrew J. Jazzy mixét, aztán folytatódik a Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 cm széles. Az épület az Erzsébet híd közelében, a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millennium idején, Weinréb Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa és lakója is volt. Itt élt gróf Leiningen, Westburg Ármin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és a rajztanár képző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt.
0: Jazzy Lexikon.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabbak percekkel mások előtt. Déli Hírmagazin, a Jazzin.
4: Megalakult a Tisza kormány, az első kormányülést Ópuszta-szeren tartják ma délután. Donald Trump amerikai elnök szerint nem kell segítség Kínától az iráni konfliktus rendezéséhez. Napos, de szeles idő lesz a folytatásban is. Ez a Jazzy Déli Hírmagazinja 2026. május 13-án szerdán 11 óra 53 perckor, a mikrofonnál Szabó Kati. Ópuszta-szeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszter. Elnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett tanácskozást a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. Az ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Egyebek mellett döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Örömmel vállal a Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A biokémikus szakember kiemelte, hogy munkája során a megelőzésre, az egészséges életmódra és a rendszeres szűrővizsgálatokra vizsgálatok fontosságára helyezi a fókuszt. Látványos növekedést produkált a magyar ipar márciusban. A termelés volumene 6,7%-kal ugrott meg egy év alatt. A húzóerőt most nem csak a járműgyártás adta, hanem a számítógépek és elektronikai termékek gyártása, ami csaknem negyedével bővült. Kiemelkedő az akkumulátorgyártás is. Itt 34%-os a növekedés. Regionális szinten az Észak-Alföld a bajnok, ott 25%-kal nőtt a kibocsátás. Szakértők szerint jó hír a jövőre nézve, hogy a rendelés állomány is jelentősen több mint negyedével meghaladja a tavalyi szintet. Eközben az építőipar is magára talált. Szintén a KSH friss adatai alapján márciusban közel 4%-kal nőtt a termelés az egy évvel korábbihoz képest. Különösen az épületek építése pörög, itt több mint 5%-os a bővülés. Ugyanakkor az összkép még vegyes, hiszen az első negyed év egésze még elmarad a tavalyi szinttől, és az új lakóépületekre kötött szerződések száma is jelentősen visszaesett. Az árak viszont tovább emelkednek. Az építőiparban átlagosan közel 5%-kal kell többet fizetni a munkákért, mint tavaly ilyenkor. A kis benzinkutak kimerülésétől tartva üzemanyagellátási nehézségeket vetítenek előre a független benzinkutasok, és azonnali intézkedéseket sürgetnek. A héten kialakul az a helyzet, hogy árrés nélkül kell értékesíteniük a dízel üzemanyagot. A MOL ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ellátás nincs veszélyben, a vállalat minden partnerét kiszolgálja. Kilép a demokratikus koalícióból Niedermüller Péter, 7. kerület polgármestere. A politikus, jelezve, hogy a DK alapító tagja, alelnöke és EP képviselője volt, azt írta a Facebook oldalán, hogy 2 napja értesítette Dobrev Klárát a döntésről. Niedermüller Péter azt is közölte, hogy továbbra is hiszi, szükség van normális alapokon nyugvó demokráciát, társadalmi igazságosságot, befogadó társadalmat hirdető, liberális és zöld elveket tiszteletben tartó baloldali politikára. Távozik posztjáról Vágújhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke. A 24.hu információi szerint a szakember már nem vezeti tovább a hivatalt. A váltás azután történt, hogy kedden Magyar Péter miniszterelnök levelére reagálva a NAV-nál teljes körű kötelezettségvállalási tilalmat rendeltek el. Az intézkedés célja az állami kiadások felülvizsgálata és a költségvetési fegyelem biztosítása az átmeneti időszakban. Ismét illegális gyümölcsárusokat értetten a fogyasztóvédelmi hatóság. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut foglaltak le. Az intézkedést súlyos minőségi hibák, például penészedés és nem megfelelő tárolási körülmények indokolták. Emellett az árusok nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását. Az ilyen termékeket kockázatos elfogyasztani, ezért a lefoglalt árut megsemmisítették. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutattak be a Versailles kastély királyi operaházában. Már is mondom a részleteket, előtte azonban.
5: Külföld.
4: 13 európai ország és a NATO bevonásával antiballisztikus koalíció létrehozásán dolgozik Ukrajna a rakétavédelmi rendszerek közös gyártására és fejlesztésére. Volodymyr Zelenszky elnök videóüzenetében hangsúlyozta, hogy a szoros nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú a végső célok eléréséhez. Megerősítette, hogy Ukrajna nem mond le területi szuverenitásáról. A Hezbollah vezetője felszólította Libanont, hogy ne tárgyaljon közvetlenül Izraellel, ehelyett közvetett egyeztetést javasolt. Naim Kassim szerint a közvetlen tárgyalások Izrael javát szolgálják, azok a libanoni hatóságok engedékenységét jelzik. Libanon és Izrael képviselői holnap, azaz csütörtökön 2 napos tárgyalást tartanak Washingtonban, hogy véget vessenek a 2 hónappal ezelőtt az iráni háborút követően kitört legutóbbi harcok és megvitassák a 2 fél közötti kapcsolatok jövőjét. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez, mondta az amerikai elnök a Fehérház előtt, amikor elhagyta az elnöki hivatalt és elindult hivatalos pekingi látogatásra. Donald Trump megismételte, kitart Iránnal kapcsolatos megfogalmazott célja mellett, miszerint Teheránnak le kell mondani a nukleáris programjáról, és nem kerülhet atomfegyver birtokába. Egyben az iráni kikötőkre érvényben lévő blokkát teljes sikerét hangoztatta. Az elnök ugyanakkor jelezte, hogy vélhetően hosszan fog az iráni helyzetről beszélni a kínai elnökkel. Megjegyezte, hogy Kína kőolaj felhasználásának jó részét a blokád alatt álló öböl térségéből szerzi be, míg az Egyesült Államoknak nincs ilyen problémája. Donald Trump több napos kínai útjával kapcsolatban pozitív várakozásának adott hangot, és úgy vélte, idézem, jó dolgok fognak történni. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges.
5: Kulturális hírek.
4: 41 alkotás látható a ma kezdődő 10. szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az Oscar-díjas operatőr emlékét őrző mustrán régi filmeket is levetítenek, mint az Észak című családi animációs kalandfilmet, és az idén 40 éves Szerelem első vérig című mozit. A díjkiosztót vasárnap tartják. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került egészségi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csaknem 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutattak be a Versailles kastély királyi operaházában. A Csillagjós, avagy a Hamis jövendőlések című mű Molière stílusában íródott. Megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Alkotás közben legalább 20 000 párbeszéd zajlott le az algoritmusok és az alkotócsoport között, majd a jelmezeket szintén a roboteszköz segítségével tervezték meg.
0: Budapest legfrissebb időjárása.
4: Napos, de szeles időre számíthatunk. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Északkeleten kisebb zápor előfordulhat, a szél helyenként megerősödik. Délután 15-20, késő este 9-15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni. Érdekességként elmondom, hogy a Mátrában fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, így a tavaszi virágzás közepette újra fehérbe borult az ország legmagasabb pontja.
0: Ez volt a Jazzy Déli Hírmagazinja. A szerkesztő Szabó Kati volt. Jazzy Mix. Andrew J. Mixével. Itt a Jazzy.

a Jazzy Mixet Andrew J. készítette. Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével. Jazzy Mix, Andrew J. Mixével. Itt a Jazz.

0: a Jazzy Mixet Andrew J. készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Ópuszta szeren ülésezik ma a kormány, Nyíregyházán indul a következő nevelőszülői képzés, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ópuszta szeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. A 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról. Továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Az Alkotmány utcában az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében lesz a miniszterelnökség, ott tartják majd a kormányüléseket is, jelentette be Magyar Péter, aki egy képet is közzétett a teremről, ahol a tanácskozásokat tartják majd a jövő héttől. A kormányfő már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába, a miniszterelnök eddigi székhelyére. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti résztvevők a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretetszolgálat honlapján. A 60 órás tanfolyamot nyáron tartják. A Máltai Családok Háza a nevelőszülői hálózat 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük több fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Az aszályos tavasz miatt változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy ez ne akadályozza a közlekedést, tájékoztatotta a budapesti közművek. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A program célja a mérési lefedettség bővítése és a helyi időjárási jelenségek pontosabb megismerése. A mérőhálózat bővítése uniós támogatással valósul meg. Sport és lokálpatrióta kihívás, ezt egyesíti a futókörök napja. Az idei rendezvény szombaton lesz, amikor a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi szabadidő sporteseménye 25 településen várja az érdeklődőket. Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. Szél énekel majd, aki a nyáron hazánkban is fellépés készül egy dokumentumfilm, ami nem csak egy sima koncertfelvétel, hanem intim interjúkat is tartalmaz, amelyben Szél a pályafutások kezdeteiről és a dalok születéséről is mesél. Most pedig a mai napig aktív Gloria Gaynor énekel, aki kirobbanó formában van, koncertezik és készülnek új dalai is. Ez a Find a Know.

meg hazánkban, tavaly jelent meg. A zenekar legutóbbi 7. stúdióalbuma Next, amin olyan legendák működtek közre, mint például Candy Duffer vagy Nils Landgren. A Do You Think szól tőlük. Most pedig Robbie Williams 2013-as lemezéről hozzuk azt a dalt, amit kislányának írt arról, hogy mindig mindentől megvédi majd.

0: Jazzy Lexikon.
1: A kettes metrónak az 1954-ben félbeszakított építése 1963-tól már a Kádár rendszerben folytatódott. Az építési program a 60-as években egészült ki az Astoria állomással. A vonalat a felszínen is meghosszabbították a Népstadiontól az Őrsvezértérig. A metróvonal az Őrsvezértere és a Deák tér között 1971-ben, a déli pályaudvarig 1973-ban készült el. Az építkezés megkezdésétől a végleges átadásig 23 év telt el.
0: Jazzy Lexikon.

Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Prince egyik legnagyobb slágerét játsszuk, bár volt zenekara, a Wind of Scryt teljesen egyedül írta, hangszerelte és rögzítette. Ő játszott minden hangszeren, és ő énekelte az összes bokált is. Állítólag mindössze egyetlen éjszaka alatt fejezte be az egészet. Előtte a londoni Smooches formáció, az Acoustic Alchemy következik, leginkább a basszusgitár közé szervezik a többi hangszert. Két albumot készítettek, a One for Shorty című dalukat hallgatjuk. Grace Jones jamaikai származású modellként kezdte Párizsban, ahol a divatvilág azonnal felfedezte szoborszerű arcát és különleges kisugárzását. Már elmúlt 75 éves, energiája kifogyhatatlan. Ez a La Vie en Rose.

0: Jazzy Lexikon.
1: A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt, Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható.
0: Jazzy Lexikon.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Ópuszta szeren ülésezik ma a kormány, Nyíregyházán indul a következő nevelőszülői képzés, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ópuszta szeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. A 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Az Alkotmány utcában az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében lesz a miniszterelnökség, ott tartják majd a kormányüléseket is, jelentette be Magyar Péter, aki egy képet is közzétett a teremről, ahol a tanácskozásokat tartják majd a jövő héttől. A kormányfő már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába, a miniszterelnök eddigi székhelyére. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti résztvevők a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretetszolgálat honlapján. A 60 órás tanfolyamot nyáron tartják. A Máltai Családok Háza a nevelőszülői hálózat 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük több fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Az aszályos tavasz miatt változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy ez ne akadályozza a közlekedést, tájékoztatotta a budapesti közművek. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A program célja a mérési lefedettség bővítése és a helyi időjárási jelenségek pontosabb megismerése. A mérőhálózat bővítése uniós támogatással valósul meg. Sport és lokálpatrióta kihívás, ezt egyesíti a Futókörök napja. Az idei rendezvény szombaton lesz, amikor a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi szabadidő sporteseménye 25 településen várja az érdeklődőket. Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel, a mikrofonnál Péter Mónika. Jön az Azur Blue Band. A zenekar nevét a Nagy Kékség című Luc Besson film és az Amerikában világhíressé vált magyar gitáros Gábor Szabó egyik 1971-es felvétele ihlette. Az Azur Window szól majd. Curtis Harding Michiganben született, gyerekkorát az anyjával töltötte, aki gospel énekesnő volt. Ez a spirituális alap mélyen meghatározza a hangját és zenei hozzáállását. Később Atlantában telepedett le, ahol bekerült a helyi pezsgő zenei életbe. Ez a Need Your Love.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Haris Park étterme, a Bobó Restaurant neve két szó, a bohém és a burzsoá összevonásából származik. A Nyugat-Európában már ismert kifejezés az új elitet takarja, egy társadalmi réteg, egy társadalmi stílus megjelenítője. A Bobó egy városi, környezettudatos idealista, a korábbi burzsoázia 21. századi megfelelője, az új korszellem és a korszak kihívásainak jegyében. Kreatív, jómódú, bohém, környezettudatos városi és világpolgár. Az 1980-as évek jappiaihoz képest konformistább bobók számára a kulturális tőke birtoklása, annak miensége és mennyisége jelenti a legfőbb értéket.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. A detroiti Irk Clark dalát hallgatjuk. George Benson zenekarában játszott, és 1974-ben tagja volt a Sikorea Return to Forever együttesének is. Pályafutása során egy Grammy-díjat nyert, és további 12 alkalommal jelölték a díjra. Több mint 30 albumot rögzített. A Four Minutes Samba című dalát játszuk. Most pedig Vladimir Csetker következik. Bostonban a Berklee College-ban végzett, jazzzenésznek vallja magát, de imádja a szólt, a funkit, a diszkót és az elektrót is. Dr. Packerrel közös dalát hallgatjuk.

A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Jack Costanzo következik. Gyakran Mr. Bongo néven emlegették a bongo dobok virtuóz kezelése miatt. Kulcs szerepet játszott a latin jazz és a mambo zene népszerűsítésében az 1950-es-60-as években a Peter Gunn Solmait. Előtt egy újdonság jön, februárban jelent meg Bruno Mars legutóbbi lemeze, amiről az első kis lemezdal, az I Just Might is nagy siker lett. Most pedig az 1960-as disco dub képviselője Lola Cocaine, aki modellként lett ismert. 2015-ben kezdett énekelni The Only Child című lemezéről zenélünk. You're a man without

0: Jazzy Lexikon.
1: Dr. Zwack, az osztrák uralkodóház udvari orvosa 1790-ben egy 40 féle gyógynövényből főzött likört adott a visszatérő gyomorbántalmaktól szenvedő II. Józsefnek, aki a legenda szerint így kiáltott föl. Ez egyedülálló. Az ital receptje a családban maradt, a doktor leszármazottja, Zwack József 1892-ben építette fel Soroksári úti szeszgyárát. A századfordulóra a cég Európa hírű likörgyártó lett. Nem kis marketing érzékkel még a kor csodalováról elnevezett Kincsem likört is piacra dobták. Érdekesség, hogy az unikum receptje az esztergomi prímási levéltárban van titkos letétben.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy.
1: Quand j'étais petite.

0: stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló itt a Jazzin.
1: Palper Lászlóék Jimi Hendrix előtt tisztelegnek. Jön a Margit szigeten a Vasovszki Szimfonik, és csütörtöktől indul a Hello Margit Fesztivál. Jó napot kívánok! Jövő szerdán a Budapest Jazz Club ad otthont a Halper Hendrix World koncertnek, amely különleges zenei találkozásnak ígérkezik. Az est középpontjában Jimi Hendrix öröksége áll, de a produkció nem hagyományos emlékkoncertként közelít a legendás zenész világához. A cél inkább az, hogy Hendrix zenei szellemisége új hangszerelésben, világzenei és jazzes elemekkel gazdagítva szólaljon meg. Halper László gitáros mellett színpadra lép a virtuóz hegedűs Robi Lakatos, valamint Lisztes Jenő is, aki a cimbalom modern megszólaltatásának egyik legizgalmasabb képviselője. A produkcióban közreműködik továbbá Szokolai Dongó Balázs, Furuja művész is, így a koncert színes műfaji találkozásokat ígér. Nagyszabású zenei vállalkozás érkezik szombaton a Margit szigeti szabadtéri színpadra. A Vasovszki Szimfonik című produkció első alkalommal mutatkozik be ezen a helyszínen. Az est középpontjában Mr. Vasovszki áll, aki az elmúlt években a hazai elektronikus zenei szcéna egyik legelismertebb szereplőjévé vált. A koncert során DJ szettje ezúttal nem hagyományos klub környezetben szólal meg, hanem vonós és fúvós szekcióval, valamint élő zenészekkel és énekesekkel kiegészülve. A koncert sztár vendégei Lengyel Johanna és Bakos Bettina énekesnők, valamint Jaou gitáros lesznek, de a többi hangszeres zenész is csupa ismert név. Ferenc Péter Pete hegedűn, míg Herold Peti szaxofonon működik közre. Csütörtöktől vasárnapig ismét megrendezik a Hello Margit összművészeti fesztivált, amely 4 napon át tölti meg programokkal a budai Margit negyedet. A rendezvény célja, hogy megmutassa azt a pezsgő kulturális és közösségi életet, amely az elmúlt években a Margit körút környékén alakult ki. Az idei fesztivál központi témája a tudás átadás és a generációk közötti kapcsolódás lesz. A Hello Margit több mint 100 programot kínál. Lesznek koncertek, színházi előadások, irodalmi estek, workshopok, design programok, helytörténeti séták és családi események is. A színházi programok között szerepelnek felolvasó színházi estek, improvizációs előadások és több ismert társulat produkciói, míg a zenei kínálatban kórusok, utcazenészek és szabadtéri koncertek váltják egymást. A Megvárt Ligetben például a Duna Szimfonikusok koncertje várja a közönséget, de fellép a Sipos Ábel Live Band vagy a Bajdázó is. A fesztivál kiemelt része a közösségi élmény. Lesz közös városrész, takarítás, nyitott udvarprogram, kreatív foglalkozások és számos részvételi workshop. A gyerekeket külön Pöttöm Margit programblokk várja mesékkel, zenés előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal. Művészetek egy tető alatt. A Magyar Építészeti Múzeum kiállítása a Pesti Vigadóban arra vállalkozik, hogy bemutassa az Építészeti Múzeum szerteágazó tevékenységét, új távlatait és leendő otthonát. Erről Almási Kornél, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatója beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: Ugye gyakorlatilag ez is a célja egy kicsit a kiállításunknak, hogy a művészetek egy tető alatt. Nyilván ez a tető, ez szimbolizálja azt az épületet, amelyet egy hosszas tervpálti folyamat után kiválasztottunk, és egy zseniális építészeti koncepció alapján egy nagy tető alatt, egy nevezzük csűrnek, vagy pajtának, vagy színes palotának valósulna meg a Magyar Építészeti Múzeum. Ugye ennek a tervezésével már elkészültünk, és a kivitelezési tender zajlik, és szeretnénk megmutatni azt, hogy mi is a mi elképzelésünk a magyar építészetről, és valóban, ahogy említette, kicsit érdemes elmondani, hogy mi is a Magyar Építészeti Múzeum, hiszen ez egy hánytatott sorsú intézmény, papíron 1968 óta létezik, de igazából saját önálló kiállító helyen nem rendelkezett, egészen addig, amíg a Magyar Művészeti Akadémia át nem vette a feladatokat és a fenntartását ennek az intézménynek, és most már van önálló kiállítóink, a Walter Rózsi Villa, de hát nyilván ez nem elegen. Tehát azt a hatalmas, több százezres gyűjtemény tervekből, fotóból, mindenféle, sok mindenből, azt szeretnénk megmutatni, hiszen mi a Kárpát-medence legnagyobb építészet történeti műemlékvédelmi gyűjteményét őrizzük.
3: Egy picit a Néprajzi Múzeum jutott eszembe, így önökhöz kapcsolódva, hogy ők is számtalan helyen voltak, gyűjtemény valahol tárolni kellett, és aztán a Városligetben végre kaptak egy otthont. A múzeum is a Városligetben lesz majd?
2: Majdnem. De kapcsolódunk a ligethez, tehát ez fontos kiemelni, ugye mi a Városligeti Fasorba kerülnénk elhelyezést, ugye 2017-ben kapta meg tulajdonba a Magyar Művészeti Akadémia volt BM Kórház, a Korvin Ottó Kórház, ki ismeri épület együttesét, Ugye ez a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán található telek, épület együttes, és gyakorlatilag kipucoltuk a területet, és a Walter Rózsi villát felújítottuk. Így most már van önálló kiállítva, és egyébként már most jobban néz ki a terület, mint mondjuk ezelőtt egy 10 vagy 15 évvel.
1: Az Almási Kornéllal készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri Imrével.
4: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Mario Biondi koncert a Margit Szigeti Színházban május 23-án. A világhírű olasz énekes mediterrán szenvedélye különleges koncertélményt ígér. Ötvözve a jazz, a soul és a popzenét. Madrid, Barcelona és Prága után Budapesten lép fel a jazzikon. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
6: Kellemes tavaszi idő lesz. Ópusztaszeren tartják a Tisza kormány első ülését. Megérkezett Kínába Donald Trump. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Hamarosan kezdődik a kormányülés, amit a Tisza kormány Ópusztaszeren tart. A kihelyezett tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok, valamint az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Nem költözik kormányzati rezidenciába Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, hogy marad abban a budai házban, ahol a gyermekei otthon vannak. Hozzátette, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként pedig az országjáráson már megismert autót használja majd. Közzétette az előző kormány leltárát Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az eredmények között említette a családoknak és a fiataloknak járó adókedvezményeket, a 2010-hez képest 1 millióval több munkahelyet, a rezsicsökkentést, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj bevezetését. Megérkezett Pekingbe az amerikai elnök. Donald Trump a többi között a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, a kereskedelmi megállapodásokról és az iráni helyzetről tárgyal majd kínai kollégájával. Elutazása előtt azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Az iráni kikötők blokkádja szerinte sikeres. Az ukrán ombudsman szerint Moszkva akadályozza a fogolycserét, miközben Kijevet hibáztatja. Dmitro Lubinyec azt mondta, hogy a folyamat ugyan nem állt le, de az oroszok lassítják. Donald Trump amerikai elnök május 8-án jelentette be, hogy megállapodás született 1000-1000 fogoly átadásáról. Lengyelországban május végéig meghosszabbítják az üzemanyagárak korlátozását. A közel-keleti konfliktus miatt bevezetett intézkedés a kötelező árplafont is tartalmazza. Jelenleg a lengyel kutakon átszámítva 530 forintot kell fizetni a benzinért és 578 forintot a gázolajért. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz az idei csíksomlyói búcsú szónoka. A hagyományos búcsúi szentmisét május 23-án szombaton délután 12:30-kor tartják a csíksomlyói hegynyerekben. A szokásoknak megfelelően aznap este 6-tól pünkösdi vigília szentmise lesz a kegytemplomban, ahol ezután vasárnap hajnalig tart a virrasztás. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak múlt héten a Dunán. Főként hobbi és sportcélú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket. A hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén kisebb hiányosságok voltak csak. Egy-egy büntető eljárás indult vízi jármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus bója ellopása miatt. A vízirendészek egész évben ellenőrzik a közlekedést a Duna teljes magyarországi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani. Éjszaka 1-8, napközben 18-23 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. A kölni énekesnő Zelda Weber következik, ahogy nagyon jól játszik gitáron és zongorán is, az Oblivious szól tőle. Valterino a velencei house iskola egyik alapembere, pályafutását DJ-ként kezdte, de hamar a stúdió munkák felé fordult, stílusára jellemző a house, a soulful house és a diszkó elemeinek ötözése, gyakran merítve a 70-es évek funky világából is. Ez a Friends.

A Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz Alan Stone és PJ Morton duója Misery, egy igazán különleges zenei élmény. Ez a szám egy izgalmas fúziója a soul, R&B és pop műfajoknak, amely mindkét előadó tehetségét és egyediségét kiemeli. Nicki Janowski 2006-ban mindössze 12 évesen vált ismerté, amikor ő lett a Montreal International Jazz Festival történetének legfiatalabb fellépője, több mint 100 000 ember előtt énekelt, és azonnal elvarázsolta a közönséget érett Ella Fitzgeraldot idéző hangjával. Az egyik legtöbbször feldolgozott jazz standard szól most tőle.

0: Jazzy Lexikon.
1: A kommunista hatalomátvétel után a párt felismerte, hogy a magánszektor és a mecénások már nem tudják fenntartani a sportklubokat, így ott is megkezdődött az államosítás 1949-ben. Ezt úgy oldották meg, hogy szakszervezetek, bányák, állami szervezetek váltak egy-egy egyesület fenntartóivá. Az FTC az Élelmiszeripari Dolgozók Szövetsége alá került, és EDOS, majd Kinizsi SE néven játszottak. Mivel szakszervezeti csapat voltak, központi utasításra a messzint is meg kellett változtatni. A Spartak Moszkva mintájára a Fradi 5 évig piros-fehérben lépett pályára.
0: Jazzy Lexikon.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. A The Smoky Orchestra egy tehetséges olasz zenészekből álló kollektíva, akik a retro hangzás modern újraélesztésére specializálódtak. Céljuk, hogy visszahozzák a digitális érába az élő hangszerek nyers erejét. Az 1960-as, 70-es évek klasszikus funk, soul, jazz és bugaló világát idézik. A Rise and Rip szól tőlük. Brian Simpson nem csupán egy zongorista, hanem a műfaj egyik legbefolyásosabb háttérembere és zenei igazgatója. Közel 20 éven át volt a világhírű szaxofonos Dave Koz zenei igazgatója, de dolgozott együtt olyan óriásokkal is, mint Janet Jackson és George Duke. Closer Still című dalával búcsúzom. Hallgassák a jazzit 16 órától Happy Hour-os Jazz Kovács Leszlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: Andrássy Gyula gróf kabinetje alkotta meg a Fővárosi Közmunkák Tanácsának megalapításáról szóló törvénycikket. Az intézmény Budapest nagyvárossá fejlesztését volt hivatott megtervezni és lebonyolítani. Az 1870-ben életre hívott Fővárosi Közmunkák Tanácsához máig ható folyamatok kötődnek. Ez lehetett az alapja például annak, hogy újabb hidakkal kössék össze Budát és Pestet, kiépítsék az árvízvédelem objektumait és a rakpartokat, nyissanak a városban olyan főútvonalakat, amelyek elbírják az addigi szűk utcák helyett a megnövekedett közlekedési forgalmat, tudjanak ehhez telkeket kisajátítani, mérnöki terveket megrendelni. A kezdeményezésnek köszönhetően született meg az a Budapest, melyet ma ismerünk.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Pesten és Budán komoly köztisztasági kihívást jelentettek a piacok és a vásárok, mivel a 19. században a kereskedelem még túlnyomó részt nem üzletekben, hanem a nyílt piacokon zajlott. A piacoknak nem voltak olyan éles, egyértelmű határai sem, mint ma, ugyanis sok városi köztér vagy állandóan, vagy időszakos jelleggel, de piactérként is funkcionált. A nagyvásárok heteiben Pest belső városrészei szinte egyetlen hatalmas piactérré változtak, ahol pedig állatokat, zöldséget és gyümölcsöt árultak, hatalmas mennyiségű hulladék keletkezett. Ennek eltakarítására utcaseprőket alkalmaztak, akik sokszor büntetésüket töltő rabok voltak.
0: Jazzy Lexikon.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Kellemes tavaszi idő lesz. Ismét orosz drón csapódott be Kárpátalján. A viharsarokban rajtolt el az idei Tour de Hongrie. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Ismét orosz drón csapódott be Kárpátalján, Szojván egy városszéli szupermarket közelében ért célt egy Shahid típusú öngyilkos drón. Egy másikat ökörmező fölött észleltek a helyiek és a légiriadókat jelző térkép szerint. Drónok tartanak Munkács, Ilosva, Húszt és Alsó Kalocsa irányába is. Oroszország délelőtt indított nagyszabású elhúzódó légicsapás sorozatot ukrajnai területek ellen. A dróntámadások elsősorban a fontosabb polgári létesítményeket célozzák az ország nyugati, középső és déli részén. Az ukrán légvédelem legkevesebb 200 drónról számolt be. Hárman meghaltak, többen megsebesültek. A háromnapos tűzszünet lejárta után tegnap 14 ukrán régiót támadtak az oroszok. Megérkezett Pekingbe az amerikai elnök. Donald Trump a többi között a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, a kereskedelmi megállapodásokról és az iráni helyzetről tárgyal majd kínai kollégájával. Elutazása előtt azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Az iráni kikötők blokkádja szerinte sikeres. Megkezdődött a Tisza kormány első ülése Ópusztaszeren. A kihelyezett tanácskozáson vízügyi és agrárszakértőkkel egyeztetnek az aszály helyzetről. A korábban közölt napirendi pontok között szerepel a minisztériumok és állami cégek teljes körű átvilágítása, bizonyos kifizetések felfüggesztése, valamint titkosított kormányhatározatok feloldása is. Emellett megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. A kormányülés után sajtótájékoztatón számolnak be a döntésekről. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt két hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik. A többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Elkezdődött az idei Tour de Hongrie. A tegnapi csapatbemutatók után a 47. magyar kerékpáros körverseny mai első szakasza a Gyulai vár lábától indult, és 143 km megtétele után Békés Csabán ér véget, várhatóan fél öt körül. 19 csapat 119 versenyzője között ott van Dina Márton és a legendás Walter Attila is. Az ötnapos verseny idén Dél-Magyarországra fókuszál, a csaknem 840 km-es össztávot a viharsaroktól Veszprémig teszi meg a mezőny. A kerékpárosok holnap a Szarvas-Paks közötti 206 kilométeren mérkőznek meg. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Szakaszosan tolódik a forgalom a Szerémi úton a Rákóczi híd felé, Szabadsághídon Pestről Budára, a budai és pesti alsó rakparton mindkét irányban. Rendőri ellenőrzésre lehet számítani az Albert Tisza úton a Hung Expo magasságában. Baleset nehezíti a közlekedést a József körúton a Nap utcánál, irányban a Baross utca felé. Szintén baleset történt a Budakeszi úton befele irányban, a Kürükvesi útnál, itt hosszú kocsisor alakult ki. Lassú a haladás a Könyves-Kálmán körúton, illetve a Hungária körúton mindkét irányban. Köszönöm a figyelmet, további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra! Jazzy zene!

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Üdvözlöm Önöket, örülök, hogy együtt vagyunk. Talán tudnak is maradni a következő három órában, lesz értelme, készültünk egy csomó mindennel. Kezdjük azzal, hogy ma van Stevie Wonder születésnapja, így aztán minden óra elején játszom tőle egy-egy dalt, de nem feltétlenül a legnagyobb slágereit. Három olyat választottam, amelyet fel- vagy átdolgoztak, és aztán úgy is megismertük őket még egyszer. Mindjárt jön az első, de van más születésnaposunk, vendégem lesz a stúdióban Halper László, gitáros zeneszerző, a Magyar Jazz Szövetség alelnöke, vele is beszélgettünk lemezről, koncertről, egyebekről. A következő órában pedig egy hosszabb értekezést hallhatnak arról, hogyan is alakult ki az a bizonyos matrica, amit rap lemezeken lehet látni, vigyázat, szókimondó szövegek felirattal. Ennek van egy nagyszerű előtörténete, ezt majd önök elé tárom a második órában. A harmadik órában aztán ajánlok programokat, van még naptári esemény, és persze lesz Mesélő Budapest is. Na de kezdjük akkor Stevie Wonderrel, akinek Another Star című dala a 76-os Songs in the Key of Life című albumán található, és amelynek latin, mondjuk így latin diszkó verzióját, pont úgy jött ki a lépés, pénteken játszottuk is a Get Funky Partyban a közönség nagy örömére. Remélem itt és most örülnek az eredetinek.

szólunk. Maradj még Charlie bácsi, Kardos Norbert és Horváth Charlie dala szól Tátrai Tiborral kiegészítve, Akkor szóljatok címmel. Most én szólok önökhöz, megemlítek egy tragikus sorsú, nagyon fiatalon elhunyt énekes hölgyet, aki 1967 május 13-án született, majdnem márciust mondtam, de akkor azért nem volt ilyen jó idő, meg különben is benne vagyunk a májusban, jól van ez így. Szóval 67-ben született az Egyesült Államokban Melanie Thornton, aki a Labus énekesnője volt itt Európában, és aki sajnos repülőgép szerencsétlenség áldozata lett 2001-ben Svájcban. Szóval Amerikában született, és fiatalon megmutatkozott a tehetsége, a legnagyobb példaképeit állítólag képes volt egy az egyben utánozni. Olyan jól ment neki mindez, hogy például a felsőfokú tanulmányait maga finanszírozta különböző énekversenyek és alkalmi fellépések díjazásából. De hogy került Európába? És hogy került a Labusba? Úgy, hogy nővérét és annak Németországban szolgálatot teljesítő férjét látogatta meg 91-ben,

és itt ragadt. A német klubokban megmutatta a hangját, sőt, vokálozással is keresett pénzt, majd a Sweet Dreams című dalára Frank Ferien figyelt fel. A többi pedig ma már sajnos történelem. Tegyük hozzá, hogy Lane, a zenekar férfi tagja, azért ébren tartja a lángot, fellép mindenhol, ráadásul Melanie Thornton után egy magyar énekesnővel, Farkas Zsófival, aki egyébként, ha emlékeznek még rá, a régi jazzy jinglökben is énekelt. Szóval létezik még a labus, de amit most fogunk hallani, az bizony Melanie Thornton hangjával készült felvétel, ráadásul egy átdolgozás, egy szólmuzsika, 1975-ös szólmuzsika, labusos újraértelmezése, ami nagyszerű 90s R&B lett, és megcsillogtatja benne a hangját, tehát a ma születésnapos Melanie Thornton.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzy-n.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A BKK Info tájékoztatása szerint baleset történt a Múzeum körúton, a Kálvin tér felé éppen a múzeumnál, itt a külső sáv járható. Megszűnt a forgalmi akadály a Budakeszi úton a tűzoltóságnál, viszont erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Irinyi József utcában kifelé, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé és tovább a Károly körúton. Lassú az előrejutás a 6-os főúton kifelé az M0-ás csomópont előtt, a Budafoki úton és a Szerémi úton, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként.

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours. Sűrű és különleges koncertidőszak vár Halper László zeneszerzőre és gitárművészre, aki májusban több kiemelt eseménnyel is jelentkezik itt a fővárosban, valamint egy új albummal is. A művész urat köszöntöm itt a stúdióban, szia!
1: Szia, köszönöm szépen a meghívást!
0: Azért egy kicsit húz közelebb a mikrofont, hogy jobban halljanak, vagy te ülj hozzá közelebb, mert fontos a mondandód. Két részre szeretném osztani a beszélgetést, mert új lemezed is van. Mindjárt megbeszéljük a programokat, addig a hallgatók előveszik a tollat, ceruzát, naptárat, egyebet, de beszéljünk akkor a Quintetted új albumáról, mert nem árt, ha tudnak róla, hogy ilyen is van, és egyáltalán szólnak-e majd abból dalok a koncerteken.
1: Igen, hát a Halper Quintettel megcsináltuk második lemezünket, ugye pár éve jelent meg a Blues from Angelland című albumunk, ugye Angyalföldi vagyok, arra utalt a név. A mostani lemezünk címe For My Parents, ezt szüleim emlékére készítettem ezt az albumot. Kiváló muzsikusok játszanak ugye velem ebben a zenekarban, és nagyon jó barátaim egyébként. Kocsi Zsolt basszusgitározik, Sramko János dobol, Kolman Gábor szaxofonozik, és Bér Zsolt trombitál. Nagyon szeretek velük együtt játszani, és ez abban más, ez a második album, mint a múltkor. Ugye a múltkori nagyon sok vendég volt, hál' Isten egy pár világsztárt is sikerült megnyerni, ugye négy számba Eddie Gomez bőgözött, Randy Brecker játszott rajta, Tony Lakatos, Angus Thomas, akinek én a zenekarában többévig játszottam, egy nagyszerű basszusgitáros Miles Davis-szel játszott meg.
0: Az
1: ilyenek.
0: Igen.
1: Na szóval, hogy nagyon sok vendégzenész volt az előző albumon, ennek ezt most olyanra álmodtam meg, hogy ez az az öt ember, aki vagyunk a Quintetbe, mi játszunk rajta, ugye ennek a zenekarnak való az a lényeg, hogy ezzel a saját kompozíciómat játszom, tehát ez egy olyan igazi Halper zenekar.
0: Na jó, de úgy komponálsz, hogy a fejedben megvan, hogy melyik hangszeren ki fog játszani, hogy ezt most a Quintetnek írom, vagy pedig van a fiókban egy dalkezdemény, aztán kiteljesedik egy szerzeményi, és akkor jössz rá, hogy ez pont jó a Quintetre, vagy hogy van ez?
1: Mindegyik van tulajdonképpen. Igen. Egyébként tulajdonképpen, amit most elmondtál, ilyen mind van, hogy az ember ír egy számot, és vagy volt már, és akkor most a Quintettel. Mert nagyon nagy a, nagyon tág, például ezt a számot, a For My Parents, a címadó számot, ezt azt tulajdonképpen 25 éves koromban, akkor Bécsben még nem is tanultam egy amerikai iskolában, még dolgoztam a tandíjért, és akkor írtam, tehát ez egy nagyon-nagyon régi, tehát ezt a szüleim is hallották többször koncerten tőlem ezt a számot, most került fel először lemezre, és van olyan, ami tényleg most ennek a Quintetnek írtam, és úgy képzeltem el, hogy majd a fúvosok, úgyhogy igen, ez egy ilyen begyes,
0: jó,
1: begyes
0: nem
1: dolog.
0: Érdekes erről tudni, egyébként szoktál ilyenekről koncerteken beszélni zenék közben, hogy valamelyik dal hogy születik, mert én tudom a kedves hallgatóktól, hogy általában ez szokott minket érdekelni, hogy megvan egy dal, meghallgatjuk, de hogy mi volt a motiváció, hol ültél éppen, mit csináltál, olyan dalsztorik vannak, hogy kinek miről mi jutott eszébe, hogy egy órát lehetne erről sztorizni. Szóval, hogy akkor ez ilyen régebbiekből, újakból összeállt anyag, és most használom a lemez kifejezést, mert az én lelki szemeim előtt megjelenik egy szép 32 cm átmérőjű fekete bakelitlemez, aminek vagy kinyitható a borítója, vagy csak egy, és böngészed az apró betűt. Ez hogy néz ki a Halper Quintet esetében?
1: Hát ez sajnos már megint egy olyan lemezem, ez van a második, ami csak így az internetes felületekkel lesz hozzáférhető. Ez, ennek kizárólag anyagi okai vannak, tehát ennek semmi más oka nincs. Én is még az a generáció, hát most már ugye idén leszek 60 éves, majd ha minden jó megy és megérem, akkor december 13-án a Budapest Jazz Klubban fogjuk megünnepelni a 60. születésnapot.
0: Az nagyon, nagyon itt van hamar.
1: Igen, tehát hogy nekem is így van, hogy az van a lelki szemeim előtt, egy gyönyörű fekete csillogó lemez, így van, gyönyörű nagy borítóval. Hát ez igen, ez ma már egy picit más sajnos.
0: Nemrég beszéltem arról itt a rádióban, hogy volt az iTunes-nak a születésnapja, és akkor ugye a streaming elindult, stb. Egy zenész, amikor elkészít egy albumot, ugye tudom azt, hogy általában nem mindegy, hogy melyik dalt melyik követi, szóval annak van egy felépítése, mint egy regénynek, a te albumod esetében is. Ezt talán jobban kell végig gondolni, mert én a Spotify-on olyan sorrendben hallgatom meg, amilyen be akarom, és akkor felborul az egésznek a karakteristikája, vagy hogy van ez?
1: Szerintem igen, Babos Gyula mondta azt nekem, aki a mesterem volt a jazz tanszakon, hogy egy lemeznek olyannak kell lenni, mint egy verses kötet. Annak van eleje, közepe, vége. Tökben a Beatles, nagyon sok mindent a Beatles csinált először. Például a tetőkoncert volt az első festmóbi, és most ők találták ki a videoklip fogalmát, csak ők promóciós filmek hívták, nem sorolom. Nagyon sok. Ugye náluk született az meg, hogy a kislemezek világából átléptünk igazán a nagylemezek világába, és az egy komplett mű volt, egy nagylemez, ami most teljesen visszaépült oda ezekkel a dolgokkal, amit te is említettél, hogy egy-egy. Ez nekem egy kicsit szívfájdító, mert bizony ez a lemez is például olyan, előbb ugye azt hiszem arra nem válaszoltam, hogy igen, van, hogy elmondom a közönségnek bizonyos számoknál, hogy hogyan született, például ezen a lemezen is lesz egy pici, amikor 23 éves voltam, játszottam egy blues kantim a Varzoli barátom bluesi hivatal nevű zenekarában, és a szüleim eljöttek meghallgatni, ott csinált velük valaki egy rövid interjút, és ez a lemezre fölkerült, tehát ennek is a sztoriát el szoktam mondani, és volt olyan koncert, ahol le is játszottam, mielőtt ezt a számot elkezdtük játszani, ezt a 35 másodperces kis interjút, tehát ezek mi, és ez is rajta lesz a lemezen, bizony lenne egy lemeznek dramaturgiája, tehát eleje, közepe, vége, és ez is például egy olyan dolog, ami most kezd elveszni, és én ezt fontosnak érzem, ez egy vívmánya volt az úgynevezett könnyű zenének, hogy egy ilyen komplex műfaján nőtte ki magát, hogy ilyen nagy egységben lehetett gondolkodni, mint egy LP.
0: És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy amikor Bakelit volt, az sem volt mindegy, hogy mi az A1, meg mi a B1.
1: Bizony.
0: Ugye a klasszikus téma ugye a Billie Jean volt, amiben nem hitt a Quincy Jones, a Jackson, meg nagyon hitt benne, ezért száműzték B1-nek, aztán nem ment az A elejére, pedig ma már tudjuk, hogy A1-es is lehetett volna.
1: És akkor, bocsánat, csak hagyj egyezünk, hogy a Beatles találta ki a két A oldalas kislemezt.
0: Igen.
1: Amikor a Strawberry Fields Forever és a Penny Lane nem tudták eldönteni, melyik a jobb nóta, és mind a két A oldal volt.
0: A Beatles is formabontó volt, és formateremtő volt, de akkor szögezzük le, hogy a ti albumotok esetében, ha valaki ezt elérhető már ugye a streaming felületeken, akkor te kéred szépen, hogy hallgassák már az elejétől a végig, nem?
1: Igen. Én nagyon szépen megkérek rá mindenkit.
0: Úgy van értelme.
1: Igen. Talán egyszer érdemes úgy végig hallgatni.
0: Igen. És utána az ember kiválasztja a kedvencét, és akkor visszatér. Mondjuk el még egyszer a lemez címét, hogy rá tudjanak a drága hallgatók keresni, és aztán mindjárt folytatjuk a beszélgetést, és koncertélményekről is szó lesz, szóval.
1: Tehát Halper Quintet, For My Parents.
0: For My Parents, megtalálható minden olyan fórumon, ahol mostanság zenét szoktunk hallgatni. Halper László gitáros zeneszerzővel, a Magyar Jazz Szövetség alelnökével hamarosan folytatjuk tovább, és akkor a közelgő koncertjeiről beszélgetünk. Oh, God, my friend.

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours. Sűrű és különleges koncertidőszak vár Halper Lászlóra, a Magyar Jazz Szövetség alelnökére, aki egyébként gitáros zeneszerző, és van neki egy kvintetje is. Nem is egy, hanem több koncertje lesz. Ezübből kifolyólag faggatom a művész urat a stúdióban. Helló, szia!
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Örülök, hogy több koncertről is beszámolhatunk. Hogy ilyen sűrűn követik egymást?
1: Hát ez teljesen a véletlen műve. Az élet így jött, hogy három koncert lesz május második felében, és mindegyik három teljesen más formációval.
0: Menjünk már végig rajtuk, mondjuk kronológiailag, tehát időrendben.
1: Igen,
0: jó?
1: Tehát 20-án fogok játszani a Budapest Jazz Clubban a Halper Hendrix World formációval. Ugye ezzel nem csak jazzesen játszunk a Hendrix számokat, hanem kicsit a világzené felé is nyitunk, ezt jelöli a World a névben. Ugye ebben a szokásos ritmus szekció, nagyon jó barátaim, Hajas László dobol, Kocsi Zsolt basszusgitározik, de Lisztes Jenő cimbalmozik, Szokolai Dongó Balázs játszik mindenféle népi fúvós hangszerek.
0: Mindez Hendrix környezet?
1: Igen. És lesz egy még egy plusz vendégünk, és életemben először fogok vele játszani, Robi Lakatos is fog velünk játszani, ami számomra egy nagyon-nagyon nagy öröm, nagyon nagy élmény, nagyon szeretem ezt a formációt. Egyébként már csinált, van egy lemezünk Voodoo Charles címmel, tehát ez meghallgat valaki.
0: Milyen meglepő, hogy
1: Hendrixi. Igen, ugye, mert Voodoo Charles volt egy ilyen száma, de hát mi többen vagyunk, és ez egy Charles többes számba lemez címe, tehát ezzel fogunk 20-án a Budapest Jazz Clubban játszani, nagyon várom ezt is. Utána egy olyan dolog, ugye, ami hozzám nagyon szorosan kötődik, mert nekem ez egy nagyon nagy öröm, ugye annak idején megjelent a Zenész Legendák című könyvem olyan zenészekről, akik ugye elfelejtődtek, miután disszidensnek számítottak a múlt rendszerből. Uh-huh. Egyik kölyük volt Bacsi Kelek, aki gitárosként, hegedűsként nagyon nagyszerű karriert csinált, ugye Franciaországban gitárosként ismerték jobban jazzgitárosként, Amerikában jazzhegedűsként. Az én könyvem nyomán, hál' Isten, aztán mások is kedvet kaptak, és két könyv is megjelent róla. Na most ő 22-én lenne 100 éves, és mi 23-án egy emlékkoncerttel tartunk az Opus Jazz Clubban, egy abszolút erre az alkalomra összeállt formációval, és csupa olyan számot játszunk, ami valamelyik Bacsi Kelek lemezen megjelent, akár gitáros, akár hegedűs lemez, ismét Robi Lakatos is velem fog játszani, óriási öröm. A ritmus szektőben Éles Máté fog dobolni, Horváth Plútó József basszusgitározni,
0: és akik... Szép névsor.
1: Gyönyörű, bizony, nagyszerű muzsikusok, és két még fantasztikus vendégművész szeretnék kiemelni, aki nagyon jó barátom is, Juhász Gábor fog gitározni, és Fehér Mário Fábio, aki megnyert a Babos Jazz Gitár versenyt, fiatal, eszméletlen jó gitáros, fog még velünk játszani.
0: Hát még csak két koncertnél járunk a háromból, de már így is olyan sztárparádét mondtál, hogy majd összefoglaljuk a végén még egyszer a koncerteket, de akkor így szaladjunk végig a harmadik.
1: A harmadik pedig, ugye a hétvégén a Margit szigeten van egy csodálatos jazz fesztivál, és 24-én vasárnap fog a Halper Quintettel játszani, és Ramko János, Kosztyú Zsolt, Kolman Gábor, Bér Zsolt, nagyon-nagyon kedvenc zenekarom, úgyhogy ez lesz a három koncert a jövő
0: a következő napokban. Ugye tudjuk, hogy van új lemezed a Quintettel,
1: igen.
0: És ezen a koncerten, ez a harmadik, amit itt most megemlítettél, ez lemez bemutató, vagy ez csak egy koncert, és játszotok, amihez kedvetek van?
1: Alapvetően így van, az új lemez adja a gerincét a műsornak, de egy pár szám erejéig az első lemezünkhez is visszanyúlunk.
0: Na akkor olyan sok minden hangzott el, hogy szépen lassan elismételjük még egyszer. Öröm, hogy ilyen sok jó koncerten veszel részt, és ilyen sok jó, és csak arra kérlek, hogy most a végén így összefoglaló jelleggel a meghívott vendégek, a headlinereket emeljük ki, az jobban megmarad a hallgatók fejében. Tehát az első koncerted, ami most innentől kezdve lesz, az 20-a.
1: Így van, Budapest Jazz Club, Halper Hendrix World, Robi Lakatostal, Lisztes Jenővel és Szokolai Dongó Balázsral. Tehát a 23-a Bacsik 100, az Opus Jazz Clubban Bacsi Kelek 100. születésnapja alkalmából. Nagyon sok jó zenész, Horváth Plútó József, Éles Máté, Robi Lakatos, Juhász Gábor, Fehér Mário Fábio, és 24-én vasárnap pedig a Halper Quintet, Kolman Gábor, Bér Zsolt, Ramko János, Kosztyú Zsolt.
0: Na, aki ezt nem tudja megjegyezni, az hol talál rólad? Facebookon fönn vagy?
1: Nyílt oldalam van a Facebookon, így van, a Facebookon mindent meg lehet nálam találni. Nyílt oldalam van, tehát bárki meg
0: akkor
1: tud nézni.
0: Szóval egészen különleges itt a Jimi Hendrix világzenétől kezdve a szüleidhez írott, ugye legutóbbi albumot, anyagáig egy csomó minden lesz. Keressék Halper Lászlót például a közösségi médiában is, aki most itt volt velünk, gitáros zeneszerző és a Magyar Jazz Szövetség alelnöke. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad.
1: Én köszönöm.
0: Jó szórakozást, jó munkát, jó bulizást a koncertekre. Szia!
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Az első óra végére értünk, a következő órában vendég már nem lesz a stúdióban, de lesz vendégem telefonon. Hajós István, az Egy lépéssel több alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és már most jó előre szólok, hogy az adó 1% felajánlása kapcsán beszélgetünk az alapítvány kuratóriumának elnökével, ráadásul egy olyan alapítványról van szó, amely nagyon számít az önök adományára, meg egyébként az adójuk 1%-ára is. A részleteket majd elmondja a szakember. Még azt is meg szeretném kérdezni tőle, hogy vajon mennyire vagyunk lusták abban, hogy felajánljuk az 1%-ot. Állítólag elég lusták vagyunk. Itt egy olyan cél lesz, amire érdemes odafigyelni, de ezen kívül van egy másik téma, amit én szeretnék majd hosszabban taglalni. Aki replemezt vesz, az gyakran láthatja rajta a Vigyázat szókimondó szövegek matricát. Hát ennek van előélete, és az előéletnek az egyik eseménye dátum szerint pont május 13-ára esett, méghozzá 1985-ben, ezt mesélem majd el önöknek egy kicsit később a Happy Hours második órájában. Cindy Bradley-vel folytatjuk hamarosan.
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feeling-gel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
3: Társadalmi célú reklám következik.
4: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek, meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
5: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
7: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca Show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebeka, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
8: Kellemes tavaszi idő lesz. Megkezdődött a Tisza kormány első ülése Ópusztaszeren. Felrobbant egy orosz drón Kárpátalján. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Maris pusztán egyeztetett az első kormányülés előtt Magyar Péter vízügyi szakemberekkel az aszályhelyzet megoldási lehetőségeiről. A vízőrzők és gazdálkodók arról tájékoztatták a kormányfőt és több miniszterét, hogy jelenleg 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, de vízmegtartással és okos megoldásokkal van lehetőség a problémák megoldására. Azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdőfa kitermelésére az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László úgy fogalmazott, meg kell szüntetni a tarvágásokat, mert az erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőt és a hazánk épségét is jelentik. Hozzátette, hogy átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Közzétette az előző kormány leltárát Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az eredmények között említette a családoknak és a fiataloknak járó adókedvezményeket, a 2010-hez képest 1 millióval több munkahelyet, a rezsicsökkentést, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj bevezetését. Közölte azt is, hogy az állami vagyont megduplázták, visszavásárolták a külföldiektől a repteret, valamint az energiacégeket. Magyarország aranytartalékát 3 tonnáról több mint 100 tonnára emelték. Az üzemanyagokra kivetett adó csökkentését sürgeti a Mi Hazánk. Példaként Lengyelországra hivatkoznak, ahol a benzin és a gázolaj áfáját 23-ról 8%-ra csökkentették. Szajlai János, a párt energetikai kabinetjének alelnöke hangsúlyozta, az árszabályozást és a különadókat úgy kellene átalakítania a kormánynak, hogy a hónapok óta veszteséges kisebb benzinkutaknak ne kelljen bezárniuk. A politikus hozzátette, hogy érdemi tájékoztatást várnak arról, mennyi kőolaj és üzemanyag van a hazai biztonsági tározókban, és hogy milyen áron mennyi üzemanyagot exportálnak Magyarországról Ukrajnába. Felrobbant egy orosz drón a kárpátaljai Szojva közelében, úgy tudni az energetikai infrastruktúrát érte találat. Az ukrán légierő a Telegramon arról tájékoztatta a lakosságot, hogy újabb Sahid drón van úton Munkács felé. Az ukrán hírszerzés azt közölte, hogy Oroszország kombinált, elhúzódó légicsapást indított Ukrajna ellen. A Gyula Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat 119 versenyzője indult, idén ismét ott van Walter Attila is. Az ötnapos verseny csaknem 840 kilométeres össztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. A csütörtöki második szakaszon a Szarvas és Paks közötti 206 kilométert teszi meg a mezőny. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
9: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Szakaszosan torlódik a forgalom a Károly körúton az Astoria felé, a Bajcsi-Zsinszky úton a Deák tér felé, valamint a Hűvösvölgyi úton mindkét irányban. Mérik a sebességet az Albert-Irsay úton a Hungexpo magasságában, illetve a 10. kerület felső Csatári úton. Baleset nehezíti a közlekedést a Műzöm körúton a Bródi Sándor utcánál, a Kálvin tér felé, itt lépésben lehet haladni. Szintén baleset történt a Pesti úton a Ferihegyi út után, itt hosszú kocsisor alakult ki. Lassú a haladás a Petőfi úton Budáról Pestre, illetve a Bartók Béla úton a Bocskai út felé. Köszönöm a figyelmet, további utat kívánok!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, 5 óra után 4 perccel, reméljük mindenki boldog, nem csak a sajtkészítők, hanem mindenki, aki minket hallgat. Hamarosan Hajós Istvánnal, az Egy Lépéssel Több Alapítvány alapítójával és kuratórium elnökével beszélgetünk egy picit az alapítványról, és megpróbáljuk képbe hozni a kedves hallgatókat, hogyha felajánlanák, adójuk 1%-át, például hova ajánlhatják föl, mert lehet. Aztán később hip-hop érintettségű témánk lesz, ugyanis 1985. május 13-án történt valami Washingtonban, aminek eredménye kicsit hosszabb távon ugyan, de a ma már minden replemezen látható Vigyázat, szókimondó szövegek nevű matrica lett, hogy ennek mi volt az előzménye, milyen feleségek, asszonyok álltak össze, és tették csípőre a kezüket virtuálisan, meg egyébként is, azt majd elmesélem az óra második részében, és mivel Stevie Wonder születésnapja van, és minden óra elején játszom tőle egy dalt, ráadásul olyat, amit mások feldolgoztak és nagy sikerre vittek, hát most is egy ilyen jön. Kezdtünk az Another Star-ral, ugye 77-ből, a Songs in the Key of Life-ról. Most a Don't You Worry About a Thing következik, amely 74-ben jelent meg az Inner Visions című albumán, és amelyet szerintem Magyarországon is legtöbben az Incognito féle 91-es verzióban ismertek meg, de nálunk Stevie Wonder születésnapján nyilván az eredeti szól.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelyben most komoly témáról fogunk beszélgetni egy alapítvány kapcsán. Egy lépéssel több, avagy valódi segítség beteg gyerekeket nevelő családoknak. Ez a témánk. A vonalban itt van velem Hajós István, az Egy lépéssel több alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke. Őt faggatom. Üdvözlöm, szép napot kívánok!
1: Szép napot kívánok önnek is, és a hallgatóknak is.
0: Van egy olyan programjuk, hogy fogadj örökbe egy családot. Ez jól hangzik, vannak más fogadj örökbe akciók is, de itt tényleg nagyon komoly dologról van szó, és nagyon, és akkor finoman fogalmazok, nagyon komolyan terhelt családokat lehet mondjuk úgy örökbe fogadni. Mondj el néhány mondatban, hogy kiket támogatnak ezzel a programmal.
1: A Fogadj örökbe egy családot program lényege az, hogy ide valóban csak sajnos súlyos, tartós betegséggel tudnak gyermekek bekerülni, és az őket nevelő családok kaphatnak havi rendszeres támogatást, tehát életet veszélyeztető, súlyos genetikai, mozgásszerű vagy idegrendszeri sérült gyerekek, ilyen betegségekkel küzdő gyerekek, illetve az őket nevelő családok tudnak a támogatói körbe belépni. A havi 50 000 forintos támogatás is egy speciális módon kerül felhasználásra, hiszen a családok a meghatározott számláikat, mint a gyógyszer gyógykezeléssel kapcsolatos, vagy a rezsiszámlákat beküldetik az alapítványunknak, és azt mi közvetlenül a szolgáltatónak fizetjük ki helyettük. Ezzel egyrészt leveszük az elszámolás terhét a családokról, másrészt biztosítani tudjuk a felajánlóinkat, hogy amit ők felajánlottak és támogatásnak az biztosan célba ér, és jó helyre fog kerülni.
0: Ugye azt olvasom a közleményükben, hogy a székhelyük itt van Budapesten, a 3. kerületben, de országos szinten dolgoznak családokkal. Viszont mielőtt még visszatérnék a segítségre, egy kérdés felötlött bennem. Amikor az ember lát egy-egy ilyen családot, és néha a kereskedelmi tévéknek a műsorai elővesznek egy ilyet, nem biztos és feltétlenül mindig a legjobb színben, inkább a szenzáció szándékával, akkor is megérinti az embert, hogy milyen lelki terhet jelent egy életet leélni mondjuk egy nagyon beteg gyermek mellett. Tudnak-e esetleg ilyenben is segíteni? Mit tapasztalnak? Ez az anyagi segítség, ez hozzá tud tenni ahhoz a nagyon nehéz lelki szituációhoz, vagy elvenni belőle, amiben amúgy ezek a családok vannak?
1: Az Egy lépéssel több alapítvány programján felül úgy gondolom valódi közösséget építünk. Több mint 180 család van már országszerte, sőt ország határon túl is, például Erdélyben is vannak családok, akiket támogatunk, és ez is egy fontos szempont, hogy egyfajta biztonságérzetet adjunk ezeknek a családoknak, tudjanak kikhez fordulni a problémákkal, és évente többször gyermeknap, cirkuszlátogatás, vagy akár táborozás alkalmazás.

0: Mával találkozunk. Úgy látjuk és azt tapasztaljuk, hogy ezek a szülők sokkal jobban tudnak egymással kapcsolódni, ahol tartósan beteg gyermek van, jobban megértik egymást. Nekem is van két gyermekem, és nagyon-nagyon szerencsés vagyok ezt a munkám alatt. Minden nap átgondolom és megtapasztalom, hogy ők egészségesek. Tehát biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban meg tudják egymást érteni. Én csak elképzelni tudom, hogy milyen nehéz lehet nekik. Ezt igazán csak azt tudja, aki benne van.
1: Sőt, még ha a szófordulatnak tűnik is, akkor is azt kell mondanunk, hogy akik nem tudjuk, azok el se tudjuk képzelni, hogy ez milyen lehet, de segíteni ettől függetlenül kell. Ugye lehet felajánlani pénzt csak úgy, hogy én szeretnék segíteni, illetve most lehetőség van az adó 1%-nak a fogadására is. Már is mondom a hallgatóknak, hogyha érdeklődnek ez iránt, egyébként minden adat fönt van a honlapon, akkor az egylépéssel több.hu oldalra látogassanak el, nyilván ékezet nélkül. Egylépéssel több, tehát mehet az adó 1%-a, de egyébként hogyan működik, hogyha én szeretnék egy családot örökbe fogadni?
0: Nagyon fontos az 1%-ra rácsatlakoznék gyorsan, hogy idén először vagyunk jogosultak arra, hogy 1%-ot gyűjtsünk, ez egy nagy segítség a mi működésünkbe, úgyhogy én is arra biztatok mindenkit, hogy ajánlja fel ezt az 1%-ot, hiszen az emberek több mint 50% egyébként nem rendelkezik erről az 1%-ről, egész pontosan 1+1, ugye 1% mert civil szervezeteknek, 1% egyháznak, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy valamilyen szervezetet mindenki találjon magának, ajánlom magunkat, de azt is elfogadható, hogyha másnak ajánl föl valaki, csak ne hagyja ott az államnál. Bizony, ezt a pénzt.
1: Ezt nagyon jó, hogy elmondta. Egyéb felajánlásokkal kapcsolatban valószínűleg, aki nem szokott felajánlgatni, annak talán még egy ilyen nagyságrendi típje sincs arra, hogy általában aki felajánl, az keveset szokott sokszor, vagy egyszer nagyobbat. Mit mutatnak a számok, és növekednek? Remélhetőleg igen.
0: Alapvetően Magyarország még nem áll jól az adakozásban, az utolsó 50-ben vagyunk a világon, de azért lássuk, hogy sajnos erre néhány alapítvány rászolgált, ami hát nem a céljainak megfelelően működött, és akkor nagyon finoman és burkoltan fogalmaztam minden hallgató ért, hogy mire gondolok, de higgyék el, hogy van sok olyan alapítvány, nem csak mi mások is, akik tényleg azért dolgoznak, hogy segítsenek a gyerekeken. Itt mondanám el, hogy mind én, mind a kuratóriumi tagok, mind a nagyköveteink, mindenki mindenféle fizetés és költség térítés nélkül végezzük ezt a munkát. Társadalmi munkába, kizárólag az adminisztrátorok kapnak nálunk fizetést, tehát hogy nem azért csináljuk, nekem van egy biztonsági cégcsoportom, amiből élek, az alapítványért pedig élek, azért, hogy segíteni tudjak, és tényleg a rászorulóknak egy kicsit könnyebbé tudjuk tenni a mindennapjaikat.
1: Hát kedves hallgatók, Hajós István példája legyen ragadós. Beszélgetésünk tárgya az Egy lépéssel több alapítvány fogadj örökbe egy családot programja. Olyan családok mellé állnak, ahol a gyermekek súlyos tartós betegséggel küzdenek, és a szülőknek is ki kell tartani, nem csak a csöpségeknek. Ami nagyon fontos, hogy az Egy lépéssel több alapítvány immár fogadhatja az adó 1%-át, és kérem, hogy törődjenek azzal a bizonyos 1%-kal, ne felejtsék el, mert önöknek semmibe nem kerül, viszont egy-egy alapítványnak az életet is jelentheti. Részletek az egylépéssel több.hu oldalon, ahol egyébként azt is megtudhatják, amit itt és most nem beszéltünk meg, de legalább ellátogatnak a honlapra, hogyan lehet egyéb módon segíteni, milyen összegekkel és milyen formában. Hajós István az Egy lépéssel több alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen, nagyon reménykedünk benne, hogy felkeltettük, vagy felébresztettük néhány hallgató lelki ismeretét, és talán akkor odalátogatnak az oldalra, az egylépéssel több.hu-ra, és még az adó 1%-át is felajánljuk. Köszönjük szépen!
0: Nagyon szépen köszönöm én is mindenkinek, szép napot és egészséget kívánok!
2: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában H. Varga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és H. Varga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzyn.
3: Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a Múzeum körúton a Kálvin tér felé a múzeumnál, a külső sáv járható. A 47-es és a 49-es villamos nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Deák Ferenc tér között. A 9-es autóbusz, a 72-es trolibusz, illetve az M2-es, az M3-as és az M4-es metró igénybevételét ajánljuk. Baleset történt a Nagytétényi úton a Hárosvasút állomásnál, mindkét irányban sávlezárásra számítsanak. A Soroksári úton kifelé a Haller utca után a külső sávban egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, emiatt lassú a haladás már a Boráros tértől. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Irinyi József utcában, a Petőfi hídon, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig és az Erzsébet hídnál északra, a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér és az Asztória között, valamint a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé és tovább a Károly körúton. Telítettek a sávok a 6-os főúton kifelé az M0-ás csomópont előtt. Kovács Botond, BKK Info.
2: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelyben most egy hosszabb értekezés következik a 80-as évek közepének színes, szagos, de már a 90-es évek irányába mutató és abba beleszagoló világába. Mindjárt meg fogják hallani, hogy miről beszélek. 1985. május 13-án ugyanis ülést tartott a The Parents Music Resource Center Washingtonban, ugyanis ők a filmekhez hasonló besorolási rendszert szerettek volna létrehozni a zenei kiadványokhoz, továbbá elérni, hogy az erőszakos szövegű lemezeket ne tegyék ki a kirakatokba, hanem dugják el őket valahol a boltban. Az eredmény a ma már mindenki által ismert matrica, vigyázzat szókimondó szövegek lett. A szervezet egyik tagja volt a négy gyermekes családanya Tipper Gore, Al Gore alelnök felesége, aki felháborodott, amikor 11 éves lánya Prince Darling Nikki című dalát énekelte, melynek első sorában az énekes arról értekezik, hogy Nikit úgy ismerte meg, hogy a hölgy egy hotel előterében egy újságra végzett önkielégítést. És ez még csak a 80-as évek közepe. Az akkori pénzügyminiszter James Baker felesége Susan Madonna Like a Virgin című dalán akadt ki, egy nagy tekintélyű vállalkozó felesége pedig az aerobik edzésen játszott dalok között hallott valami obszcén szövegűt. A lényeg, hogy ők lettek a The Washington Wives, és közel 2000 politikai szereplőnek küldtek szét levelet, amelyben ez állt, idézem: a rockzene immár nyíltan pornográf és káromkodós, de a legtöbb szülőnek fogalma sincs arról, hogy gyermeke ilyen zenéket hallgat, ilyenekre ír leckét, táncol, vagy éppen alszik el. Néhány rockzenekar sátánista rituálékat reklámoz, mások a gyerekeket a szülők elleni lázadásra buzdítják, vagy csecsemők megölésére, írták tehát a washingtoni feleségek. Halkan kérdezem, hogy változott-e valami, de inkább folytatom. Az akkor elküldött példák között ott volt Prince dala, egy Sheena Easton és egy Judas Priest szerzemény is. A levél hatalmas port kavart, még a Washington Post is írt róla, így a szülők elhatározták, hogy május 13-án akcióba lendülnek a porn rock ellen. A rendezvényen, melyet egy templomban tartottak, nagyjából 400-an vettek részt, további 17 politikailag elkötelezett feleség is csatlakozott, ami már elég volt ahhoz, hogy a szenátus elé kerüljön a dolog, méghozzá szeptemberben. A meghallgatáson többek között Frank Zappa és a Twisted Sister énekese is felszólalt és kijelentették, hogy nem pártolják a címkézést, mert az cenzúrához vezetne. 1985. novemberében a Lemezkiadók Amerikai Szövetsége, amelyhez a legtöbb kiadó tartozik, olyan, mint nálunk a MAHASZ, egyetértett azzal, hogy önkéntes alapon, de kerüljenek figyelmeztető matricák azokra a lemezekre, amelyek szövege sértő lehet. Az első matrica igencsak aprócska lett, és ez volt ráírva: figyelem, a lemez hangvétele nem kicsiknek való. Az első három évben mintegy 50 lemez címkéztek fel, az anyák szervezete azonban ezzel nem volt elégedett, így 1990-ben változott meg a matrica, immár a ma ismert formátumra, vagyis vigyázat szókimondó durva szövegek. Miután olyan nagy áruházláncok, mint a Walmart nem volt hajlandó kirakni ezeket a lemezeket, a kiadók elkezdtek verziókat megjelentetni, clean és dirty lemezt ugyanabból, bár természetesen a legtöbb vásárló a mocskos verziót vette meg. Ma már egyébként a streaming szolgáltatók is jelzik, hogy egy dal explicit-e vagy sem, a rádiók számára is készülnek tiszta, vagyis clean, meg nagyon tiszta verziók is. Most jöjjön egy olyan dal, amelynek a szövege félreérthető, de mindenki arra gondol, amire akar. Így énekel majd Demjén Ferenc: dőj bele hát jól a ritmusba, mint dzsoki a lónyakán, mint a ritmus dobog a szívedben, s mielőtt mondanám, mozogj úgy, mint a hintaszékben, s ha neked az nincs talán, majd eszedbe juttán hasonló, szólj, ha neked is nagyon jó. Ez a 80-as évek eleje, Magyarország.

szép, ha a fények kiújnak. Mi a csók, ha vágy elszáll? Mi a múlt, ha az órák megáll?

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órájának a vége. Jön a harmadik, így aztán jön még egy harmadik dal Stevie Wondertől, sőt, a következő órában még egy bónusz muzsikát is lejátszom, természetesen évfordulóhoz kapcsolódva. Ezen kívül Tittel Kinga és Szeri Minóra is érkezik, valamint a programajánló. A hírek, információk, időjárás és közlekedés után Brian Culbertson muzsikál majd nekünk, dalának címe Just Another Day.
1: Társadalmi célú reklám következik.
2: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Dévó Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Kellemes tavaszi idő lesz. Elítéli a kormány a kárpátaljai orosz drón támadást. Megkezdődött az idei Tour de Hongrie. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A kormány elítéli a kárpátaljai dróntámadást és figyeli az eseményeket. Eddig 5 becsapódásról tudnak, 2 Szolyva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szorványosan ért földet, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hozzátette, hogy Szolyván egy vasútállomás transformátora, Ungváron pedig egy ipari létesítmény rongálódott meg. Kárpátalját a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte, közölte a terület katonai kormányzója. Az oroszok délelőtt indítottak légicsapás sorozatot több hullámban ukrajnai területek ellen. A légvédelem legalább 200 drónról számolt be. 3 meghaltak, többen megsebesültek. Maris pusztán egyeztetett az első kormányülés előtt Magyar Péter vízügyi szakemberekkel az aszályhelyzet megoldásairól. A vízőrzők és gazdálkodók arról tájékoztatták a kormányfőt és több miniszterét, hogy jelenleg 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, de víz megtartással és okos megoldásokkal van megoldás a problémákra. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Bűnügyi felügyelet alá helyezték Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselőt 2 korrupció gyanús ügy miatt. Az egyikben azzal gyanúsítják, hogy érdemi munkavégzés nélkül alkalmazta a szintén fideszes halásztelki polgármester édesanyját. A nő a fizetése egy részét fia számlájára utalta, aki az összeg egy hányadát visszajuttatta a volt országgyűlési képviselőnek. A másik ügyben egy autókereskedőnek ígért jogtalan segítséget autóvásárlási kedvezményért cserébe. Kilép a DK-ból Niedermüller Péter, a 7. kerület polgármestere. A politikus azt írta, hogy az országgyűlési választások eredménye azt mutatja, a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált. A DK újjászervezésében már egyszerű párttagként sem kívánt részt venni. A Gyula Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat, 119 versenyzője indult. Idén ismét ott van Walter Attila is. Az 5 napos verseny csaknem 840 kilométeres össztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. A csütörtöki második szakaszon a Szarvas és Paks közötti 206 kilométert teszi meg a mezőny. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
6: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 20. kerületben a Topánka utcában, a Törökflóris utca előtt. A Soroksári úton kifelé a Haller utca után a külső sávban egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, ezért lassú haladás a Boráros tértől. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Irinyi József utcában a Petőfi hídon, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és az Erzsébet hídnál északra, valamint a Rákóczi úton és a Károly körúton az Asztória felé. Telítettek a sávok a 6-os főúton kifelé az M0-ás csomópont előtt, a Budafoki úton és a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, a Hungária körgyűrűn szakaszonként az M3-as autópálya kivezető szakaszán a körvasútsori felüljárótól, illetve a Szél Kálmán tér környékén. A Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után útszűkületre kell készülni, mert javítják a vízvezetéket. Szintén útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utcánál csőtörés miatt. Kovács Botond, PKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Üdvözlöm Önöket, együtt kezdtük, együtt csináljuk végig a Happy Hours, már csak a harmadik óra van hátra. Aztán negyedik nem lesz, csak egy csomó zene. De hogy mire számíthatnak ebben az órában, már is jön egy Stevie Wonder dal. Ezt is feldolgozták, átdolgozták akár csak az előző kettőt, amit 5-kor meg 4-kor játszottam. 77-ből a Songs in the Key of Life című albumról szól, most a Pastime Paradise, amelyet Magyarországon nagyon sokan Coolio-tól Gangsta's Paradise címen ismertek meg 95-ben, mert hogy bizony annak az eredetije is egy Stevie Wonder dal, de ebben az órában játszom még egy bónusz dalt a művész úrtól, mert van még egy eseményünk hozzá, de ezen kívül természetesen ajánlok hamarosan programokat, és itt lesz Tittel Kinga és Szeri Minóra, akik a megújult Nagy Tétényi kastélyról beszélgetnek.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Jövő szerdán a Budapest Jazz Club ad otthont a Halper Hendrix World koncertnek, amely különleges zenei találkozásnak ígérkezik. Az est középpontjában Jimi Hendrix öröksége áll, de a produkció nem hagyományos emlékkoncertként közelít a legendás zenész világához. A cél inkább az, hogy Hendrix zenei szellemisége új hangszerelésben, világzenei és jazzes elemekkel gazdagítva szólaljon meg. Halper László gitáros mellett színpadra lép a virtuóz hegedűs Robi Lakatos, valamint Lisztes Jenő is, aki a cimbalom modern megszólaltatásának egyik legizgalmasabb képviselője. A produkcióban közreműködik továbbá Szokolai Dongó Balázs furulyaművész is, így a koncert színes műfaji találkozásokat ígér. Tehát jövő szerdán a Budapest Jazz Clubban Halper Hendrix World. Szombaton ismét megrendezik az Art Mozik éjszakáját a művész, a Puskin, a Toldi, a Kino Café és a Tabán mozi részvételével. A nézőket premier előtti vetítések, kultikus klasszikusok és különleges filmes csemegék várják késő estétől egészen hajnalig. A programban szerepel többek között Mario Martone, Cannes-ban díjazott filmje az Odakint, a Chopin Párizsi Szonáta című lengyel életrajzi alkotás, valamint a Rupert Grint főszereplésével készült horrorfilm, az Éjszaka szülöttei.

Teséggel szól a darab a túlélésről, a kiégésről és a kapcsolatok törékenységéről. Játsszák Starenki Dóra, Földes Eszter, Grillusz Dorka, Takács Katalin, Brazovszki Dániel és Szatmári Aliza rendező, Horváth János Antal.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 20. kerületben a Topánka utcában, a Törökfloris utca előtt. A Soroksári úton kifelé a Haller utca után a külső sávban egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, ezért lassú haladás a Boráros tértől. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Irinyi József utcában a Petőfi hídon, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig és az Erzsébet hídnál északra, valamint a Rákóczi úton és a Károly körúton az Asztória felé. Telítettek a sávok a 6-os főúton kifelé az M0-ás csomópont előtt, a Budafoki úton és a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, a Hungária körgyűrűn szakaszonként az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvas útsori felüljárótól, illetve a Szél Kálmán tér környékén. A Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után útszűkületre kell készülni, mert javítják a vízvezetéket. Szintén útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utcánál csőtörés miatt. Kovács Botond, PKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. május 13-án. Pontosan 10 évvel ezelőtt, 2016. május 13-án a Tower of Power egy kaliforniai börtönben adott koncertet egykori énekesükkel Rick Stevenssel. Ez azért érdekes, mert Rick nem sokkal korábban szabadult 36 éves börtönbüntetéséből, amit drogügyek és gyilkosság miatt kapott. Szerintem 10 évvel ezelőtt szívesen ment vissza a sítre, egy koncert erejéig. 1955. május 13-án is volt egy koncert, méghozzá Jacksonville-ben, ahol Elvis Presley meggondolatlan ígéretet tett, lazán annyit mondott a közönségnek, hogy hé, csajok, találkozunk a backstage-ben. Természetesen a csajok ezt véresen komolyan vették, megrohamozták a színpadot, pár ruhát le is téptek a királyról, de Elvis végül meg és elmenekült. És végül, de nem utolsó sorban jöjjön még egyszer Stevie Wonder, aki 1971. május 13-án, vagyis a 21. születésnapján nagykorúvá vált, és így megszűnt a korábbi szerződése a Motown lemezkiadóval. Meg is kapott 1 millió dollárt abból a 30-ból, amit fiatalkorúként összekeresett a kiadónak. Úgy volt, hogy máshova megy, ám aztán sokkal jobb feltételeket alkudott ki, és immár felnőttként visszaszerződött a Motownhoz, mi pedig tudjuk, hogy innen jöttek csak igazán az aranyévek. Ami most jön, az egy 2003-as dala, So What the Fuzz, Stevie Wondertől a születésnapján.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most a 22. kerületbe hívjuk meg a hallgatókat, hiszen itt van egy kastély, amely újra megnyitotta a kapuit, úgyhogy ez adta az apropót, hogy egy picit megismerjük jobban ezt a kastélyt, illetve azt, hogy mi látható benne.
2: Ez pedig nem más, mint a Nagytétényi kastély, a Nagytétényi Száraz Rudnyánszky kastély, amely a magyar barokk építészet egyik kiemelkedő emléke. Ezt az épületet Száraz Julianna férje, báró Rudnyánszky József építette az 1740-es években Mayerhofer András tervei alapján, részben a korábban itt álló épületek felhasználásával. Ennek a helynek a története különben még ezt megelőzően is jóval korábbra nyúlik vissza, egészen a római korig, hiszen már az első-második században is állt itt egy római villa rustica, azaz egy gazdálkodóház, és ez a kastély, a Nagytétényi kastély nem csak a gazdag történeti múltja miatt, hanem az építészeti stílusa és értékei miatt is nagyon különleges, ugyanis ez egy Grassalkovics típusú kastély stílusjegyeit viseli magán. Ez azt jelenti, hogy Mayerhofer András volt az, aki a Gödöllői királyi kastélyt is megtervezte, és ugyanaz a Mayerhofer András tervezte ezt a kastélyt is. Ez a hatás közelről érintette a Rudnyánszkyékat, hiszen Grassalkovics Antal unokatestvére volt Rudnyánszky József. Tehát innen van a családi kapcsolat, és így lett aztán az építészeti kapcsolat is.
1: Mennyire volt gyors, egyszerű ez az építkezés?
2: Hát egy hatalmas építkezés volt, és olyannyira, hogy Rudnyánszkyék mindenük ráment. Lett egy gyönyörű nagy kastélyuk, de a végén viszont csődbe mentek. Úgyhogy a feleség Száraz Julianna halála után a kastélyt három részre osztották, és a központi részt Szentgyörgyi Horváth Zsigmond testőr, udvari tanácsnok kapta meg, állítólag szabadkőműves volt. A család aztán később grófi rangra emelkedett, és a nevüket Hugonnaira változtatták, és Zsigmond, Hugonnai Zsigmond unokája volt, Hugonnai Vilma, akiről már beszéltünk korábban, ő volt az első magyar orvosnő, aki itt a kastélyban töltött a gyermekéveit.
1: A második világháború hogyan hatott erre a kastélyra?
2: Borzasztó állapotba került a kastély, és 1945 után megszületett a szándék arra, hogy helyreállítsák az épületet és múzeumi célokra hasznosítsák. Ennek fényében 1951-ben nyílt meg itt egy bútorkiállítás. Dáni Géza művészettörténész kezdeményezésére, ő különben itt nőtt föl, az utolsó birtokos a Lővi család leszármazottjaként. Aztán a 90-es években a leromlott állapotú épület felújítására a nagytétényiek adakozást indítottak, és több évig tartott a felújítás, egy bizonyos szintű felújítás, ezután ezt lezáróan 2000-ben adták át a felújított kastélyt.
1: Találtál-e arról valamit, hogy milyen volt itt az élet a kastélyban?
2: Ez a kastély nem egy olyan kastély, ahova bármilyen különleges történelmi esemény, vagy bármilyen nagy volumenű dolog köthető lett volna. Ez egy olyan kastély volt, ahol igazából csak éltek és szépen éltek az emberek, nem volt itt cselszövés, nem járt itt senki híres ember, de egy olyan kastély volt, ami nagyon szépen bemutatta a 18. aztán a 19. századi magyar nemesek életét.
1: A kastélyokhoz mindig nagyszerű és pompás és fantasztikus kastélyparkok tartoztak, itt is erről volt szó.
2: Abszolút, itt sem volt másképp, a kor divatjának megfelelően különleges növényekkel és díszkutakkal díszített francia parkot alakította ki, állítólag volt még itt egy fácános kert is annak idején. Akkoriban még a 18. században a park egészen a Dunáig leért, és most a kastély előtti, a falon kívüli terület, sőt még a picit távolabb álló nagytétényi templom is a parkhoz tartozott. Aztán a parkot a Dunától az 1860-as években választották külön az ekkor épülő déli vasúti pálya miatt, és 2025-ben különben a tavalyi év során nyílt meg a kastély park is a nyilvánosság előtt.
1: És most 2026-ban találkozhattunk azzal a hírrel, hogy a kastély pedig ismét megnyitja a kapuit a látogatók előtt, mert gondolom történt valami felújítás.
2: Igen, a felújítás az folyamatos, és még hosszú-hosszú évekre el fog ez húzódni, viszont ami miatt most erről beszélgetünk, az, hogy két új, ingyenesen megtekinthető kiállítás nyílt meg a kastélyban, és ez is mutatja, hogy az a cél hosszú távon, hogy a kastély egyre jobban bekapcsolódjon a főváros kulturális és közösségi életében. Az egyik kiállítás a Nyitva az út című tabló kiállítás, amely a kastély történetét mutatja be a kezdetektől egészen napjainkig, és a földszinten pedig találunk egy helytörténeti közvetíti kiállítást, amely a helyi sváb közösség kulturális örökségében enged bepillantást. Itt különböző falvédőket, házi áldásokat és más dolgokat is találunk a kiállítás részeként. Ez a két kiállítás péntektől vasárnapig, tehát hétvégente díjmentesen látogathatók.
1: Mik a jövőbeli tervek?
2: A jövő tervei szerint nem csak kiállítások lesznek majd itt, hanem családi programok, különböző közösségi rendezvények is, és hát a cél az épület fokozatos teljes helyreállítása, hogy a kastélyt idővel teljes egészében meg tudják nyitni a látogatók előtt, és minél többet visszanyerjen az egykori arculatából, és emellett új szerepet is kap az épület, ahogy korábban is mondtuk, igyekeznek egyre jobban beépülni a helyi közösségi életbe, és egyre több ilyen rendezvénynek helyszínt adni.
1: Ide is ellátogathatnak, akár hétvégén is. Köszönöm.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a szerdai Happy Hours vége, holnap is lesz nap, holnap reggel is lesz Business Class. A következő órában meg többek között Lengyel Johanna, a Soul for Real, Dee Johnson, vagy éppen Greg Karukas játszik majd önöknek. Előtte azonban elbúcsúzik a műsorvezető Jazzkovács László. Remélem, kellemesen telik az este. Minden jót, viszont hallásra!
1: Társadalmi célú reklám következik.
2: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
3: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Egy csepp a természetből, egy jó falat a régióból. Add át magad az önfelett élvezeteknek, miközben a kányavári borbirtok remek borait kóstolod, isteni harapnivaló kíséretében a kányavári borteraszon, mesés kilátással a kis Balatonra. www.kanyavari.hu.
4: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Kellemes tavaszi idő lesz. Elítéli a kormány a kárpátaljai orosz drón támadást. Megkezdődött az idei Tour de Hongrie. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A kormány elítéli a kárpátaljai dróntámadást és figyeli az eseményeket. Eddig 5 becsapódásról tudnak, 2 Szolyva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szorványosan ért földet, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hozzátette, hogy Szolyván egy vasútállomás transformátora, Ungváron pedig egy ipari létesítmény rongálódott meg. Kárpátalját a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte, közölte a terület katonai kormányzója. Az oroszok délelőtt indítottak légicsapás sorozatot több hullámban ukrajnai területek ellen. A légvédelem legalább 200 drónról számolt be. 3 meghaltak, többen megsebesültek. Maris pusztán egyeztetett az első kormányülés előtt Magyar Péter vízügyi szakemberekkel az aszályhelyzet megoldásairól. A vízőrzők és gazdálkodók arról tájékoztatták a kormányfőt és több miniszterét, hogy jelenleg 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, de vízmegtartással és okos megoldásokkal van megoldás a problémákra. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Bűnügyi felügyelet alá helyezték Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselőt 2 korrupció gyanús ügy miatt. Az egyikben azzal gyanúsítják, hogy érdemi munkavégzés nélkül alkalmazta a szintén fideszes halásztelki polgármester édesanyját. A nő a fizetése egy részét fia számlájára utalta, aki az összeg egy hányadát visszajuttatta a volt országgyűlési képviselőnek. A másik ügyben egy autókereskedőnek ígért jogtalan segítséget autóvásárlási kedvezményért cserébe. Kilép a DK-ból Niedermüller Péter, a 7. kerület polgármestere. A politikus azt írta, hogy az országgyűlési választások eredménye azt mutatja, a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált. A DK újjászervezésében már egyszerű párttagként sem kívánt részt venni. A Gyula Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat, 119 versenyzője indult. Idén ismét ott van Walter Attila is. Az 5 napos verseny csaknem 840 kilométeres össztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. A csütörtöki második szakaszon a Szarvas és Paks közötti 206 kilométert teszi meg a mezőny. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
6: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt az Alkotás utcában a Krisztina körút felé a déli pályaudvarnál a középső sávban. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a 20. kerületben a Topánka utcában a Törökfloris utca előtt. A Soroksári úton kifelé a Haller utca után a külső sávban egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, ezért lassú a haladás a Boráros tértől. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Petőfi hídon Pestre, a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, a 6-os főúton kifelé az M0-as csomópont előtt, a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint a Szél Kálmán tér környékén. A Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után útszűkületre kell készülni, mert javítják a vízvezetéket. Szintén útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utcánál csőtörés miatt. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Társadalmi célú reklám következik.
2: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Divo Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
4: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Elegendő az üzemanyag és marad a védett árak utakon. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adéla vagyok. A magyar kormány kapcsolatban áll a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, és felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében, mondta el a miniszterelnök kormánya első ülésének szünetében Ópusztaszeren. Magyar Péter sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, mélységesen elítélik az orosz dróntámadásokat a magyarok lakta Kárpátalja ellen. Magyar Péter hozzátette, az ukrajnai háború kezdete óta a legsúlyosabb dróntámadás érte Kárpátalját. Megerősítette Munkácsot, Ungvárt, Szolyvárt és környező településeket is érintettek a támadások, melyek jelenleg szünetelnek, de az ukrán hatóságok készenlétet kértek a lakosságtól. Magyar Péter kiemelte, hogy Orbán Anita külügyminiszter délelőtre berendelte Oroszország budapesti nagykövetét, és tájékoztatást kér arról, Vlagyimir Putyin orosz elnök mikor akarja lezárni ezt a véres háborút. Még szerdán kihirdetik a Tisza kormány 16 minisztériumáról szóló rendeletet a magyar közlönyben, közölte Magyar Péter. A statútum rendelet a tárcák hatásköreit és jogköreit tartalmazza. A kormányfő azt is elmondta, hogy a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadásátvétel csütörtökön lesz. Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik a kormányhoz, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy a főtanácsadó koordinálni fogja a nemzetbiztonsági szolgálatok munkáját. Elmondta azt is, hogy első ülésén határozni fog a kormány a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések teljes körű nyilvános kivizsgálásáról, és beszélt arról is, utasítja az igazságügyi minisztert a kegyelmi botrány dossziéjának nyilvánosságra hozatalára, továbbá a gyermekvédelem rendszerének átvilágítását rendelik el. Emellett közölte, reményei szerint a jövő héten dönthet a kormány az ügynökakták megnyitásáról. Meghallgatta a kormány a MOL elnök vezérigazgatóját, Hernádi Zsolt tájékoztatása szerint zavartalan hazánk üzemanyag és nyers olajellátása, közölte a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy a beszámoló szerint a stratégiai készletek nagyjából 80 napra elegendőek, és a MOL újabb készleteket szabadít fel az üzemanyag biztonság érdekében, melyet továbbra is védett áron biztosít. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt két hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik. A többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd később keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
2: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: Lépj be az öröklét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szépművészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás fő támogatója az MBH Bank.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Elegendő az üzemanyag és marad a védett árakutakon. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adéla vagyok. A magyar kormány kapcsolatban áll a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, és felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében, mondta el a miniszterelnök kormánya első ülésének szünetében Ópusztaszeren. Magyar Péter sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, mélységesen elítélik az orosz drón támadásokat a magyarok lakta Kárpátalja ellen. Magyar Péter hozzátette, az ukrajnai háború kezdete óta a legsúlyosabb drón támadás érte Kárpátalját. Megerősítette, Munkácsot, Ungvárt, Szolyvárt és környező településeket is érintettek a támadások, melyek jelenleg szünetelnek, de az ukrán hatóságok készenlétet kértek a lakosságtól. Magyar Péter kiemelte, hogy Orbán Anita külügyminiszter délelőtre berendelte Oroszország budapesti nagykövetét, és tájékoztatást kér arról, Vlagyimir Putyin orosz elnök mikor akarja lezárni ezt a véres háborút. Még szerdán kihirdetik a Tisza kormány 16 minisztériumáról szóló rendeletet a magyar közlönyben, közölte Magyar Péter. A statútumrendelet a tárcák hatásköreit és jogköreit tartalmazza. A kormányfő azt is elmondta, hogy a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadásátvétel csütörtökön lesz. Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik a kormányhoz, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy a főtanácsadó koordinálni fogja a nemzetbiztonsági szolgálatok munkáját. Elmondta azt is, hogy első ülésén határozni fog a kormány a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések teljes körű nyilvános kivizsgálásáról, és beszélt arról is, utasítja az igazságügyi minisztert a kegyelmi botrány dossziéjának nyilvánosságra hozatalára, továbbá a gyermekvédelem rendszerének átvilágítását rendelik el. Emellett közölte, reményei szerint a jövő héten dönthet a kormány az ügynökakták megnyitásáról. Meghallgatta a kormány a MOL elnök vezérigazgatóját, Hernádi Zsolt tájékoztatása szerint zavartalan hazánk üzemanyag és nyersolaj ellátása, közölte a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy a beszámoló szerint a stratégiai készletek nagyjából 80 napra elegendőek, és a MOL újabb készleteket szabadít fel az üzemanyag biztonság érdekében, melyet továbbra is védett áron biztosít. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt két hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd később keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: A hírek után újra! Jazzy zene!

0: tette.
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri Imrével.

Mix. Jazz.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpát-hajai dróntámadások miatt. Kisebb földrengés volt Nagykanizsánál. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és holnap délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte Magyar Péter. Hozzátette, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Jövő héten 3 napos hivatalos látogatásra utazik a miniszterelnök Lengyelországba és Ausztriába. Magyar Péter elmondta, hogy delegációjával előbb Krakkóba, majd Varsóba látogat, ahol tárgyalást folytat Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrocki lengyel államfővel is. Ezt követően Tanskba látogat, ahol Lech Walesa volt lengyel elnökkel találkozik. A delegáció Bécsben Christian Stoker osztrák kancellárral és Alexander van der Bellen elnökkel tárgyal. Magyar Péter miniszterelnök felszólította az előző kormányminiszterét, köztük Rogán Antalt, Lázár Jánost és az államtitkárokat, hogy ne próbálják meg felvenni a megbízatásuk végén nekik járó juttatást. Hangsúlyozta, nem fogják megkapni, mert ehhez miniszterelnöki aláírás, illetve miniszteri ellenjegyzés kell. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, hogy a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Csütörtökön felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot, jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese Ópusztaszeren. Gacsály József elmondta, a szervezet feladata a 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolása lesz. Hozzátette, hogy új vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, hogy minél több vízkészlet maradjon az országban. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes estét kívánok Önöknek, 10 óra után vagyunk, ami itt a 90.9 Jazzin azt jelenti, hogy már el is kezdődött az éjszakai műsorunk a Jazz the Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Stílusos és szenvedélyes hazai előadóink között nem sokára a Jazzy dalversenygyőztes énekes Éliás Gyula is szerepel Vén Szivar című felvételével, a kezdésben pedig Csorba Lóránt vezetésével a Lóci játszik, kár, hogy elhagytál. Ezt indítom már is, ha tehetik, Önök ne hagyjanak el. Hajnali 3 óráig számítok a figyelmükre. Kellemes estét és kellemes rádióhallgatást kívánok. Itt a Jazzin.

a Jazzin, ez a Jazzy Night. Illényi Katica is szerepel a műsorunkban nem is olyan sokára, mégpedig Rimszkij-Korszakov dongóját játszom az előadásában, boogie-woogie stílusban. A kezdésben pedig Rihanna sikere, és az előadó egy olyan formáció, akik sajnos már nincsenek, Weber Helga, Weber Zsófia és Balási Betty, a Swing Girls, Weber Helga nincs már közöttünk. Emlékezzünk rá az Umbrella című muzsikával. Összeállításunk után pedig érkeznek a reggeli pillanatok, ha tehetik, maradjanak.

0: Umbrella.
1: A Jazzy Street-en nagy a sürgésforgás. Jönnek, mennek az autók. Autós hírekről, trendekről száll a szó. És már nem csak a hétvégén, hanem csütörtök reggelente 7:30 után a Business Class járatán is velünk utazik Bögös Sándor.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: A Szépség és a Szörnyetek című meseopera ősbemutatójáról kérdezzük Heiser Nikolettet, a Magyar Állami Operaház gyermekkari karigazgatóját. Kezét csokolom, Nikolett, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
3: Ugye a Szépség és a Szörnyetek darabot adjátok elő. Mondanál egy-két dolgot, hogy hogyan készültetek fel rá, mit lehet várni az előadástól?
2: Igen, ez egy nagyon izgalmas előadás lett, ugyanis 80 gyerek van színpadon, és összesen két

0: felnőtt, és azt gondolom, hogy mindig egy borzasztóan izgalmas dolog gyerekekkel dolgozni, és azt, hogyha gyerekek gyerekközönségnek játszanak. Nagyjából egy 3 hónapnyi idő volt a felkészülésünk. Ugye ősbemutatóról van szó, tehát nulláról kellett mindent megtanulni, úgyhogy az első hangtól az utolsóig, tehát egészen a premierig, ugye az én kezemben volt ez az egész.
1: És mennyire nehéz ezeket a gyerekeket, ugye itt említette Nikolett, hogy 80 gyereket kellett mozgatni, mozgatni a színpadon. Mi a legnagyobb kihívás ilyenkor egy ekkora gyermekkari apparátus koordinálásában?
0: Nagyon nehéznek hangzik, de bevallom őszintén, hogy nem az, mert ezek a gyerekek napi szinten játszanak az operaházban, vagy az Eiffel-Műhelyházban, tehát ők abszolút színházi gyerekek. Maga a betanulás szintén nem okoz nekik problémát, egyrészt nagyon szeretik a darabot, és ezt többen jelezték egyébként, hogy ez elképesztően átjön a darab során. Amikor színpadra rakjuk, ott azért a rendezőnek a mennyiség miatt van egy kisebb nehézsége, de inkább az, hogy ugye ez nagyon sok helyen kell tartani a figyelmet, szóval mi ilyen napi 4-8 órát próbáltunk az utóbbi időben, szóval, hogy azért...
2: Hány éves gyerekekről van szó?
0: Hát a legkisebb a darabban 9 éves, és a legnagyobb pedig 19, szóval elég nagy a korkülönbség, és ugye pont a korkülönbség miatt nagyon érdekes, hogy azért nem mindenkinek ugyanannyi a figyelme, vagy a figyelési ideje, úgyhogy ezekkel azért itt egy picit csakkozni kellett.
2: Hogy néz ki maga a sztori? Tehát gondolom az alapsztori az változatlan, de esetleg a környezet változott?
0: Igen, az alaptörténete az tulajdonképpen az eredeti francia mese, és nyilván amit a Disney hozzárakott, az nálunk nincsen, illetve Mekler Anna a szövegíró egy picit a saját képére formálta ezt az egészet, tehát például Damaszkuszba utaznak a vásárba, ugye a történet alapján a merkantil az apa ugyanúgy egy kereskedő, de elviszi a csapatát Damaszkuszba, és akkor a visszaúton ugye letéti azt a bizonyos rózsát, hiszen magában a vásárban nem találta meg, és akkor innen kezdődik a bonyodalom, hogy ugye a szörnyeteg azt kéri, hogy ha már letépte a rózsáját, akkor vagy ő marad itt, vagy visszaküldi a lányát, és aztán itt ugye az apa feláldozza tulajdonképpen a legkisebb lányát, tehát nagyon sok mesei elem is megjelenik a darabban, és akkor ugye a lány elmegy a kastélyba, és onnantól pedig teljesen ugyanaz a történet, hogy meglátja, hogy a külső az nem minden, hanem a belső alapján kell dönteni.
1: És tudatosan távolodott el egyébként a Disney-féle világtól ez a darab? Vagy mondjuk Tóth Péter ugye a zeneszerző ötlete volt az, aki meglehetősen modern és könnyen befogadható zenét írt egyébként ez a darabhoz, hogy keleties közegbe helyezzék magát a történetet?
0: Igen, ezt mind a ketten mondták, hogy ez teljesen tudatos döntés volt, egyrészt zeneileg is, tehát Péter is ezt nyilatkozta többször, hogy neki fontos volt az, hogy ne ez a filmes világ jelenjen meg. Én megmondom őszintén is, amelyem ezért nem haragszik meg. Azért az én fülemben néha így becseng, amikor halljuk, hogy hú, ez kicsit azért így elmenne filmes közegben is. Abszolút befogadható a zenéje. És maga a történet is inkább a puritánabb, tehát az egyszerűbb vonalat követi, ugyanakkor nagyon sok olyan plusz tesz hozzá, ami egyébként ugye a Disneyben nincsen.
2: Egyébként mennyire nehéz volt a címszerepeket kiosztani, illetve mennyire tudták ezt a gyerekek abszolválni?
0: Hát ugye ezeket a gyerekeket én gyakorlatilag 6 éves kora óta tanítom, tehát itt a 2x3 nagy lány, mert ugye a 3 lányból muszáj volt 2 szereposztást csinálnunk, hiszen ez egy ilyen technikai dolog, hogyha valaki beteg, akkor nincs előadás. Úgyhogy őket azért muszáj ledukázni, felnőtteknél ez azért másképp működik. Ott az ember összeszedi magát, akkor meg tud csinálni egy előadást úgy is, ha nincs annyira jól. Nem volt annyira nehéz, itt Violának hívek egyébként a szépséget, a Violának a szerepe az nagyon nehéz. Nem is gyerekhangra lett írva. Ez az ősbemutató egyébként kifejezetten ránk lett átszabva, mert a Péter nem egészen így írta meg eredetileg, de én nagyon szerettem volna ezt bemutatni, és akkor egy-két feltételt kellett szabnom neki, úgyhogy ezt átírta ránk, de a Viola Szóla ma az egyébként egy felnőtt énekesre lett írva, úgyhogy ott azért voltak technikai nehézségeink, de egyértelmű volt, hogy ez a két kislány, aki ezt biztosan meg tudja csinálni, úgyhogy igazából sokat nem kellett gondolkodnunk rajta.
2: Gyerekeknek szól ez az előadás, vagy ki az, akiket várnak?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen korosztálymentes előadás, ha mondhatom így. A visszajelzések nagyon-nagyon pozitívak felnőttektől és gyerekektől is, tehát egyszer mindenkit leköt, miközben egy Viszonylag rövid előadásról van szó.
2: Mennyi az ideje?
0: 51-2-3 perc, attól függ, hogy éppen milyen...
2: És akkor szünet nélkül van?
0: Szünet nélkül van, így van, és ez Péter szintén nyilatkozta, hogy ez kifejezetten egy ilyen tanórai keretre szállta, tehát, hogy akár énektanárok elhozhatják egy ilyen különleges énekura.
2: Milyen jó ötlet, igen.
0: Igen, úgyhogy azért is lett egy ilyen egyfelvonásos.
1: Ez nekem is nagyon tetszik, Nikolett, már csak azért is, mert épp azt akartam megkérdezni, hogy vajon hogyan lehet ma megszerettetni az operát, nem azokkal, akikkel ön foglalkozik, hanem általában véve a kisiskolás korosztályra, és szerintem ez egy óriási dolog, hogy mondjuk valóban egy ilyen rendhagyó énekura keretében elmegy a csapat és megnézi. Ugye az Eiffelben van, az Eiffel műfázban.
0: Így van, az Eiffel Műhelyházban vagyunk, és elég sok ilyen darabunk van, tehát nekünk is, és a balettiskolának is, és szerintem ezek mind egyrészt nagyon színvonalas előadások, másrészt mindegyiknek azt gondolom, hogy az a legnagyobb értéke, hogy gyerekek adnak elő gyerekközönségnek, és ezzel sokkal közelebb lehet hozni azt a korosztályt és azt a közeget, akik még nem találkoztak magával a műfajjal.
1: Nikolett, még egy kérdés így a végére, amit szerintem ön nem fog különösebben kedvelni, mert a művész emberek nem kedvelik, de mégis mi a szépség és a szörnyetek legfontosabb üzenete a mai gyerekek számára ön szerint?
0: Hát én azt gondolom, hogy a fő üzenete az, hogy az, amit kívül látunk, vagy amit elsőre látunk, az nem biztos, hogy úgy van, és érdemes a másik embert egy kicsit jobban megismerni, és belelátni, és az alapján dönteni.
1: Jaj, hát nagyon szépen köszönjük, és köszönjük szépen, hogy ilyen kulisszatitkokat is megosztott velünk. Hajzer Nikolettel, a Magyar Állami Operáz gyermekkari karigazgatójával beszélgettünk a Szépség és a Szörnyetek című meseopera ősbemutatója kapcsán. Sok sikert önöknek, tudom, hogy már volt előadás, de a továbbiakhoz is egy nagy kalappal. Köszönjük szépen, Nikolett!
0: Nagyon szépen. Köszönöm.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Almási Kornélt, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban.
2: Üdvözlöm, szép jó napot kívánok.
1: Egy kiállításra hívjuk meg a hallgatókat, amelynek a címe Művészetek egy tető alatt, amely egyébként június 7-ig tekinthető meg a Pesti Vigadó földszinti galériájában. A Magyar Építészeti Múzeum mire vállalkozik ezzel a kiállítással, és közben szerintem sok-sok mindent is el kell magyaráznunk a hallgatóknak, hogy hol is van a Magyar Építészeti Múzeum, vagy hol lesz, vagy hogy alakult, vagy mit érdemes most tudni róla, ugye?
2: Én igen, azt gondolom, hogy itt sok-sok minden dolog magyarázatra szorult.
1: Így van.
2: Ugye gyakorlatilag ez is a célja egy kicsit a kiállításunknak. Ugye művészetek egy tető alatt. Nyilván ez a tető, ez szimbolizálja azt az épületet, amelyet egy hosszas tervpárti folyamat után kiválasztottunk, és egy zseniális építészeti koncepció alapján egy nagy tető alatt egy nevező csűrnek, vagy pajtának, vagy színes palotának valósulna meg a Magyar Építészeti Múzeum. Ugye ennek a tervezésével már elkészültünk, és a kivitelezési tender zajlik, és szeretnénk megmutatni azt, hogy mi is a mi elképzelésünk a magyar építészetről, és valóban, ahogy említette, kicsit érdemes elmondani, hogy mi is a Magyar Építészeti Múzeum, hiszen ez egy hánytatott sorsú intézmény, papíron 1968 óta létezik, de igazából saját önálló kiállító helyen nem rendelkezett, egészen addig, amíg a Magyar Művészeti Akadémia át nem vette a feladatokat és a fenntartását ennek az intézménynek, és most már van önálló kiállítóink, a Walter Rózsi Villa, de hát nyilván ez nem elegendő, tehát azt a hatalmas, több százezres gyűjtemény tervekből, fotóból, mindenféle sok mindenből, azt szeretnénk megmutatni, hiszen mi a Kárpát-medence legnagyobb építészet történeti műemlékvédelmi gyűjteményét őrizzük.
1: Egy picit a Néprajzi Múzeum jutott eszembe így önökhöz kapcsolódva, hogy ők is számtalan helyen voltak, gyűjtemény valahol tárolni kellett, és aztán a Városligetben végre kaptak egy otthont. A múzeum is a Városligetben lesz majd?
2: Majdnem. A Városligetben, de kapcsolódunk a ligethez, tehát ez fontos kiemelni, ugye mi a Városligeti Fasorba kerülnénk elhelyezést, ugye 2017-ben kapta meg tulajdonba a Magyar Művészeti Akadémia volt BM Kórház, a Korvin Otto Kórház ki ismeri épület együttesét. Ugye ez a Bajza utca és a Városligeti Fasor sarkán található telek épületegyüttes. Így gyakorlatilag egy hosszas előkészítés után elindult első üteme a felújításnak, elbontottuk azokat az oda nem illő épületeket, amelyeket építészetileg semmilyen értékkel nem tudtunk ellátni, és gyakorlatilag kipucoltuk a területet, és a Walter Rózsi Villát felújítottuk. Így most már van önálló kiállító, és egyébként már most jobban néz ki a terület, mint mondjuk ezelőtt egy 10 vagy 15 évvel. Szerintem ez nagy eredmény. Ez egy olyan terület az Andrássy úttól 200 méterre, ami talán az utolsó ilyen barna mezős vagy rozsdaövezete Budapestnek, ilyen egészen hihetetlen csernobili állapotok voltak a területen. Ezzel most mindenképpen jobban állunk, és itt kerül elhelyezésre az új Magyar Építészeti Múzeum, egy új ikonikus épülettel, amit már az elején elmondtam a beharangozómban, illetve a meglévő szanatórium épületek felújításával, illetve még két hátsó 70-es évekbeli irodaépület megújításával egy komoly komplexum, egy központ jönne létre, ahol a magyar építészetről tudunk sokat beszélgetni, meg tudjuk mutatni a gyűjteményünket, tudunk olyan szemléletformáló kiállításokat rendezni, amelyek elsősorban nem az építészeknek szólnak, hanem mindenkinek, aki az építészet iránt érdeklődik, és nem utolsó sorban a kamarák, a Magyar Építészkamara, illetve a Magyar Mérnökkamara is itt kerülne elhelyezésre ebben a komplexumban.
1: Én azt gondolnám naívan, hogy az Építészeti Múzeum élén lenni, az egy nagyon hálás dolog, mert hát Budapest építészete fantasztikus, és hát hány olyan épület van, amely világszerte ismert, ezért jönnek ide, hogy ezeket megnézzék. Na de a kiállítás az hogy tudja bevonni az embereket abba, hogy igenis gondolkodjanak úgy erről a Budapest, illetve a magyar építészetről, hogy ez tényleg páratlan.
2: Nagyon jól fogalmazott, tehát szerintem ez egy szuper pozíció, most már ugye második ciklus hát töltöm, és amikor ezt az egész múzeumigazgatóságot elvállaltam, ugye én a közlekedési tervezés területéről érkeztem, akkor nem gondoltam volna, ez ennyire magába szippant ez a dolog, mert tényleg a magyar építészet egy szenzációs csoda. Ha valamiben igazán, én azt gondolom, jók vagyunk a világon a művészetek terén, azt talán az építészet az egyik húzó ágazatunk, hogyha ilyen csúnya szóval lehet élni. Egy Budapest építészete szenzációs, de kiállítás technológia, ez valóban egy kihívás, hogy mit mutatunk meg az építészetről. Most nekünk az az elképzelésünk, hogy maga az építészeti múzeum, most az állandó kiállítás terméről beszélünk, az alapvetően arról szól, hogy hogyan néz ki egy ház élete, hogyan változnak a stílusok, tehát mit jelentett egy stílus jegy a szecesszióban, mit jelentett aztán később mondjuk a modern építészetben, hogy jelennek meg az épületeink a különböző tájakban, különböző régiókban, hogyan gondolkodott egy építész, milyen tanácsokat lehet adni egyébként egy ma építkezésbe fogó fiatalnak vagy idősnek, hogy hát hogyan is gondolkodtak az eleink, hiszen ugyanazokkal a problémákkal küzdöttek. Milyen az anyagválasztás kérdése, és hát számtalan sztorit el lehet mondani az építészetről, nyilván bele is lehet és be is fő mutatni azokat a nagy géniuszokat, amelyek a magyar építészetet jelen. Lesznek nagyon mély építészeti diskurzus föltárok kiállításaim, de alapvetően, ahogy az említettem, nem az építészeknek szól, hanem a köznapi embernek. Egyébként, ami még nagyon érdekes, és ezt a kiállításon szintén kihangsúlyozzuk, hogy mi végigjártuk Európa és hát a nagyvilág, tehát Észak-Amerikába és Hongkongba is jártak a kollégáink építészeti múzeumát, vagy olyan múzeumát, amely építészeti tematikával foglalkozik, és ebben nagyon sok tapasztalatot leszűrtünk. Én, amit én gondolok, hogy kicsit elitista sok építészeti múzeum a nagyvilágban, tehát egy szűk rétegnek próbálja elmagyarázni az építészetet, miközben én azt gondolom, hogy mindannyiunkat érint az építészet, hiszen nap mint nap találkozunk vele, ebben élünk, középületekben megyünk, formálja a közízlésünket, és ezért olyan múzeumot kell megalkotni, amely kicsit a maga, mondjuk azt nem biztos, hogy találó az a szó, de populista módján próbálja elmagyarázni az építészet jelentőségét a napi mindennapi életünk vonatkozásában.
1: Most viszont, ugye amiről beszélünk, a művészetek egy tető alatt a Magyar Építészeti Múzeum kiállítása, amely ugye a Pesti Vigadóban június 7-ig látogatható, és én nagyon szeretem, vagy kedvelem azt, amikor egy-egy kiállításhoz kapcsolódik valamilyen program. Itt terveznek-e ilyet?
2: Igen, tervezünk számos programot. Az egyik ilyen érdekes programunk lesz az úgynevezett unboxing esemény. Ezt egyébként szintén ezekről a külföldi túrákról loptuk el, mint ötletet, hogy ott a nagy közönség előtt fogunk kinyitni egy olyan gyűjteményi anyagot, egy olyan építészeti terv anyagot, amelyet még senki nem látott, még nem látott a nagy közönség, és megmutatjuk egyébként, hogy hogyan is néz ki egy ilyen gyűjteménynek a megnyitása, fakszerű kezelése, dokumentálása, tehát ennek lesz egy ilyen érdekes eseménye, és számos úgynevezett kurátori szubjektív tárlatvezetést fogunk szervezni. Nyilván a kurátorok Dénes Eszter és Bódinék Esnek Katalin fog kurátori tárlatvezetést tartani, de maga a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Lánszky Regő, szágos főépítész fog szubjektív tárlatvezetést tartani, Zubrecki Dávid, aki építészeti szakíró, tervezünk, hogy művészeket is megpróbálunk bevonni, egy szubjektív tárlatvezetést tartani. Én magam is fogok egy ilyet tartani, tehát hogy a múzeum igazgató, hogy látja a saját állatát, tehát ilyen jellegű kísérő programok mindenképpen lesznek a rendezvényen.
1: De minden információt megtalálnak, vagy a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ weboldalán, vagy pedig a Vigadónak a weboldalán, hiszen itt a programok külön fel vannak sorolva. Mi pedig fogunk még beszélgetni a Magyar Építészeti Múzeumról, hiszen vannak még programok, kiállítások, illetve megjelenik egy könyv is.
2: Folyamatosan jelennek meg könyveink, ugye mi, és ezek is egyébként láthatóak lesznek a kiállításon, az a hatalmas, mondjuk az, hogy munka, amit az elmúlt években elvégeztünk, hiszen jelentek meg könyveink a magyar zsinagóga építészetről, most legutóbb a magyar brutalizmusról, ennek a kiállítása látható a Walter Villában, műemléki topográfiáról, magáról a műemlékvédelemről, és hát Brajer Marcelról is hamarosan ki fog jönni egy könyvünk, és az építészeti múzeumok bemutatása is hamarosan soron következik.
1: Fogunk tehát még beszélgetni, én pedig most, amit meg kell jegyezni, és azt kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek, művészetek egy tető alatt, a Magyar Építészeti Múzeum kiállítása a Pesti Vigadóban június 7-ig látogat.
2: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Almási Kor Bernélt hallhatták, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatóját.

0: Most pedig érkezzen még néhány programajánlat. Csütörtöktől vasárnapig ismét megrendezik a Hello Margit összművészeti fesztivált, amely 4 napon át tölti meg programokkal a budai Margit negyedet. A rendezvény célja, hogy megmutassa azt a pezsgő kulturális és közösségi életet, amely az elmúlt években a Margit körút környékén alakult ki. Az idei fesztivál központi témája a tudás átadás és a generációk közötti kapcsolódás lesz. A Hello Margit több mint 100 programot kínál, lesznek koncertek, színházi előadások, irodalmi workshopok, a design programok, helytörténeti séták és családi események is. A színházi programok között szerepelnek a felolvasó színházi estek, improvizációs előadások és több ismert társulat produkciói, míg a zenei kínálatban kórusok, utcazenészek és szabadtéri koncertek váltják egymást. A Megvárt Ligetben például a Duna Szimfonikusok koncertje várja a közönséget, de fellép Sípos Ábel live band vagy a Bajdázó is. A gyerekeket külön Pöttöm Margit programblokk várja mesékkel, zenés előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal. És maradva Budán és a hétvégénél, péntektől vasárnapig újra budai palacsinta piknik, az Allé melletti sétányon. Palacsintát a világon mindenhol esznek, millió változata van országonként, és mindenki szereti valamilyen formában. Nemzetközi ízeket, töltött rakott amerikai, a nagymama féle, vagy akár rántott palacsintát is kóstolhatunk, de természetesen gondolnak a speciális igényekre is, így lesz glutén és laktózmentes, vagy éppen vegán verszió is. Bárhova is látok, hallgassanak el. Nagyon jó szórakozást kívánok!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzén.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Opus Tazeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozásához szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi Platón az aszbeszttel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

11 óra után is folytatódik a Jazzy Night, kellemes rádióhallgatást kívánok Önöknek. A 90.9 Jazzy Rádión a mikrofon mögött Bárány Anna számít a figyelmükre. A kellemes szórakozás szerintem garantált, hiszen nem sokára Bebe énekel nálunk, Mikor a klubban című dalát hozom, és ne felejtsük el, hogy Bebét a Melody Maker formációval is láthatjuk, hallhatjuk színpadokon. A kezdésben Halper László vezetésével a Halper Experiment indul a Rain Sun Moon. Jó szórakozást kívánok ehhez az órához is, itt a Jazzén.

Itt a 90.9 Jazzy Rádióban már is folytatódik a Jazzy Night, ahol a Malek Andy szólisztik is szerepel, ami Malek Andy és Jáger Bandi közös formációja, közös ötletén alapul. Erdőn mezőn című dalukat játszom, a kezdésben pedig egy megasztár győztes, nagyon jó képű énekes, Király Viktor, Sülda, Vulda, Kulda. Ehhez kívánok jó szórakozást, ha tehetik, töltsék velem az éjszakát. Itt a Jazzy. Én.

Kellemes éjszakai rádióhallgatást kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, éjfélig még van időnk egy összeállításra, amelyben Iván Szandra formációja, a Ruby Harlem is játszik, Szíved benne van című dalukkal szerepelnek, aztán velünk lesz még a Szabó Balázs bandája is, akik a közelmúltban egy teljes átalakuláson vettek részt, a csapatból csak Szabó Balázs maradt a formáció tagja, érdemes követni az új csapatot is. Itt tehát még az egyel korábbi tagokkal szerepel Balázs, Hadd legyek című dalukat hozom. A kezdésben pedig a Macskafogó című animációs film egyik betét dala, az én egyik kedvencem, Miu mi újság. Ostorházi Bernadett énekel itt a 90.9 Jazzin. Jó szórakozást! Miu.

Jazzy. Együtt vagyunk. Sziasztok! Mi vagyunk a Kaméta és a Pestisik. Ez itt a Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Opuszta Zeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozásához forgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi Platón, az aszbeszttel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kértőívet. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Itt a Jazz In, folytatódik a Jazz The Night. Tartsanak velem a továbbiakban is, hiszen egészen hajnali 3 óráig számítok a figyelmükre, a mikrofonnál a műsorvezető Bárány Anna. Mai első összeállításunkban a 2007-es alapítású Maszkura és a Tücsökra is szerepel. Erdélyi származású a főhős, a cilinderes frontember Maszkura. Mohamed Fatimával közös előadásukban forog a nagybetűs szavak. 2021-ből indul a kezdő felvétel a Los Orangutans előadásában, a Cumbia del Monte. Hallgassuk most ezt, jó szórakozást hozzá!

Folytatódik zenei utazásunk itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. 2008-ban jelent meg Moore Bernadette Beddy Elkésni szépen kell című lemeze, ahol a Bestiákban megismert énekesnő új oldaláról mutatkozik be, és ez az az album, ahol kiderül, hogy bizony nagyon jól áll neki a jazz. Mutatom, valami új című dala várakozik. Sting sikerével Szőke Nikoletta szerepel, ez a siker pedig a Fields of Gold, és egy örökzöld a kezdésben, a Bohém Ragtime Band előadásában szól. A májusban az orgona virágzik. Itt a Jazzin.

je ne sois pas seul.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Opusztazeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozásához forgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, egy óra után is folytatódik a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Az órát egy olyan összeállítással nyitjuk, ahol az Egyesült Államokban élő egykori megasztár versenyző Lakatos Ivett is szerepel dalának címe Road to Happiness. Gere Benzitával kezdünk. Az énekesnő dalainak sokszínűsége egységes stílus tükröz, amely kifinomultan vegyül a rájellemző sajátos dallamvilággal és a védjegyévé vált füstös hangszínével. Don't you dare to love me this way, ezt hallhatjuk Gere Benzitától, itt a Jazzy Night-ban.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a pécsi születésű Antal Gábor alapította trió is szerepel, Spark, ezt játszom tőlük. Hamarosan itt lesz egy felvétel a Luxemburg Akusztiktól is, Szabó Zoltán csapatától a Don't Worry dalt választottuk. Csemer Bogi legnagyobb sikerű felvételével kezdünk. A videó megosztón 14 milliós, nem tévedés, 14 milliós megtekintésnél jár a parfüm. Már is indítom, jó szórakozást hozzá!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Opus Tazeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozásához szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi Platón az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kértőívet. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.